0: erősödésében közrejátszik az is, hogy a kórházakban bezárták az ápolási részlegeket. A munkacsoport jelentése szerint minden második megkérdezettnek leginkább pénzbeli támogatásra, minden negyediknek pedig élelmiszerre, ruhára vagy éppen ügyintézési segítségre lenne szüksége. Mintegy 1000 válaszadó jelölte meg az ápolás, gondozás vagy a mentális segítségnyújtás szükségességét. A jelentésből kiderül, hogy a hajléktalanok kétharmada nem, vagy csupán részlegesen munkaképes. Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz frakció, közölte a párt az MTI-vel. Azt írták, az országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változtatásokat kezdeményez a Fidesz. A többi között az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megürült helyére. Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos a Nemzetbiztonsági Bizottságban is tagságot kap, Kocsis Máté helyén, emellett megtartja tisztségét az Egészségügyi Bizottságban és júliusig a Művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd országgyűlési képviselői székbe. Szekeres Pál a mandátumszerzését követően a Művelődési Bizottság mellett a Szociális Bizottságnak is tagja lesz. Több mint 2000 éves görög színházi maszkot találtak régészek egy dél-horvátországi barlangban, számolt be a felfedezésről a Dubrovniki Múzeum. A múzeum régészei április 23-a és május 4-e között végeztek ásatásokat egy barlangban, ahol egy terrakottából készült görög színházi maszk fejet találtak, amelyet a kutatók időszámításunk előtti 4.-3. századra datálnak. A lelet üreges belsejű, tetején pedig egy kis lyuk található, ami arra utal, hogy eredetileg felakasztva helyezték el. A régészek számára ez a részlet különösen fontos. A maszk ugyanis nem hétköznapi használati tárgy volt. A szakértők szerint az ilyen maszkok szorosan kapcsolódtak az ókori görög színházhoz és Dionüszosz kultuszához. A kutatók úgy vélik, hogy a barlang egykor illír szentélyként szolgálhatott, ahol görög és helyi vallási hagyományok keveredtek.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ünnephez is, és erről, ezekről fogunk beszélgetni a következő percekben itt a stúdió vendégemmel, Viszocki Ilonával, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzkutatójával. Köszöntöm a stúdióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát mit tudhatunk a Pünkösdről? Valóban sok hagyománnyal bír ez?
1: Igen, hát tulajdonképpen, ahogyan a húsvét és a hozzá kapcsolódó 50 nappal később, ugye kiemelkedő ünnepként az egyházban megült ünnepünk a Pünkösd, a tavaszi időszakra esik. Ezért a tavaszi szokások, régies rétege, ősi rítusai is átöröklődtek, és kiegészítik a keresztény ünnep tartalmát, sokszor már elveszítve az eredeti tartalmukat és jelentésüket, de mint népszokást a gyakorlás révén egészen szinte a 20. század közepéig fönt is maradhattak. Tulajdonképpen időszámításunk szerint 325-ben a Niceai zsinat határozta meg húsvét ünnepét, ami egy mozgó ünnep, tudjuk, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte után kerülhet meg ünneplése húsvét ünnepe, és ezt követi 50 nappal később a Pünkösd. Tehát el kell mondanunk, hogy ez is egy mozgó ünnep. Így az időpontja a május 10-e és június 13-a közötti idő szakra eshet. Az idei évben viszonylag hamarabb kerül sor, ahogy a húsvét is korábban került megtartásra, május 24-én tartjuk Pünkösd vasárnap ünnepét, és a hétfő is ünnepnap, ahogyan a nagy kiemelkedő ünnepeinknél, karácsonynál és húsvétnál is. Ahogy a húsvét és ahhoz kapcsolódóan a Pünkösd is kiemelkedő keresztény ünnep, a kalendári szokások között is nagy ünnepként tartják számon az európai népeknél. A tavaszi ünnepkör fő csomópontjait ezek jelentik. A földművelésből, állattartásból, a Kárpát-medencében élő parasztságnál a tavasz eljövetelét, a jó termést, az állatállomány szaporodását akarták, a tavaszi népszokások keretében egyes cselekvésekkel biztosítani. És hát bizony ezek a cselekvések eredetüket tekintve már a múlt homályába vésznek, és szinte értelmükké vesztett szertartásokká is váltak a 20. századra. Ezek az ősi tavaszi ünnepek az európai népeknél a kereszténység térhódításával részben a húsvéthoz, illetve egy részük a pünkösdhöz kapcsolódott. A középkori egyház az ünnep keresztény jellegének hangsúlyozására a templomokban a bibliai eseményt jelenítette meg, és bizony az ünnep világi jellegére utal, hogy nagyon sok tiltó rendelkezése volt, hogy ezeket a régies rítusokat megszüntessék, de hát ez a tiltás nem volt eredményes, viszont a kutatók számára pont ezek őrizték meg a régi szokások leírásait. A pogány kultuszokat és ezek emlékét, ezek a régi szokások megőrizték, és hát tulajdonképpen az egyház igyekezett keresztény tartalommal megtölteni ezeket, és ez biztosította fönnmaradásukat. A keresztény egyházban Pünkösd annak emlékezete, hogy Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Tulajdonképpen az egyház születését ünnepeljük ezen az ünnepnapon. És hát a hívek számára a tavaszi virágzásban pedig szinte a Szentlélek ajándékát hirdeti maga az egyház.
0: Milyen népszokások, néphagyományok kötődnek konkrétan ehhez az ünnephez, ehhez a Pünkösd vasárnaphoz, hétfőhöz?
1: Hát talán az egyik szólásunkban is megmaradt ugye szokás a pünkösdi királyság. Ugye, amit úgy értelmezünk manapság, hogy bizony ez egy rövid dicsőséget jelent. De tulajdonképpen ennek már a 16. században hazánkban a magyar nyelvterületen egy általános szokás jelenti az alapját, hiszen különböző versenyjátékokkal, ügyességi játékokkal a fiatal legények közül a legrátermettebbeket próbálták kiválasztani. Főleg lóverseny adott erre alkalmat, de volt, ahol botthúzással döntötték el, hogy ki a legerősebb, legügyesebb, vagy akár kakaslövésre is sor kerülhetett. És hát tulajdonképpen az 1800-as évekbeli adatok szerint, aki Pünkösdi király,

0: vált, annak hát egy évig, a következő pünkösdig volt egy hát íratlan tisztsége is, amit betartottak a helyi fiatalok körében. Ő volt a legények vezetője, és minden lakodalomba összejövetelre hivatalos volt, és bizony a legények engedelmességgel tartoztak neki. Egy év elteltével azonban az újabb versenyek során dőlt el, hogy ki lesz a pünkösdi királya később.
1: Pünkösdi királynak egyébként csak legényt választottak, tehát nőtlen fiatal embert magyarán?
0: Hát elsősorban a fiatal házasulandó férfiak körében volt ez a szokás, ez a vetélkedés, de hát igazából a 19. század végétől már arra is van adat, hogy pünkösdi királyt és királyné, tehát hogy ugye azt a lányt, akit kiszemelt, jegyese volt, vagy akinek udvarolt, tehát azt is a közösség ugye ezen az ünnepen kiemelte, de más szokások is kapcsolódnak, például a pünkösdi királyné járás szokása, ami viszont a lányok körében volt ismert, és hát a magyar nyelvterületen több változata is elterjedt. Általában a kisebb lányok között hát alakult meg az a csoport, akik a településen végig jártak, és pünkösdi énekekkel vonultak végig ugye a falu utcáin. Ennek egy nagyon szép leírását ismerjük Jókai Máriától, Zoboraljáról, ahol Gimesen hagyományőrzés keretében szinte napjainkig megmaradt ez a szokás. Itt a felső tagozatos kislányok közül szerveződött meg ez a csoport, akik maguk közül kiskirálynét választottak, és hát őt szépen fölöltözött, ahogy a többi lány is ünneplő, nyárias öltözetbe, sőt a királyné mennyasszonyi koszorút és fájtlat is viselt, pünkösdi rózsából, virágokból egy koszorút fontak, és a falu végigjárásakor ez alatt a koszorú alatt kísérték végig a királynét. Néhol megálltak, elénekelték a pünkösdi énekeket, vagy átvonultak ez alatt a kapu alatt, amit ugye a koszorúval képeztek, és mivel az egyház is ugye támogat ezt az alkalmat, így az egyház javára ajándékokat is, tojást vagy kisebb pénzadományokat gyűjtöttek. És hát szívesen is adakoztak a helyiek, mert tudták, hogy a templomuk számára megy majd a javadalom. Tulajdonképpen hétfői napon tartották meg a régies időkben ezt a szokást, illetve aztán változott, hogy vasárnap délutánra került maga a megrendezése, és hát tulajdonképpen két ének is ismert, amit Jókai Mária lejegyzett, de ezek többfelé is ismert dalok. Az egyik: elhozta az Isten piros pünkös napját, mi is meghordozzuk királyné asszonykát. Piros pünkös napján mindenek újulnak, a kertek, a mezők virágba borulnak. A másik pedig a pünkösdi rózsa, kihajlott az útra, el akar helvadni, le kell szakajtani, kezdetű dal volt. Pünköstkor, mint az egyik kiemelkedő tavaszi ünnep során, a zöld ágak jelentősége kiemelkedő, sokfelé magát a május faállítást is pünkös napján tartják, más helyeken május 1-e, ugye, tehát egy kötött dátumhoz kapcsolódik, ami általában azoknak a lányoknak szól, akiknek már komoly udvarlójuk van, és az éleple alatt ugye az udvarló fiatal legény a barátaival az erdőn kivág egy kisebb fát, amit földíszítenek szalagokkal, és azt állítják a lányos ház kapujába. Van olyan adatunk is, hogy ahol május 1-én állítják a májfát a lányokhoz a portára, ott pünköstkor táncolják ki, tehát összekapcsolódik ugye a két időpont, a két esemény ezeknek változatai. De az öldágnak van jelentősége a különböző falvakban, hiszen sokfelé a házakat, a kerítéseket kidíszítették friss leveles zöld ágakkal, aminek magyarázatát úgy tartják, hogy a rossz szellemeket akarták ezzel elhárítani, és hát van, ahol még az istálló ablakába vagy ajtajára is tűztek ilyen zöld ágat.
1: Ezeket mind pünkösdre?
0: Igen, a pünkösdi nap során. bodzágakat vagy nyírfaágakat tettek ilyenkor ugye a lakótér különböző pontjaira. Ugye ezt a tavasz jelképeként is tekinthetjük. Egy ilyen szép leírást Bálint Sándor idéz, hogy Szeged környékén is alkalmazzák ezeket az ágakat, főleg bodzát, és ott úgy tartják, hogy a mennykőtől, Isten haragjától védi meg a házakat. Másfelé viszont előfordul az is, hogy magát a templomot is földíszítik ilyen zöld ágakkal. Egy ilyen különleges szokást a hazai szellemi örökség listáján is ismerünk, méghozzá Mendén az evangélikus templomot köszöntik föl, és egy ilyen tavaszi különleges díszítéssel látják el, amikor is zöld, friss kis fákat, nyárfákat vágnak ki. Ezeket földíszítik az asszonyok szallagokkal, különböző szép hímzett terítőkkel, és így kerül sor az ünnepi istentiszteletre a templomban pünkösd ünnepén.
1: Ezek a pünkösdi népszokások, pünkösdi hagyományok, akár a királyné járás, akár a pünkösdi királyválasztás, vagy a zöldágazás, ezek elsősorban egyébként a falvakban voltak, hogy mondjam, hosszú ideig, a falvakban maradtak fenn hosszabb ideig?
0: Igen, mondhatjuk, hiszen maga a természettel való szoros kapcsolat, ugye a földművelés, az állattartás, a természet megújulása, ami az egész év termelés sikerét jelentheti, ezért volt nagy jelentőségű, és ezért kapcsolódtak különböző eljárások vagy hiedelmek hozzá. Hát tulajdonképpen a pünkösdi ünnep, mint nagy ünnep, egyrészt munkatilalmat is jelentett, hiszen ilyenkor a földeken nem dolgoztak, vagy a kenyérsütést, ami egy nagy munka volt, azt sem végezhették az ünnep napján, hanem előtte ugye rákészültek. De vannak olyan adatok is, hogy az időjárást is figyelték, és a termésre próbáltak jósolni belőle. Gyimesföldjén úgy tartották, hogy ha pünköstkor esik, az jó termést jelent. Azonban Baranyában, Palicson éppen másképp gondolták, mert az esőt nem tartották kívánatosnak, mert pünkösdi eső ritkánhoz jót, ugye így mondták, illetve az a regula járta, ha pünköstkor szép az idő, sok bor lesz.
1: Tehát jó lesz a nyár és az ősz eleje is.
0: Igen.
1: Mi lehet annak egyébként az oka, hogy egyes tájegységeknél akár ilyen eltérő hiedelmek is kialakulhattak?
0: Nyilván itt az a regionalitás, a földrajzi tagoltság, vagy éppen az etnikai vallási különbözőség is jobban összetartotta a kisebb csoportokat, és mindenütt, ahogy maga a viselet is megjelenítette egyrészt a csoport összetartozását, és az esetlegesen faluba érkezők, máshonnan érkezők megjelenése, viselete ugye azonnal kifejezte, hogy nem az adott közösségben tartozik. Talán ezek a helyi szokások is egy zárt közösségben a jobb összekapcsolódást, az íratlan törvények, az íratlan szabályok, szokások betartását jelentették, és ezért különülhettek el a szomszédos települések vagy tájegységek szokásaitól. Ez tulajdonképpen variációit jelenti egy-egy fő gondolati körnek, és hát nyilván ugye a magyarság tájai nagyon változatosak, ugye a Kárpát-medencében földrajzilag is teljesen eltérő körülmények között gazdálkodtak, az életterük mást jelentett, tehát ez is eleve adta a különbözőségeket. Talán ebben szerencsések vagyunk, hogy ilyen nagy változatossággal egészen a 20. század közepéig, a II. Világháborúig nagyon sok régi hagyomány a falusi életmód keredeinek, ugye évszázadokon át szinte változatlan módja is megerősítette ezek fönnmaradását, a hétköznapi élet és az ünnepek megünneplésének működését, kereteit.
1: Van-e még pünköshöz kapcsolódó, akár népszokás, akár valami szimbólum?
0: Hát tulajdonképpen a pünkösdi rózsa az, ami ebben az időszakban bontja ki a szirmait, ilyenkor borul virágba. Ez lehet az egyik ilyen szimbólum, ami sokfelé a szokás elemekben meg is jelenik. Ugye díszítésként a zöldág mellett sokfelé ugye leszakítják ezt a szép virágot, és hát ez talán tekinthető a pünköst egyik szép virágszimbólumának.
1: A pünkösthöz egyébként köthetők-e valamiféle ételek? Mert én úgy tudom, hogy ilyenkor is valahogy a kalács, vagy valamilyen kalácshoz hasonló kelt tésztás édesség is szerepet kap.
0: Hát az ünnepi étrend mindenképpen fontos, és ebben a hagyományos falusi ételsor, ugye nagy ünnepen a húsleves, ami egy kitüntetett eledel volt, de egy érdekes szokást még említhetek, amiben éppen az ünnepi kalácsnak van jelen, hiszen voltak olyan területek, ahol a legények és a lányok párválasztását megerősítendő mátkatálat küldtek egymásnak, és ezen bizony egy szép koszorúba font kalács volt a központi elem, illetve egy üvegben egy liter bor, és ha ezt a lány, akinek udvarolt a legény, elfogadta, általában egy kisebb lány vitte át az ünnepnapon ezt a mátkatálat, akkor viszonozni illet, és visszaküldték hasonlóan szép kaláccsal és az elmaradhatatlan borral.
1: Akkor tehát itt is megvolt a szerelemnek a megjelenése, ahogy a május fánál, ahogy hallhattuk.
0: Igen.
1: Meddig maradtak fenn ezek a szokások, mert azért valljuk be, a májusfa állítás, illetve hát a május kosár a későbbi időkben, ahogy bejött, az még úgy viszonylag, én azt gondolom, hogy sok helyen van, legalábbis itt Borsodabói, Zemplén vármegyében szerintem sok településen, de akár városi családi háznál is lehet esetleg látni. De a pünkösdi királyválasztást, vagy esetleg királyné járást is talán már inkább csak skanzenekben, nem?
0: Hát én úgy gondolom, hogy most már visszatekintve az előző századra, a 20. századra, ugye a II. Világháború után tulajdonképpen mind a történelmi változások, hogy a falusi életmód keretei, ugye a TSS-ítéssel, a közös gazdálkodás megjelenésével megváltoztak. Ugyanakkor a modernizációról se feledkezzünk el, hiszen az 1940-es évek után indul el az elektrifikáció, a falvak akkor kapnak áramot, ugye közvilágítást, a konyhatechnika megújul, hiszen megjelennek a különböző sütővőző alkalmatosságok, a hagyományos sparhelt és ugye tűzgyújtással, fával tüzelt fűtő és főző berendezések mellett, ugye a gáztűzhely maga, vagy később említhetem magát a frigidert, ugye a hűtőgép, ami ma már a háztartás elengedhetetlen része. Tehát ezek mind-mind átformálták a hétköznapi életet, és hát tulajdonképpen a falu közössége is megváltozott, és nyilván ilyen módon azok a régi íratlan szabályok, szokások is töredékessé váltak, és talán ezért maradtak el. Sok helyen, ahol a közösség összetartóbb volt, esetleg fönnmaradhattak még, vagy éppen a hagyományőrzés céljával a helyi csoportok, énekkarok, közösségek őrizhették meg, de ezek már azért nem a hagyományos formában, hanem inkább egy-egy ünnep megjeleníteseként, vagy egy színpadi játékként kerültek megrendezésre a közösség elé. Talán az elmúlt évtizedekben, ugye a 21. század elején ezek a törekvések, a közösségépítés, a közösség megerősítése jobban középpontba került, és hát persze a hagyományos ünnepek mellett azért megjelentek újabb típusú ünnepek is, hiszen ma már minden falusi településen falunapot tartanak például, vagy a városoknak is van egy kiemelt ünnepnapja, amikor sokféle régi szokás esetleg előkerül, vagy valamilyen elemet fölelevenítenek belőle, akár színpadi játék keretében is. Tehát megváltozott a világunk, az életmódunk, és ehhez alakulnak a szokásaink is.
1: De azért elmondható, nem, hogy például itt a pünkösd ünnepéhez kötődő hagyományok, népszokások, akár itt az, hogy a legények közül ugye a pünkösdi királyt kiválasztják, vagy ugye, hogy a kislányok jó kívánságokkal, énekekkel köszöntsék tulajdonképpen a falunak a lakóit, azért mind-mind egyébként egy kicsit a közösség egyben tartására szolgáltak, nem? Annak idején is.
0: Mindenképpen a megerősítést szolgálták, és hát talán ezért is van napjainkban is jelentősége, hogyha mondjuk karácsonykor egy betlehemest az iskolában fölelevenítenek, vagy a húsvéti hímes tojás készítésre alkalmat találnak, ha nem is odahaza a családban, de akár az iskolában, vagy a közösségi ház visszahozzák ezeket a régi elemeit az egykori falusi életnek, amelyek valóban a közösség építésére szolgálhatnak.
1: A néprajzkutatóknak van például itt a pünkösddel kapcsolatban még úgynevezett homályos foltok, vagy homályos időszakok? Vagy már úgy nagyjából mindenről van adat, minden tájegységről, időszakról?
0: Hát tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy minden tájegység, minden szokását részletesen rögzíthették az előző néprajzkutatói generációk, de szerencsére nagyon sok helyről pontos részletes leírásunk van, illetve a különböző ünnepekről, hagyományokról, de azt gondolom, hogy ma már a néprajzkutatók vagy a kulturális antropológusok számára igazából maga a változás folyamata, hogy tűnnek el egyes szokások, vagy hogy elevenednek fel újra, ez is egy érdekes vizsgálódási szempontot jelent, hogy most hogy szerveződnek újra a közösségek, mi mentén a kínálatból, ami a településük múltjában esetleg rendelkezésre áll, akár rögzítették a néprajzkutatók, akár csak még a helyi idősek emlékezetében él, mi az, ami most fontosnak tartanak, és feleleveníthetőnek tartanak. Nagyon sok felé például nagyon érdekes az igény, hogy a településen készült régi archív felvételeket összegyűjtsék. Ebből sokszor egy-egy kiadvány vagy egy kiállítás is született, amely megmutatja a település múltját. Tehát mindenképpen érdemes a közösség összetartozását megerősíteni, és talán ebben a múzeumainknak, az ott dolgozó munkatársainknak is lehet szerepe. Sokszor keresnek meg minket a fotótárunkban lévő anyagokat, vagy az adattári anyagokat kutatják, ami a település múltjához esetleg visszavezethet.
1: Arról nem beszéltünk még, hogy a pünkösdi népszokások, amiket hallhattunk most itt az elmúlt percekben, kifejezetten itt hazánk területén jellemzőek, vagy Kárpát-medence szerte, vagy van olyan, ami nagyjából a világon sok helyen azért megtalálható.
0: Hát én európai léptékben gondolkoznék, hiszen az európai parasztság ugye évszázadokon át hasonló körülmények között termelési technikával művelte meg a földet, és ugye az évkörciklusa, a természet ciklikus visszatérése ugye a négy évszaknak megfelelően igazából nagyon sok mindenre predesztinálta eleve a földművelő népeket, falvakat, de a pünkösdről elmondhatjuk, hogy Európa szerte ugye van hagyománya, és hát napjainkban azért elsősorban egyházi ünnepé válik, tehát ezt is megfogalmazhatjuk.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt hallhattuk, mindezeket megtudhattuk Viszóczki Ilonától, a Herman Otto Múzeum néprajzkutatójától. Köszönöm, hogy a vendégünk volt.
0: Köszönöm a beszélgetést.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese Zongora versenyt, melynek az intézmény felsőzsolcai telephelye adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy az iskola különböző tagintézményeiben tanuló növendékei megmutathassák tudásukat, emellett pedig a zongora tanárok szakmai találkozója is volt. A megmérettetésre többek között Miskolcról, Dédestapolcsányból és Kazincbarcikáról is kezdtek diákok. Kisnéna Hanna a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolából érkezett, ő a művészeti iskola B-tagozatos, harmadik évfolyamos növendéke. Hogy érezted, hogy sikerült a mai versenyed?
2: Nagyon jól éreztem magam, és szerintem jól sikerült a verseny.
1: A felkészülés milyen volt?
2: Fárasztó, mert sokat kellett gyakorolni, de élveztem is, mert utána a versenyen tudtam a darabomat.
1: Milyen darabot adtál elő?
2: Egy keringőt és egy Bach menüettet.

0: Több növendéke is szerepelt a versenyen, Karsán Étanyi Bernadettnek, a Csomasztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesének.
1: Három növendéket hoztam most erre az alkalomra. Két első osztályost, akik az idén kezdtek zongorázni, és egy ötödik évfolyamos növendékem volt, akivel már régebb óta dolgozunk együtt.
0: Hogyan zajlott a felkészülés? Hogyan zajlik egy-egy ilyen megmérettetésre, versenyre a felkészülés a gyerekekkel? Mert gondolom minden korosztálynál más és más.
1: Ez így van, és mivel a háromból két viszonylag új növendéken volt, akivel még nem voltunk ilyen megmérettetésen, ezért mindig izgalommal teli, hogy mit hoz ki belőlük a szituáció, hogy tudják kezelni, hogy a készülésben mennyire tudnak ott lenni. Úgyhogy tele voltunk izgalommal, de úgy gondolom, hogy a lelkesedésük az végig-végig töretlen volt, még akkor is, hogyha néha nehezebbnek érezték, hogy mindig-mindig gyakorolni kell, és haladni vele.
0: Mennyire jó egy versenyhelyzet egyébként a különböző korosztályoknál? Tehát, hogy érdemes már mondjuk az első éven megmérettetni a gyerkőcöket, vagy ez még nekik csak egy ilyen kis próba, és a következő évek lesznek azok, amikor igazán átérzik majd egy-egy versenynek a szellemét?
1: Én úgy gondolom, hogy ahogy nőnek, úgy érzik egyre jobban a súlyát majd. De mivel törekszünk ezeket az alkalmakat nagyon barátságossá tenni, és egy tényleg olyan élményé, ami mindegy, hogy mindegy az eredmény, és nem az számít, hanem hogy itt jól érezzék magukat, és meg tudják mutatni azt, hogy ők mire képesek. Én úgy gondolom, hogy mindenképp jó egy ilyen alkalom, és ők is pozitívan élményekkel mennek haza, és ebből majd tudnak táplálkozni.
0: Mi egyébként a tapasztalat egy-egy verseny után? Mert hogy sejtésem szerint egy évben nem csak egy-egy versenyre viszi el a növendékeket, jó néhány növendéket. Mennyire tudnak felszabadultak lenni utána? Mert azért én úgy képzelem, hogy előtte biztos, hogy nagyon izgulnak, mielőtt a zongorához ülnének.
1: Ez így van, és ez is személyiség függő, én úgy gondolom. Valaki abban a pillanatban, ahogy jön le a színpadról, már látszik az, hogy mintha más ember lenne, és szinte rohan lefelé. És valaki viszont akkor is megfontoltan és komolyan, de úgy gondolom, hogy mindenkinek egy hatalmas kő esik le ilyenkor a szívéről, és megvan az a jó érzés, hogy megérte dolgozni.
0: A mostani gyerekekkel, a mostani elmúlt pár generáció gyerekeivel mennyire könnyű egyébként dolgozni? Mert ugye sok helyen hallja azt az ember, hogy a számítástechnikai eszközök, a kütyük, a képernyőzés a figyelmüket nagyon megosztja, és hogy esetlegesen a mostani gyerekek jó részének csökken a figyelme, és azért egy hangszerhez, a zongorához akár, ha így nézzük, koncentráció kell és figyelem.
1: Ez maximálisan így van, és úgy gondolom, hogy azért is jó a kicsikkel elkezdeni, mert a legkisebbekkel még el tudjuk őket varázsolni. Tehát ha a személyisége a pedagógusnak és a növendéknek találkozik, akkor ott csodálatos dolgok tudnak születni. Már csak azért is, és ez egy nagy kincs a zeneoktatásban, hogy egyéni órákat tartunk, és csak rá tudok figyelni, csak az ő igényeit tudom nézni, és tényleg úgy tudok alakítani minden órát, hogy ő azt élvezze, ő azt örömmel csinálja, és az ő képességeihez. Ami hatalmas kihívás, akár már a kicsiknél is, és a nagyoknál meg talán még jobban, ez az otthoni munka. Tehát még a sportnál azt mondjuk, hogy elmegyünk egy edzésre, és közösen dolgozunk, és mindent együtt, addig itt hazamegyünk, bemegyünk a szobákba, bemennek a szobájukba, és ott egyedül kell maguknak gyakorolni, és azt hiszem, hogy ez sokkal nehezebb.

0: Mint Szücsné Farkas Zsuzsanna igazgató rádiónknak elmondta, a névadó Jakabné Szántó emese hitvallása az volt, hogy a verseny minden növendék fejlődését segíti.
1: Jakabné Szántó emesének hívják a névadóját a versenynek. Ő az életének az utolsó 10 évét töltötte a Csomaszban, előtte Kazincbarcikán tanított a zeneiskolában, és egész életpályája egy nagy példakép tulajdonképpen a mostani generáció számára. Ő a betegsége előtti utolsó napig tanított, és ő ezt előtte így is szerette volna. Tehát ezt így meg is fogalmazta, hogy ő sajnos elég korai haláláig tanítani szeretne. Nagyon-nagyon sok növendéke került zenei pályára, zongoraművészek külföldön, Magyarországon, zongoratanárok, rendtenetesen sok versenyen szerepeltette a gyerekeket, és azért is terveztük mi ezt, hogy verseny ez a mai nap, és nem csak találkozó, mert a emese, Szántó emese kolléganő hitvallása volt, és ez így is van, hogy a verseny az minden növendéket a versenyzésre való készülés alkalmával nagyon nagyot lendít előre. Tapasztalatokat a versenyen is szerezhet, a rosszabbakból is, a sikertelenebbekből is lehet tanulni, és nagyon nagy motivációt jelent ez a gyerekeknek, és nagy fejlődési lehetőség. Úgyhogy ezért nem találkozónak, hanem versenynek nevezzük ezt. 2 évente rendezzük meg, házi verseny. Nagyon sok helyről jöttek most is, ha jól soroltam fel, akkor 8 különböző helyszínről jöttek a kollégák és a növendékek, és így egy kicsit egymással is találkozhatunk, mert földrajzi távolságaink is nagyok, Szilvásvárattól Felsőzsorcáig.
0: Ugye, ahogy hallottuk, ez már a 3. ilyen verseny volt. Mik a tapasztalatok? Egy picit azért már lehet mérleget vonni így a 3. után, ami ugye épp az elmúlt percekben ért véget. Milyen volt ez az elmúlt így 6 év, hiszen 2 évente rendezik?
1: Mindig választunk kötelező darabot, ami nem egy konkrét darab, hanem vagy egy etüd, az egy technika fejlesztésben nagyon fontos dolog, hogy etüdözzenek is a gyerekek. Most ebben az évben, tehát 2 évente rendezzük meg, most barokk vagy klasszikus darabra esett a választás, tehát egy ilyet darabot úgy kötelezően kellett ebből a stílus korszakból választani mindenkinek, és ahhoz egy szabadon választottat.
0: Hogy értékeli ön a mostani találkozót, versenyt? Ugye nagyon sok diákot hallhattak, nagyon sok növendéket hallhatott a zsűri.
1: Még talán annyit az értékeléshez. Hát én élveztem minden percét, egy 3 órás, úgymond nagy koncert volt tulajdonképpen. Nagyon jó volt, hogy a gyerekek és a kollégák is az egymás munkájába is egy kis betekintést kaphattak ezen a versenyen vagy alkalmon. És egy különlegessége volt még, hogy egy csodálatos kavajzongorát tudtunk venni, egy hónapja érkezett ide meg, és úgy gondoltam, hogy ez egy méltó felszentelése, felavatása lesz ennek a nagyszerű hangszernek.
0: Ugye a zsűri 2 másik tagja is szintén növendéke volt itt a névadónak. Róluk mit mondhatunk el, miért pont őket választották, őket kérték fel?
1: Igen, mivel tényleg, ahogy mondtam, emese nagyon sok növendéket készített föl, vannak külföldön élők, és most is az egyikőjük Görögországból, Thesszalonikiből jött. Tanyi Anita, ő már egy kicsit az idősebb generációhoz tartozik az emese növendékek közül. A Thesszaloniki Konzervatóriumnak a tanszakvezetője, zongoraművész. Másik olyuk Miskolcon él, ő az Egressy Zeneiskola mellett a Bartók Zeneművészeti Szakgimnáziumban is tanít zongorát. Szerencsére van lehetőségünk sok volt növendékből választani, tehát mindig igyekszem másokat hívni, akik örömmel jönnek erre az alkalomra.
0: Itt ugye most több minősítést kaptak a növendékek, volt, aki bronz, volt, aki ezüst, volt, aki aranyat, illetve volt, aki kiemelt minősítést is kapott. Mi alapján rangsorol egyébként ilyenkor a zsűri? Mert ugye, hát mindig gondolom azért egy-egy korosztályt is néznek, hogy azon belül is, hogy szerepelnek a gyerekek.
1: Mindenképpen zeneiskolai osztályok szerint voltak ezek a minősítések. úgy oda ítélve, úgy próbálkoztunk. Az első osztálynál még egy olyan különbség is volt, hogy megjegyeztük a papíron, hogy ki az, aki első osztályos ugyan zongorából, de első éve tanult tényleg, vagy volt előkészítős, és már második éve, vagy már két előképző osztály után harmadik éve zongorázik. Tehát ugyanabból az osztályból is próbáltunk úgy értékelni, hogy ezt figyelembe vegyük. Aztán ott is egy kicsit máshogy próbálta a zsűri értékelni, ahol a továbbképzősökről volt szó, mert náluk azért azt nagyon kell értékelni, hogy a nehéz gimnáziumi tanulmányok mellett ők még aktívan gyakorolnak, zongoráznak, szeretik a hangszert, megmaradtak nekünk növendéknek, ennek nagyon örülünk, és nyilván azt tudjuk, hogy nagyon sok elfoglaltságuk van, egyéb elfoglaltságuk, tehát ott ezt vettük figyelembe. Egyébként pedig azt, hogy a technikai megoldások hogyan sikerültek, meg hogy bizonyos stílusokban mennyire stílushű, milyen zenei megoldásokat tudnak a gyerekek megmutatni magukból.
0: Szóba került itt a továbbképzősöknél, hogy ugye az is nagy szó, hogy megmaradtak a hangszerüknél, és itt maradtak az iskolánál. Mennyire könnyű egy bizonyos korosztály fölött megtartani a gyerekeket a hangszernél? Mert azért ez sokat hallja az ember, hogy a tinédzserek, a középiskolások már sokfelé érdeklődnek, sokfelé orientálódnak, és nem biztos, hogy még mindig hűek maradnak a hangszerükhöz.
1: Igen, és ez nem csak a középiskolásokra vonatkozik, hanem szerintem már akár felső tagozattól fölfelé. Az elején jó esetben a gyerekek maguk is szeretnének egy-egy bizonyos hangszeren játszani, tehát zongorázni nagyon szeretnének. Próbálkozunk, nyilván minden zenetanár próbál egy jó arányt találni, hogy haladjon is saját tempójában, saját képességei és szorgalma szerint egy-egy növendék, de hogy sok örömet is adjon neki, tehát nem csak bizonyos tantervi előírt teljesítmények vannak, hanem nagyon-nagyon sok mindenre próbálunk tekintettel lenni, és azt az örömet, azt próbáljuk már az első években nekik megadni, ami tovább segíti, tehát motiválja őket, hogy maradjanak. De azt látom, hogy nem csak középiskolában, hanem talán így mondhatnám, hogy már 5. általános iskola, vagy ugye 8 osztályos, meg 6 osztályos gimnáziumokban egyre nehezebb, úgymond nem csak, hogy megtartani őket, mert lehet, hogy szeretnének, és kedvük van, de annyira kevés idő marad a gyakorlásra, hogy ez valahogy tanárnak és növendéknek is sokszor azért kedvét szegi.
0: Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese zongora versenyt növendékei között. Az elmúlt percekben itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telephelyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin egy üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin egy üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi 2 számjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézi Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta azt az új jogszabályt, mely első alkalommal állapít meg harmonizált uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a keftelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a családgyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok elleni küzdelemben. Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására. A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállatértékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek, mint írták, jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes program kínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma van a Magyar Református Egység napja. 2009-ben ezen a napon mondták ki a Trianonban szétszakított református egyházrészek vezetői, hogy határoktól függetlenül egy közösség részei, és ennek a jogi formáját is megteremtették, így jött létre a Magyar Református Egyház. Mai vendégünk Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke, akivel arról beszélgetünk, hogy mit jelent a diaszpórában élő magyar reformátusoknak az, hogy néhány éve már ők is részei lehetnek a Magyar Református Egyháznak.
2: Egy-egy ilyen napjelzés még jobban megerősíti az egységet, az összetartozást, hogy úgy a nyugat-európai diaszpórában, hogy hasonló nehézségek és kihívásokat meg tudunk egymással osztani, örömökről be tudunk számolni, és ez különösen megerősítő a mi számunkra, hogy a Kárpát-medence egyházaival megvan ez az egység, és ez az összetartozás ez számunkra is egy megélt valóság lehet.
1: Mai vendégünk tehát Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke, bécsi református lelkész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy, de van, ahol több protestáns, magyar nyelvű gyülekezet. Mai vendégünk Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke, Bécsben szolgáló református lelkész. Beszélgetünk vele arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyarajkú gyülekezethez tartozni, és arról is, hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpóra közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelki pásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
1: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak

0: taggyülekezeteik.
1: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpora konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpora konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpora gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel, és további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődőknek, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
0: Azt említetted pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságra van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
1: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns református evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
0: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, ahogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
1: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere, a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszporában, a szorványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpora konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezett, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
0: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Karvanszky Mónikával, aki a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament. A keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, emellett az országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. A házelnök közölte azt is, változik a parlamenti tudósítás menete, hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Rámutatott arra többek között, hogy a képviselőknek és a kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania. A beruházások terén elmaradt a remélt fordulat az első negyed évben, az elemzők szerint a belső tényezők kedvezően alakulhatnak az év további részében, a külső feltételek azonban továbbra is kockázatoktól terhesek. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint az első negyed évben a nyers adat szerint 0,5%-kal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3%-kal csökkent a beruházások volumene az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel harmadik éve csökkennek a beruházások. Legutóbb 2023 első negyedévében regisztrált emelkedést a statisztika. Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött. Továbbra sem következett be fordulat a beruházások terén, folytatódott a tavalyi év második felében kezdődött trend, megállt a beruházási aktivitás zsugorodása, azonban növekedési pályára nem tudott állni, rögzítette Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője az MTI-nek. A Magyar Innovációs Szövetség célja, hogy sok fiatalt támogasson, mondta a szervezet társelnöke Budapesten a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjének megnyitóján. Birkner Zoltán a verseny szervezőbizottságának elnökeként hangsúlyozta, a megmérettetés 35 éves történetében már 4000 projektet hoztak létre a fiatalok, míg két évvel ezelőttig évente 150-180 projekttel vettek részt a diákok, a verseny megújítását követően tavaly már több mint 400 pályamunkával indultak, idén pedig 721-en, mintegy 500 projekttel neveztek, ebből a 60 legjobb kapott meghívást az országos döntőre, ismertette. Hozzátette, az OTO nem egy szokványos tanulmányi verseny, hanem egy több hónapos fejlesztési folyamat, amelyben a fiatalok tudománykommunikációt is tanulnak, emellett a legjobbak nemzetközi versenyeken indulhatnak, valamint a felsőoktatási felvételihez is pluszpontokat szerezhetnek. A sárközvágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvesváradi lipicai lovasközpontban tartanak. Az elővágtákon, ahogyan majd a nemzeti vágta döntőjén is, 3 korcsoportban indíthatnak amatőr lovasokat a települések. A 10-13 évesek a huszárgyerek, a 14-17 év közöttiek a kis huszár, míg a 18. évet betöltöttek a felnőtt futamban indulhatnak. Az elővágták hagyományos versenyei mellett élménydús lovas kísérő programok is várják a közönséget, számos helyszínen kocsitoló versenyeket, lovas ügyességi és hagyományőrző programokat, csikós és puszta ötös bemutatókat, trükklovas és agarász bemutatókat, valamint zenei programokat, főzőversenyt és más kulturális eseményeket is tartanak. Az elővágtat szervező települések sora idén három új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő Jánoshalma, valamint a romániai Parciumhoz tartozó Avasújváros lesz debütáló helyszín.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Református Egység napja apropóján a diaszpórában élő magyar reformátusokról, Karvanszki Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökével.
2: Mit jelent, tehát önöknek, akár önnek személy szerint, akár az egész szövetségüknek az, hogy csatlakozhattak a Magyar Református Egyházhoz, és akkor ennek nyilván van egy jogi értelme is, hogy jogi értelemben is szavazati joguk van, képviselhetik a problémáikat, elképzeléseiket, megszólalhatnak, részt vehetnek, de feltételezem, hogy volt ennek egy lelki része is, ez 3 éve történt meg, ugye a Református Egység napjához kapcsolva, hogy emlékszik vissza erre?
3: Igen, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 3 éve már, hogy csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz, és az ünnepélyes keretek között történő csatlakozás, és egyáltalán ennek a lehetősége, ez egy hosszabb folyamat volt, és ezt egy hosszabb párbeszéd előzte meg, míg ez megtörténhetett, ez a csatlakozás. De valójában ezt a hivatalos mozzanatot a gyakorlati háttér deklarálásának is nevezhetnénk, ugyanis a nyugat-európai magyar diaszpórában élők, tehát akik a magyar istentiszteleteket látogatják, vagy gyülekezeti tagként vannak már jelen ezekben a közösségekben, ők a Kárpát-medence valamelyik egyházából származnak, érkeznek, és olyan keresztények, akik ugye a diaszpórából sokszor hazalátogatnak, akár a nagy ünnepek alkalmával, vagy éppen a gyermeküket hazaviszik Nyugat-Európából keresztelni, konfirmálni, vagy a szülőföldön élő család és rokonság körében tartják meg az esküvőt. Tehát ők a Kárpát-medence valamelyik gyülekezetéből származnak, és érkeznek a nyugat-európai diaszpóra gyülekezetekbe, aztán majd innen térnek haza, akár, ahogy mondtam, egy ünnep erejéig, vagy egy idő után végleg. Ez a lelki vérkeringés a Kárpát-medencei és a nyugat-európai gyülekezetek között, ez egy valós és élő jelenség. És a csatlakozás ennek a lelki egységnek a kinyilvánítása, az összetartozás, a közös vallási, nyelvi, kulturális háttér ilyen formában való megerősítése. És ezt jelenti számunkra a csatlakozás, hogy ami már valójában élő valóság, lelki egység megvolt, ez hivatalossá vált, és tényleg aktívan, személyesen részt vehettünk egy-egy találkozón, a Magyar Református Egyház által szervezett találkozókon, és ez mindenképpen megerősítő számunkra, és a közös együttműködés talán még szorosabbá vált a gyakorlati háttér és a szervezési munkákban is. Sokkal jobban, aktívabban tudunk együtt dolgozni. Itt már említettem például a lelkész hiánya, lelkész küldés kérdését. Tehát ez minden téren, gyakorlati és hivatalos téren is egy megerősítés, egy kölcsönös megerősítés, úgy gondolom, hogy tényleg jó azt tudni, hogy egy-egy lelkész küldi már a Nyugat-Európába érkező tagokat, mert hall rólunk, tud rólunk egy-egy városba, hogy hol vehet részt magyar istentiszteleten, hol találkozhat magyar gyülekezettel. Tehát ez mindenképpen egy nagyon gyümölcsöző és sok áldást hozó csatlakozás volt. Ez az összetartozás, ez minden formában, akár együttműködés, akár kölcsönös szervezés, támogatás szempontjából ez megnyilvánul és megerősíti a nyugat-európai magyar diaszpóra gyülekezeteket.
2: Tud konkrét példát mondani ezekre az együttműködésekre? Mondjuk a lelkész kérdésben volt olyan, hogy probléma volt, hogy mondjuk ki fogja elvégezni a szolgálatokat, nem tudom, Németország valamelyik gyülekezetében is. A Magyar Református Egyházon keresztül tudták ezt orvosolni, hogy egy fórumba ezt beírták, és akkor valaki mondta, hogy jó, én tudok segíteni, vagy valami intézményi válasz született erre. Volt esetleg ilyen?
3: Hát én inkább olyan konkrét példákat tudnék, hogy például akár Luxemburgba, vagy akár Augsburgba, Magyarországról járnak ki rendszeresen a lelkipásztorok, és térnek haza a saját gyülekezetükbe, tehát ez nagyon jól működik. De a saját példámat is el tudom mondani, bár nem a nagy háttérszervezésből, de hogy a kapcsolatok által is ez nagyon jól működik. Volt olyan karácsony, advent és karácsony, hogy nagyon beteg, olyan beteg voltam, hogy elment a hangom. És még az adventet próbáltam valahogy az Isten tiszteleteken a szolgálatokat elvégezni, de éppen karácsonyra már semmi lehetőség nem volt erre, és szomszéd legközelebbi gyülekezet a pozsonyi kollégákat hívtam fel, és kértem meg őket, hogy jöjjenek át a karácsonyi Isten tisztelet megtartására, és minden kérdés nélkül vállalták a szolgálatot, jelen voltak, és megtartották a karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet Bécsben. De több ilyen, Nyugat-Európában több ilyen kisegítő szolgálatra is volt már példa, de az sem idegen, hogy tényleg állandó jelleggel érkeznek a Kárpát-medencéből ige hirdetők, és tartják meg az Isten tiszteleteket. Például Észtországban is, Tallinnban, most Debrecenből érkezik mindig negyedévenként az ige hirdető. Tehát ez már bizonyos szinten egy jól működő bevett gyakorlat.
2: És mi az, amire még szükségük lenne a Magyar Református Egyházon keresztül, vagy olyan folyamat, ami elindult, vagy amit tudja, hogy még szeretne előmozdítani, jogi értelemben is akár, vagy szervezeti értelemben, szervezési értelemben?
3: Talán az lenne a legfontosabb az együttműködésben, hogy a nyugat-európai diaszpórában a misszió hátterét úgy tudnák az otthoni egyházak, a Kárpát-medencei egyházak segíteni, hogyha valahogy transzparensebbé tennék, nem csak egy-egy eseti alkalommal, hogy a lelkészek tudatosan küldjék azokat a gyülekezeti tagjaikat, akikről tudják, hogy külföldre mentek dolgozni, tanulni bármilyen okból, hogy keressék tudatosan, küldjék a lelkészek, és keressék a kiérkező keresztjének testvérek a közösségeinket, hogy ebben a missziós együttműködésben ezt még aktívabbá, hatékonyabbá tudnánk tenni, mert ebben a nagy szétszórtságban nehéz megkeresni, megtalálni a testvéreket, és aki konkrétan nem keresi, tehát célirányosan nem keresi, az nehezen találja meg. Van olyan gyülekezeti tagom, aki azt mondja, hogy 2 év kellett, vagy 5 év kellett ahhoz, hogy megtalálja a közösséget. Tehát ebben talán még jobban, szorosabban együtt tudnánk működni, hogy ez a missziói háttér, ez aktívabb legyen, és könnyebben eltaláljanak a magyar református protestáns gyülekezetekhez a Nyugat-Európába érkezők a Kárpát-medencéből.
2: De ahhz, hogy ez nem valósul meg, e mögött ön érez valamiféle féltékenységet, vagy mi lehet-e mögött, egyszerűen információ hiány?
3: Nem hiszem, és remélem, hogy nem is így van, hogy féltékenység közre játszana ebben. Talán inkább le kellene bontani ezt az egyház vezetésénél, akár esperesi szintre, hogy az állandó lelkészi közgyűléseken azért ez legyen mindig téma, hogy a tőlünk éppen most valamilyen oknál fogva elköltözött testvéreket küldjük. Tehát inkább gyakorlati és szervezési kérdésként látom én ezt, amit egy kicsit aktívabbá kell tenni, és ez már működik, tehát hogy ezt már több éve próbáljuk elérni, és bizonyos szinten működik, de még vannak olyan fekete lyukak, ahol még inkább erősíteni tudnánk ezt, és ez mindannyiunk kölcsönös érdeke, hogy az a hívő testvér, aki éppen elköltözött, vagy a szülőföldjét elhagyta, hogy meglegyen az a lelki táplálék az ő számára, az a saját lelkészének is az érdeke, hogy ebben segítsen, és találjon egy olyan közösséget, ahol a hitét és a vallását gyakorolni tudja és megélni tudja. Tehát egyszerű szervezési és gyakorlati kérdésként látom én ezt, semmi más nem gondolok a háttérbe.
2: Önmagában a református egység napjáról mit gondol, akár ön személy szerint, akár mit jelent ön szerint a nyugat-európai protestáns közösségeknek ez a nap, vagy az ehhez legközelebbi vasárnap, az ehhez legközelebbi találkozási alkalmak, istentiszteletek, valahogy meg tudják ezt ünnepelni, hogyan kapcsolódnak ehhez?
3: Például tavaly Debrecenben Bécsből egy kis küldöttséggel jelen voltunk az egységnapon, és ez nagyon fontos és nagyon szép élményt adó alkalom volt, tehát fontos számunkra. Nem csak úgy, hogy megemlékezzünk róla, hogy lehetőség szerint részt is vegyünk, mert tényleg egy-egy ilyen napjelzés még jobban megerősíti az egységet, az összetartozást, hogy úgy a nyugat-európai diaszpórában, hogy hasonló nehézségek és kihívásokat meg tudunk egymással osztani, örömökről be tudunk számolni, és ez különösen megerősítő a mi számunkra, hogy a Kárpát-medence egyházaival megvan ez az egység, és ez az összetartozás ez számunkra is egy megélt valóság lehet, és ugyanúgy a nyugat-európai diaszpórában is ez a mély hitbeli kijelentés és megerősítés az egységnapnak a jelmondata, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt, és ebbe az együttbe, akár a csatlakozással, akár annak nyomán, hogy a Kárpát-medencéből érkező magyar testvérek úgy a Kárpát-medencében, mint Nyugat-Európában, vagy a nagyvilágban összetartoznak, és tényleg Krisztus az az alap, ami nekünk ezt az összetartozást és ezt az egységet adja. Ez egy erőforrás, és fontos, fontos számunkra, hogy van egy ilyen nap, amire együtt tekinthetünk, bárhol élünk, magyar reformátusok, protestánsok a világban, és a Kárpát-medencében, ahol erről az egységről megemlékezünk, és ezt valamilyen formában megéljük.
2: Ha ugyanezt személyesen önnek teszem fel, hogy önnek mit jelent a református egység és a református egység napja?
3: Számomra mit jelent a református egység napja? Hát nagyon sokat, már csak azért is, mert egy Istentől kapott ajándék az, hogy én 2009-ben is részt vehettem a megalakulásnál, és azóta is egy-egy ilyen egységnapon, ha van lehetőségem és alkalmam, részt veszek, és ez egy nagy lelki élmény, ezt a közösséget, ezt az összetartozást személyesen megélni. Tehát nekem, mint hívő keresztjénnek, amikor megéli azt az ember, hogy ott van számunkra az a közös nevező, a Krisztus, a fundamentum, az alap, és ez mindenki számára ugyanolyan fontos, azért van ott, azért emlékezik meg erről a napról, azért tartják meg ezt az alkalmat, és ez mindenképpen számomra nagyon, nagyon sokat jelent személyesen, és bár egy lelkész megszokta azt, hogy ilyen kérdésre nem is olyan könnyű válaszolnia, mert a lelkész általában egy ilyen kérdésnél közösségben gondolkodik, és ott van a fejében valahol hátul a saját közössége, vagy az a közösség, amiért ő felelős, hogy így nem nagyon szoktam elválasztani ebben a kérdésben a magam, az, hogy én hogy állok ehhez hozzá, és a maga a közösség, mert eleve a kereszténység az egy közösségben gyümölcsöző, megélt hit, és nekem mindenképpen megerősítést jelent, és azt jelenti, hogy egy olyan közösséghez tartozom, ahol a jövőt mi Krisztusban látjuk, és együtt látjuk ezt a jövőt, együtt hisszük, és látjuk Krisztusban ezt a jövőt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Karvanszky Mónikát, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökét, Bécsben szolgáló magyar református lelkipásztort hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telephelyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin egy üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin egy üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi 2 számjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézi Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta azt az új jogszabályt, mely első alkalommal állapít meg harmonizált uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a keftelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a családgyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok elleni küzdelemben. Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására. A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállatértékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek, mint írták, jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A bankár. Zsidónak lenni annyit jelent, mint mindig egy lépéssel hátrább lenni, de mindig egy arasszal több is lenni, mint más. Zsidónak lenni nehéz, de szép. Ezzel a mondattal vigasztalta Pohris papa a fiát, valahányszor sírva jött haza az iskolából. A kis Gottfried mindebből csak egyet értett meg, hogy zsidónak lenni rossz. A többi gyerek lögdösi hátba vágja, nyelvet ölt rá, és utána kiabálja az utcán, hogy büdös zsidó, vagy hogy Erger Berger, zsidó Berger, minden zsidó gazember. Gottfried nem volt gazember, és ezért igazságtalannak érezte a gyerekek viselkedését. Lassan megérlelődött benne a tudat, hogy a világ igazságtalanságokból áll. Később megtanulta két részre osztani a világot, zsidó részre és nem zsidó részre. A zsidó rész olyan volt benne, mint egy unalmas, de biztos családi kör. Ide tartoztak a szülei, ide tartoztak azok a bácsik és nénik, akik hozzájuk jártak. Ide tartozott a fűszeres, a Rosengasse sarkán, és az a rongyos koldus a körút elején, akinek mindig adni kellett valamit, valahányszor elment mellette. Ide tartozott néhány gyerek az iskolában, a Rosenbaum, a Mendel, a Daskiewicz és a kis Gottfried megtanulta, hogy ezekkel össze kell tartani, még akkor is, ha undorodik örökké csorgó orruktól, vagy unja ostoba locsogásukat. Itt egyszerűen nem azon múlt,

0: dolog, hogy szereti-e őket, vagy nem, hanem hogy zsidók. Ezen a körön kívül aztán volt a másik világ, a többi emberi. A nagy, szép, az ellenséges, az érthetetlen és vonzó világ, ahol már szabad volt különbséget tenni. Ezt szeretem, ezt nem. És a legkényelmesebb az volt benne, hogy akit szeretett az ember, azt sem kellett segíteni, ha éppen úgy adódott. Az ember lehetett önző, hálátlan, még áruló is lehetett. Ezt tanította a törvény, amelyik kimondja, a sarki fűszeresnél kell vásárolni, még ha goromba is és drága. És a szemben lévő boltban nem szabad vásárolni, még ha a fia olykor ajándékot is ad, mert az nem közülünk való. Ez a közülünk valóság és nem közülünk valóság isteni törvény volt, minden egyéb törvény alapja. Annyira magasan álló törvény, hogy nem is esett szó róla, mint ahogy nem esik szó arról, ami magától értetődően természetes. És mégis az volt a különös, hogy az a másik, az a kívülálló idegen és ellenséges világ vonzóbb volt sokkal. Már az első iskola évben észrevette ezt. A többi gyerek vidámabb, kötetlenebb, felelőtlenebb volt, mint az a néhány, aki a közülünk valóság törvénye alapján melléje tartozott. Ezek mindig egy kicsit behúzott nyakúak voltak. Csínyek elkövetésére túl óvatosak, ijedtek és koravének. Hiányzott belőlük az a túláradó féktelenség, ami a többi gyerekek játékát olyan lármássá és szabaddá tette. És Gottfried érezte, hogy belőle is hiányzik ez, és ezért mérhetetlenül irigyelte azokat, akikben megvolt ez a felelőtlen féktelenség, akikben meglehetett, mivel egy másik világhoz tartoztak, ahol embernek lenni nem csak, hogy nem nehéz, de szebb is. Azonban látnia kellett, hogy a felnőttek világában is ugyanígy volt. Míg a szomszédos Kunzler villa kertjében vidám lármás élet folyt, illatos nénik, szürke cilinderes bácsik jöttek és mentek, bár Pohris papa szerint ezek a kunclerék nem is állottak valami jól, addig náluk otthon minden egészen más volt. Hozzájuk soha nem jöttek vidám emberek, akik ráértek volna órák hosszat tréfálkozni. Hozzájuk kopott kabátos, nagytáskás, izzadságszagú emberek jártak, akik halkan és fontoskodva pusmogtak apával valahol egy sarokban, néha egészen öreg emberek, toprongyosak, penész színűek, akiknek szőrös fekete kalapjuk, vörös szakálluk és tincsben alácsüngő pajeszuk volt, és minden, amiről beszélni tudtak, üzlet volt csak és pénz. Ha ilyen emberek voltak a házban, nem volt szabad zavarni apát. Apa pénzt csinál, mondta ilyenkor Pohris mama letompított hangon, és tisztelettel nézett a kopott ajtóra, mely mögül a pusmogás hallatszott. Eleinte azt hitte ilyenkor, hogy apa s azok a bácsik valami titokzatos művelettel valóban a pénzt csinálják. Azokat az érc vagy papírdarabokat, amikért vásárolni lehet a boltokban. De aztán megtanulta, hogy a pénzcsinálás valami egészen más. Valami izgatóan érdekes játék. Mint amikor ő például elvisz az iskolába egy tarka üveggolyót, és azt elcseréli egy zsebkésre, és a zsebkést eladja kunclerék kocsisának egy házi nyúl fiókáért. Később a mama elmagyarázta neki, hogy a papa bankár. És ez azt jelenti, hogy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni a pénzükkel, elviszik hozzá, és a papa befekteti ezeket a pénzeket különböző üzletekbe, vagy kölcsönadja olyanoknak, akik bért fizetnek érte. Ennek a bérnek egy részét az kapja, akié a pénz, s a többit megtartja a papa magának. Szép dolog bankárnak lenni, mondta a mama, sok ész kell hozzá, és finom üzleti érzék. A mama sok érdekes dolgot tudott mondani. Alacsony, kövérkés, szomorú szemű asszony volt, aztán meghalt. Gottfried 12 éves volt akkor. A papa megtépte a gombjukait, hamut hintett a fejére, és két napig hangosan jajgatva gyászolt. Aztán átöltözött, és elment egy üzleti tárgyalásra. Gottfried úgy állott szemben egyedül a halállal, mint egy ismeretlen idegen ellenséggel, mely átnyúlt abból a másik világból a mi közülünk való világba, és elvitte a mamát. Szerette volna tudni, hogy hova vitte, de a lapos mellő sápat, rabbi növendék, akihez titokban vallásórára kellett járjon, és a pirosarcú vidám tisztelendő atya az iskolában egészen különbözőképpen beszéltek erről, de valahogy egyik sem volt az igazi. A kis Gottfried logikus és józan gondolkodáshoz szoktatott agya tiltakozott minden misztikus elképzelés ellen. Szerette volna azt tudni, hogy az anyja csak alszik, és majd egyszer fölébred megint 10 év múlva, 100 év múlva, vagy 1000 év múlva, és akkor újra járni fog szekrénytől szekrényig, húzogatja a naftalin szagú fiókokat, és míg párnás arca mosolyog, két barna szeme a titoktudók komolyságával néz a világba. De hiába szerette volna tudni ezt így. Koravén realizmusa tisztában volt azzal, hogy se 1000 év múlva, se 100 év múlva nem térhet már vissza a mama ebbe a házba, mert addigra a szekrények elkorhadnak és eltüzelik őket, és ami bennük van, azt régen megeszi addigra a penész és a moly. Gottfried kétféle vallásban nőtt fel. Hivatalosan katolikusnak keresztelték, így szerepelt az iskolában is, vagyis abban a nem közülünk való világban. A másik, belső világban pedig egy titkot igyekeztek rábízni, Júda sötét titkát, aki megöli azokat, akik elhagyják őt. Az iskolai vallás során azt tanították, hogy Isten szerető édesatya, aki egyformán jutalmaz és büntet szegényt és gazdagot, osztrákot, csehet, németet, magyart, szerbet, horvátot, lengyelt. De ugyanakkor látta, hogy a világban másképpen boldogul a szegény, és másképpen a gazdag, és hogy rangsor választja el egymástól az osztrákot, a csehet, a magyart és a szerbet. A rabbi növendék pedig egy hatalmas és félelmetes Jehováról tudott, aki egyedül a zsidóknak az istene, és senki másnak, s aki fogad fogért, szemet szemért alapon választott népének, Júda népének ajándékozta a földet, minden emberével és minden kincsével. És közben látta azt, hogy a föld és a rajta levő élet idegeneké, akik megvetik és lenézik a zsidót, s hogy kunclerék, akik rosszul állanak, de nem zsidók, vidáman élnek, míg ő hozzájuk csak osonva járnak az emberek, és olyan arccal pusmognak órákon át, mintha háborút viselnének a világ ellen. Nem. Gottfried nem tudott hinni egyik istenben sem. De erről nem beszélt soha senkinek. Igaz, hogy nem is lett volna kinek. Barátai nem voltak. Az a néhány zsidó gyerek, akivel a közülünk valóság törvénye alapján össze kellett tartson az iskolában, nem vonzotta. S akik vonzották volna, azokkal nem találta meg a kapcsolatot, mert azok ahhoz az ellenséges másik világhoz tartoztak. Csak egyetlen egyszer hitte azt, hogy barátot talált, ez 13 éves korában történt meg. Szép, fölemelő, boldog érzés volt, de nem tartott sokáig. A fiút Lubovszky Kazimírnak hívták. A megismerkedés egy őszi napon történt, mindjárt a tanév elején az iskola folyosóján. Harmadik gimnazisták voltak akkor. Ez a Lubovszky vadfiú volt, verekedő és féktelen. Csupa tréfa, ötlet, vidámság. Első héten már az osztály hangadója, vezére, kolomposa lett. A kis Gottfriedet első naptól kezdve vonzotta valami ehhez a fiúhoz. Talán éppen az, hogy annyira más volt, mint ő. Mintha éppen az ellentéte lett volna, a visszája, a szebbik fele. Ami belőle hiányzott, aminek a hiányát annyira érezte, hogy szinte fájt néha, az volt Lubovszky. Persze csak távolról csodálta harsogó jókedvét és pompás torna mutatványait, közeledni soha sem mert volna hozzá, mégis összehozta őket a véletlen. Szünet volt, latinóra előtt. Gottfried behúzódott a folyosó ablakába, és átvette még egyszer a fordítást. Szorgalmas tanuló volt, úgy érezte, tartozik ezzel annak, hogy zsidó. Egyszerre csak megszólalt mögötte egy hang. Nézzétek ezt a sündisznót, biflázik! Néhányan hangosan nevettek. Gottfried riadtan nézett fel a könyvből, Lubovszky állt mögötte. Talán az üldözöttek rémülete villanhatott meg egy pillanatra a szemében, amikor az erős nagy fiúra nézett, mert az rávillantotta a fogait, és barátságosan mondta, ne félj, kis, nem akarlak bántani. Én rémesen tisztelem azt, aki tanul. Azokból mind milliómos lesz biztosan. Akarsz milliómos lenni? Nem, felelte Gottfried, és elpirult, mert tudta, hogy hazudik. Milliómos akart lenni. Nem, csodálkozott a másik. Pedig egészen jó dolog lehet, az hallod-e? Ha az embernek annyi pénze van, amennyit csak akar, nekem, látod, sohasem lesz pénzem. Hát csak magolj kisűn, és légy milliómos. Talán e hangban volt valami látság, ami Gottfriedet elérzékenyítette, de lehet, hogy csak meg akarta hálálni valamiképpen a kitüntetést, ami érte, amikor az osztály bálványa, ez a csodálatos, nagyszerű fiú leereszkedett hozzá, és szóra méltatta. Hirtelen, anélkül, hogy gondolkodott volna, azt mondta túláradó boldogságában, ha milliómos leszek, annyi pénzt adok neked mindig, amennyit csak akarsz. Lubovszky csodálkozva ránézett, nézte néhány pillanatig, aztán huncut mosoly szaladt végig az arcán. Akkor adj most 20 fillért csokoládéra, előlegnek. Gottfried megdöbbent, mert erre nem volt elkészülve, és elpirult. Egy pillanatra eszébe villant az apja szava, hogy pénzt adni idegennek nem szabad. De aztán érezte, hogy valami cselekednie kell, valami nagyot, valami szépet, ami kiemeli őt a zsidó alacsonyabb rendűségből, és egyenlővé teszi ezzel a szép vad fiúval. Benyúlt a zsebébe, és megkereste a pénzét. Éppen 2 10 fillére se volt. Nesze, mondta, és oda nyújtotta másiknak a pénzt. Neked adom. Az érzést, ami akkor végig szaladt rajta, azt a büszke, gőgös, nagyszerű érzést sohasem felejtette el. Amikor az a másik fiú csodálkozva elkomolyodott, amikor átvette tőle a pénzt, amikor nagyon hosszasan megnézte, és ahogy halkan és komolyan azt mondta, köszönöm, hatalmas, gyönyörű érzés volt. Sajnos nem tartott sokáig, mert abban a pillanatban csöngettek, és be kellett menni a terembe. De a következő szünetben, amikor az egyik fiú valami miatt bosszantani kezdte, és könyökével oldalba lökte, egyszerre csak ott termett ez a Lubovszky. Elpenderítette a másik fiút, hogy neki esett a falnak, és tiszta, messzecsengő hangon kiáltotta, hogy meghaladta mindenki, az egész osztály. Hagyj békét a sünnek! A sün az én barátom! Aznap este még az ágyban sem tudott egyébre gondolni. Félálomban is egyre a bátor csengő szavakat hallotta. A sün a barátom! Büszke öröm feszített. Boldogság bizsergette, még a szeme is megkönnyesedett tőle. Szerette volna belekiáltani a világba, hogy mindenki hallja, zsidó és nem zsidó. Barátom van, barátja vagyok Lubovszky Kazimírnak, az iskola legjobb tornászának. Senki sem merte az osztályban csúfolni, többé lögdösni, vagy éppen megpofozni, mint azelőtt. Egyik nap iskolába jövet a lépcsőn, egy nagy 5-es kamasz elgáncsolta, de Lubovszky az első szünetben fölment az 5-esek folyosójára, és úgy elverte a kötekedőt, hogy megerett az orra vére. A név, hogy sűn, rajta maradt ugyan, így nevezte lassacskán az egész osztály, de ezt nem bánta, mert ez is tőle származott, az imádott nagyszerű baráttól. Úgy nézett föl rá, mint egy félistenre. Imádta. Amit Kazimír mondott, az volt egyedül a mértékadó, az volt egyedül helyes, jó és okos. Amit Kazimír tett, az hőstett volt. Kazimír volt a tökéletesség maga, a barát. A hatalmas barát, akinek ő csak árnyéka lehetett, ugyan alázatos és hóduló árnyéka, de akinek a fényéből mégis reális esett valami azáltal, hogy a barátja lehetett. Gottfried kezdett rosszabbul tanulni. Gyakran kapott büntetést is, de büszke volt ezekre a büntetésekre, mert Kazimír miatt kapta őket. Csínyekért, amelyekben ő csak árnyék volt ugyan, de ügyetlen árnyék, akit tetten értek. A barátság egyetlen árnyoldala az volt, hogy Kazimírnak gyakran kellett pénz. Nem is az volt a baj, hogy pénz kellett neki, Gottfried szívesen odaadta volna apja egész bankját, az sem lett volna nagy ár ezért a barátságért, hanem, hogy ilyenkor ki kellett találni mindig valami hazugságot, amire pénzt lehetett kérni otthon. S a hazugságban sem az volt a baj, hogy hazudni kellett, hanem hogy nagyon okosan kellett ám hazudni, mert az apja rendszerint ellenőrizte is, ha módja volt hozzá az ilyen pénzkiadásokat. Az első botrány akkor tört ki, amikor tanév végén arra bizonyos nemzetközi cserkész kirándulásra indultak. Gottfried 20 koronát kapott az apjától erre a kirándulásra. Ez nagy pénz volt. Szegény munkás emberek egy hónapot is dolgoztak ezért a pénzért. Gottfried első dolga volt, hogy megmutatta barátjának a 20 koronát. Nem csak azért, hogy dicsekedjék veled, dehogy, hanem mert a barátja volt, mert büszke volt arra, hogy a barátja, és mert úgy érezte, hogy időnként közölni kell valami fontosat, nehogy unalmassá váljék a nagyszerű barát számára. Szép kis pénz, mondta Kazimír, és felhúzta a szemöldökét. Aztán aznap nem is beszéltek többet a pénzről, de másnap félrevonta titokzatosan egy ablak mélyedésbe. Te, mondta folytottan is fontoskodva, vehetnénk a pénzeden egy vadászpuskát. Mit? Rémült meg Gottfried. Egy vadászpuskát. Elvinnénk magunkkal a kirándulásra, és vadásznánk vele, a 20 koronából futná bőven. Gottfried csak dadogni tudott, de... Szabad ezt? Kazimír ránézett, és a mosolya gúnyos volt. Ha félsz, én megveszem helyetted. El is viszem, úgyhogy senki se látja meg. De ha sajnálod a pénzedet... Nem, dehogy! Riadt meg Gottfried, és a 20 koronát odaadta Kazimírnek. Dobogó szívvel, gonosz érzések között, mint aki tiltott dolgot cselekszik, de odaadta. Délben a cserkész vezető tanár kihirdette, hogy azok, akik részt akarnak venni a cserkész táborozáson, hozzanak másnapra magukkal 5 koronát. Gottfried szeretett volna 20-ból 5-öt visszakérni, de szégyelte. Így nem maradt más hátra, mint este pénzt kérni újra a papától. Az öreg pohris csodálkozva nézett a fiára. 5 koronát? Hiszen tegnap előtt kaptál 20-at. Izzadva és hebegve, de be kellett vallani, hogy mi történt a pénzzel. Természetesen nem árult el, hogy kinek adta, az sem, hogy mire. Pohris papa hosszasan nézte a fiát, és megcsóválta hozzá a fejét. Remélem, legalább közülünk valónak adtad. Gottfried még jobban elvörösödött. Nem, felelte hebegve, de ő a legjobb barátom. Pohris papa magához húzta a fiát, és a szemébe nézett. Vigyázz, mondta nagyon komolyan. Nekünk a többiek között soha nem lehetnek igazi barátaink. Amíg pénzt kapnak tőlünk, addig megjátszák talán a barátságot, de ez csak hazugság, mert a valóságban gyűlölnek minket. Azért mondom ezt, fiam, mert ismerem őket, és nem szeretném, ha csalódás érne. Csalódni fogsz. Aztán újra adott 20 koronát. Lubovszki Kazimír valóban megvette a vadászpuskát. El is vitte a táborozásra, szétszedve, a csomagjai között, anélkül, hogy bárki is észrevette volna. Fent a hegyekben el is ment vele vadászni egy hajnalban. Gottfriedet is hívta, de ő félt. A vadászat azonban balul ütött ki. Bár rálőtt valami tyúkforma madárra, de nem találta el. Ellenben a lövésre odajött 2 csendőr, és elvették tőle a puskát. A cserkész parancsnok meg is büntette. 10 napig nem volt szabad elhagynia a tábort. Gottfried úgy érezte, hogy a barátja hős, mert nem árulta el, hogy kettőjüké a puska, és így őt nem büntették meg. Később, amikor Lubovszki a büntetését kitöltötte, történt az a dolog a csónakkal. Ez is Kazimír ötlete volt. Ő találta meg a csónakot egy magyar fiúval együtt. Először nem volt mit kezdjenek vele, mert nem volt evező, de akkor egy másik fiú, egy fürge kis román, megtalálta bokrok között egy félig elhasadt ócska evező lapátot is. Nagyszerű, jelentette ki Kazimír, éppen megfelel, üljetek csak be, én majd evezek. 6 ültek be, éppen elfértek valahogy. Lubovszki evezett. A víz elég csöndes volt azon a helyen, a folyó valóságos kis tóvá szélesedett. Fogadjunk, hogy 10 evező csapással elérem a túlsó partot, mondta Kazimír. Nem létezik, felelte a magyar fiú. Kazimír belefeküdt az evezésbe. A harmadik húzásnál ketté hasadt az evező, csak egy kis darab nyél maradt a kezében. Valamennyien nevetni kezdtek, olyan buta arcot vágott Kazimír ebben a pillanatban. A víz lassan és szelíden vitte a csónakot lefelé. Ki tud úszni? Kérdezte a magyar fiú. Csak hárman tudtak, Kazimír, a magyar és a román. Mi levetkőzünk, beugrunk a vízbe, és kitoljuk a csónakot a partra, adta ki a magyar a parancsot, és elkezdte kifűzni a cipőit. Várhatunk még, felelte Kazimír. Egészen kellemes így sodortatni magunkat a vízzel, majd lejjebb ráérünk még mindig. A csónak közben egyre sebesebben kezdett csiklani. Mire meglátták az átszakadt gátat és a veszélyt, már késő volt. A csónak valósággal rohant. Cipőt le és beugrani, kiáltotta Kazimír, és lerúgta lábáról a szandált. Késő, mondta fogai között a magyar, és az arca feltűnően sápat volt, csak a szeme villogott. Nem hagyhatjuk itt a kicsiket, nem tudnak úszni. Akkor már szédületes sebességgel rohant velük a csónak, valósággal röpült a hullámok tetején, és a vízesés zúgása fülsiketítően dübörgött a fülükbe. Az egyik gyerek, egy kis sápat cseh, felvisított a rémülettől, és Gottfried is sírni kezdett. Mit bőgsz? Fogd be a szádat, ordított rá Kazimír vörösen, de a magyar rátette erős barna kezét Gottfried vállára, másik kezével pedig megtapogatta a kis visítozó csehet, és nyugodt hangon mondta, nem kell félni, fogóckodjatok meg jó erősen, nem lesz semmi baj. A nyugodt erős kéz a vállán, és ez a néhány szó bizalommal töltötték el Gottfriedet, és már nem sírt, csak rémületre nyílt szemmel merett az iszonyú sebességgel közeledő mélységre, és akaratlanul is belekapaszkodott az idegen fiúba. Szörnyű volt. Az egész levegő reszketett a rettentő robajtól, s mintha a tajtékos mélységből a halál hideg szele fújt volna bele az arcába. Aztán egyszerre csak megállt a csónak. Olyan hirtelen és váratlanul, hogy majdnem lezuhant a padról. Alig egy lépésnyire a csónak orrától harsogva szakadt alá a víz a mélységbe, de a csónak állt, csak a deszkái reszkedtek félelmetesen. A zúgás valósággal megsiketítette, és a levegő tele volt csillogó vízcseppekkel. Senki sem mozduljon, kiáltotta a pokoli dübörgésen keresztül a magyar fiú. A legkisebb mozdulat megindíthatja a csónakot. A parton már észrevettek, és mindjárt itt a segítség. Ültek mozdulatlanul, sápadtan és vacogó foggal. Gottfried valósággal összegörnyedt a félelemtől. Kiabáló emberek rohantak föl és alá a parton. Megpróbálta lehunni a szemét, és elhitetni magával, hogy alszik, és csak álmodja mindezt, de nem sikerült. A szörnyű dübörgés és a kavargó mélység túlságosan félelmetes valóság volt. Reszketett ő maga is, akár a csónak. Aztán az emberek átdobták fölöttük a kötelet a két part között, és a kötél megfeszült. Egy fekete ábrázatú, bajuszos ember ordított valamit egy ismeretlen nyelven. A magyar fiú óvatosan fölállt, keze éppen elérte a kötelet. Először, akik nem tudnak úszni, kiáltotta. Gyorsan, egy-kettő, te, mutatott a víznak is csere. Az elmeresztette a szemét, és bőgni kezdett. Félek! Ki megy elsőnek? Mutassa meg valaki, hogy hogyan kell, kiáltotta egy hosszú, szemüveges német fiú. Én nem értek az ilyesmihez. A magyar ránézett Lubovszkira. Elkezded? Én utolsónak maradok, felelte Kazimír és mosolygott. Én vagyok a kapitány. Egy-kettő, induljon valaki! Senki sem mozdult. Jó 10 lépés volt a partig, és az az egyszál kötél ijesztően himbálódzott a megvadult víz fölött. A parton kiabáltak az emberek, és integettek dühösen. Hát ide nézzetek, én megmutatom, kiáltotta a magyar fiú, és elkapta a kötelet. Pillanat alatt rajta lógott, kézzel lábbal fogóckodva, mint a macska, és hihetetlen fürgeséggel kúszott végig rajta. Következő, ordította Lubovszki, és elkapta a sovány kis cseh fiú vállán a ruhát. Te jössz! Ne bőgj, mert beledoblak a vízbe, te kukac! Fogóckodj meg! Most fel a lábakat, új, most mász! Ezután Gottfried következett. Húzódozni próbált, de Kazimír könyörtelenül fölrántotta. Szégyeld magad, ordított rá, fogd meg a kötelet! És Gottfried összeszorította a fogait, és megmarkolta a kötelet. Felhúzta a lábait is, ahogy a magyar fiútól látta, és azokkal is belekapaszkodott a kötélbe. Összeszorította a fogait, nehogy a rettentő félelem, amit érzett, kiszalasszon a száján egy sikoltást. Rettenetes elszántságot érzett magában. Halálos vad kétségbe esett elszántságot. Meg akarta mutatni Kazimírnek, hogy nem gyáva, hogy méltó a barátságára. Mász! Ordította Kazimír, és ő mászott. Behunyta a szemét, keze görcsösen markolta a durva kötelet, lábai kapaszkodtak minden erejükkel, és mászott, mászott, mászott. Egyszerre csak érezte, hogy erős kezek ragadják meg, és lefejtik a kötérről. Egy pillanatig a levegőben lebegett, aztán feküdt a kemény földön. A szemét még mindig nem merte kinyitni. Nem is mozdult egy darabig. Na, kelj föl! Nincs semmi baj, hallotta hirtelen maga mellett a magyar fiú nyugodt meleg hangját, és ettől egyszerre nevetni kezdett, de a szemeiből csorogtak a félelem meggyűlt könnyei. Később úgy emlékezett vissza erre az egészre, mint valami ködös, zavaros, rémséges álomra. 3 napig feküdt ideglázzal utána. És Lubovszky, a hatalmas barát, ez alatt a 3 nap alatt egyszer sem nézett feléje. Ez volt a legrettenetesebb. Lenéz, gondolta folytonosan, lenéz, azért nem jön. Mikor végre felgyógyult és kiengedték, elkeseredve vette észre, hogy Lubovszky valóban elhidegült tőle. Gúnyos volt, és nem vitte magával, ha kószálni ment az erdőre. Bizonyosan megvett, mert gyáva voltam, gondolta Gottfried, és valami fájdalmas, marcangoló szomorúságot érzett. De a tulajdonképpeni elhidegülés nem akkor történt mégsem. Utána 2 hónapig nem látták egymást, és amikor ősszel a tanév kezdetén a 4. osztályos tanteremben újra összetalálkoztak, úgy látszott, mintha a barátság még mindig fennállt volna közöttük. Lubovszky nevetve veregette meg a vállát, sünnek nevezte és pénzt kért tőle kölcsön. Néha el is vitte magával délutánonként ide vagy oda, s ő ment vele. Boldogan, lelkesen, az árnyék hűségével és alázatával. Nem, az elhidegülés később következett be. Egy leány miatt. Ez volt az első leány Gottfried életében. Juditnak hívták, és a közülünk valókhoz tartozott. Apjának valamilyen gyára volt, és gyakran járt el a Rosengasse-i házba üzleti ügyekben. Az ismertség is ott jött létre közöttük, mikor az apja egy alkalommal magával hozta. Judit 1 évvel volt idősebb, mint ő. Hosszú, gesztenyebarna haját cofba fonva viselte, és nagy, bánatos pillantású szemei az anyjára emlékeztették Gottfriedet. A szomszédos leányiskolába járt, és délben gyakran találkoztak a sarkon, ahol a 2 iskola utcája egymásba futott. Gottfried rendesen elsőnek hagyta el az iskolát, hogy idejében a sarkon lehessen, és megvárassa Juditot. Ilyenkor együtt mentek 3 utcán végig, könyveikkel a hónuk alatt lassan, mint akik sétálnak, és anélkül, hogy egyetlen szót is váltottak volna egymással. Judit néha ránézett hosszú szempillái alul, és Gottfried ilyenkor ostoba módon elvörösödött. Ennyi volt az egész. És ekkor egy napon közéjük lépett ez a Lubovszky. Már fent a tanteremben kezdődött. Gottfried az óra vége felé elkezdte összekötözni a könyveit, és abban a pillanatban, amikor a tanár kilépett az ajtón, már ő is indult. Tessün! Hova szaladsz te ilyenkor? Kérdezte hirtelen egy hang a háta mögött, és ez a hang a Lubovszkyé volt. Gottfried elvörösödött. Sietek haza, mondta bosszusan. Várj, elkísérlek egy darabig. Ez kellemetlen volt és szokatlan. Lubovszky az internátusban lakott, és így nem volt miért kijöjjön az utcára. 1,5 éve ismerték már egymást, és még nem történt meg egyszer sem. Gottfried nyugtalanul lépegetett nagy barátja mellett. Mi lesz, ha Judit már vár rá a sarkon? El kell süllyedjen szégyenében, úgy érezte. Tessün? Kérdezte Lubovszky, ahogy lefelé haladtak a lépcsőn. Van véletlenül pénzed? Mennyi kellene? Kérdezte gyorsan, és már nyúlt is a zsebe felé, hogy minél előbb lerázza magáról. A másik csodálkozva nézett rá, mert máskor nem ment éppen ilyen simán a pénzkérés. 1 korona kellene. Annyi nem volt nála, csak 80 fillér. Tulajdonképpen úgy tervezte, hogy moziba megy vele délután, de inkább odaadta csak, hogy elbúcsúzhassanak. Ez is elég lesz, mondta Lubovszky kegyesen. Arról van szó, tudod, Gottfried már is a markába nyomta a pénzt. Neszej, szervusz, majd holnap elmondod, jó? Azzal már ugrált is lefelé a lépcsőkön, de Lubovszki néhány lépéssel utolérte. Elkísérlek egy darabig, mondta. Arról van szó, tudod, már a földszinten voltak. Gottfried elvörösödött és megállt az utcára nyíló kapuban. Kazimírnak tulajdonképpen a hátsó kapun kellett volna kimenni, az internátus a sporttér túlsó oldalán volt. Nem ér rá holnapig? Kérdezte rettentő zavarta. Siet nem kell. Az apám ilyenkor, és te is az ebéddel az internátusban. Én ráérek, legyintett Lubovszki. Van egy jó fél óra még az ebédig. A sarokig elkísérlek. Siethetünk együtt, én amúgy is nagyobbakat lépek, mint te. Mindezt vidáman és mosolyogva mondta. De mintha egy kis gúny is lett volna abban a mosolyban. Gottfried igyekezett olyan lassan menni, amilyen lassan csak lehetett. Kétszer is megállt, szorosabbra fűzni a könyveit is, egyszer a cipőfűzőjét igazította meg, pedig ki sem oldódott. Lubovszki türelmesen lépegetett mellette, és hosszasan magyarázott valamit egy labdarúgó mérkőzésről, ami délután lesz, meg hogy utána sörözni megy majd a fiúkkal, és kuglizni is fognak. Gottfried csak félfüllel figyelt oda, mert állandóan az forgott a fejében, mi lesz, ha Judit vár rá a sarkon. És Judit valóban várt már.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telephelyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin 1 üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi 2 számjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézi Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta azt az új jogszabályt, mely első alkalommal állapít meg harmonizált uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a keftelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a családgyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok elleni küzdelemben. Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására. A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállatértékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek, mint írták, jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: napon születtek. Következzen kínálatunk 8 óráig. A kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy egyre több család életét érinti a demencia, amely nem csak az érintettek, hanem a gondozók mindennapjait és alapjaiban változtatja meg. Éppen ezért kiemelten fontos minden olyan szakmai segítség, amely kapaszkodót adhat a hozzátartozóknak és az ápolóknak. Egy hiánypótló kötet jelent meg a közelmúltban a demenciával élők gondozásának kézikönyve címmel. A szerzővel Kis Hedviggel beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig. Tartsanak velünk!
1: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
2: Május 23-án a Dezsőket köszöntjük nevük napján. Latin eredetű a név jelentése, óhajtott, kívánt gyermek. Sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik születésnapjukat tartják ezen a napon. 1896. május 23-án megnyílt a nagyközönség előtt a millenniumi ünnepség sorozat keretében a Konstantinápoly Budapesten elnevezésű hatalmas szórakoztató komplexum. 1912-ben ekkor volt a vérvörös csütörtök, egy budapesti tömegtüntetés volt, amelyet a kivezényelt rendőrök és katonák brutálisan feloszlattak. Az összecsapásnak több áldozata és számos sebesültje is volt, innen kapta megmozdulása vérvörös csütörtök elnevezést. 1954-ben Budapesten a most Puskás Ferenc nevét viselő Népstadionban játszották az angol és magyar labdarúgó válogatott mérkőzését, amelyen 7-1 arányban az aranycsapat győzött. 1990-ben e napon Antal József miniszterelnök megalakította a rendszerváltás utáni első demokratikusan választott magyar kormányt. A nap híres szülötte Riprónai József 1861-ben látta meg a napvilágot, festőművész, a modern magyar posztimpresszionizmus képviselője. 1904-ben Palotai Boris József Attila díjas író költőnő született, fia Bacsó Péter filmrendező volt. 1912-ben Bozzai Dezső ipari formatervező, építő iparművész, a modern ipari formatervezés hazai úttörőinek egyike született. 1914-ben látta meg a napvilágot Erdélyi Ágnes költő, író, Radnóti Miklós féltestvére. 1926-ban Bende Zsolt operaénekes, baritonista született, 1998-ban hunyt el. 1927-ben született és 93-ban hunyt el Ancsa Léva filozófus, költő, esszéíró. 1943-ban Ternovszky Béla Kossuth díjas rajzfilmrendező született, Balázs Béla díjas, érdemes művész, nemzetközileg is elismert alkotása a Macskafogó. 1786-ban hunyt el Benyovszky Móric, utazó, kalandor, a világhíres utazóinak nagyjai közé tartozik, aki 45 évig tartó rövid életútja során 4 világrész több országának a történetébe írta be a nevét a távoli vidékeken tett utazásaival és földrajzi leírásaival. 1894-ben hunyt el Fröhlich Róbert, református lelkész, régész, akadémikus. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtára, főkönyvtárnoka. 1899-ben Perczel Mór, földbirtokos honvédtábornok, a 48-49 évi szabadságharc egyik katonai vezetője hunyt el. 1906-ban Henrik Ibsen, norvég író, drámaíró halt meg, gyakran utalnak rá a modern dráma atyaként és mint a modernizmus egyik színházi megalapozójaként. 1916-ban búcsúztatták Aggházy Gyula festőművész tanárt, a müncheni naturalista művészeti irányzat egyik hazai képviselője. 1926-ban Köszler János, zeneszerző, zenepedagógus, karnagy, orgonista hunyt el, akinek összhangzott könyvéből a mai muzsikusok is tanulnak. 1993-ban Cseres Tibor Kossuth díjas író hunyt el, 1987 és 89 között a Magyar Írók Szövetségének elnöke volt, és 2007-ben hunyt el a híres angyal,

0: Roger Moore, angol színész, aki James Bondként is világhírűvé vált. Kedves hallgatóink, május 23-án a kalendáriumot hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Sokkoló katasztrófák. Határaink. A világ olyan sokféle dologgal van tele, hogy az ember csak csodálkozik a sokféle hír hallatán. 20 vagy 30 évvel ezelőtt még minden sokkal nyugodtabbnak tűnt, nem csak azért, mert az akkori érában még sok mindent elrejtettek előlünk, hanem azért is, mert akkor még eleve nem volt ilyen nagy az információ áradat. Gondoljunk arra, hogy mennyi minden érhető el akkor, ha mondjuk bekapcsoljuk a rádiónkat, közben pedig megy a televízió, és a számítógép előtt ülve internetezünk. Nem, hogy ezt így megcsinálni, de ezt még csak elgondolni is nehéz. Nem véletlenül. Az ember befogadó képessége véges. Az ember behatárolt, véges lény. Olyan teremtmény, amely minden lehetőségével együtt is magán viseli a lehetőségei határát is. Nem vagyunk határtalanok. Ha lehet ilyet mondani, az ember minden szempontból túl jól el van látva. Értéktelen dolgokból jobban is, mint az értékesekből, de azért ez utóbbiból is elég széles a választék. A széles túlkínálat pedig hajlamossá teszi az embert az érzéketlenségre. Egyfajta túladagolásban szenvedünk. Olyanban, amely arra kényszerít, hogy ne szenteljünk túl nagy figyelmet az egésznek, amikor a televízió képernyőjéről nap mint nap az erőszak köszön vissza, s ráadásul egyre erőszakosabb jeleneteket láthatunk. Az érzéketlenség és a tűrés határ ilyenfajta kitolása mellett ezzel egy időben ennek az ellenkezője is tapasztalható, hiszen bizonyos történéseket, mint például a természeti katasztrófákról szóló híradásokat, úgy nézzük, hogy teljesen odaszegez a karosszékünkhöz. Igazából érdekel, mert lesújt és melbevág. Egyszerűen kérdéseket szegez nekünk, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Mindazáltal hosszabb távon itt is igaz az előbbiekben említett kettősség. Ezt igazolja az a híradás, amelyet valamikor az elmúlt hetekben hallottam, amely szerint az ilyenkor megélénkülő adakozási kedv gyorsan hanyatlik, megtoldva azzal, hogy a felajánlott adományoknak sajnos csak egy töredéke érhet célba. Úgy összegezhetjük az imént elmondottakat, hogy a szörnyűségek, katasztrófák, amelyek mindennapjaink részeivé váltak, rámutatnak az ember határaira. Arra, hogy egyáltalán nincs minden felett hatalmunk. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy hajlamosak vagyunk ezeket a figyelmeztetéseket csak rövid távon szem előtt tartani, és később nagyon könnyen elfeledkezni róla. Vajon az, ami ennyire rémisztő, miért csak pillanatokra gondolkodtatja el a világot? Vajon ami elgondolkodtat, egyben miért nem késztet arra is, hogy változtassunk az életünkön? Eszerint az élet sokkoló történései, világunk sokkoló katasztrófái még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy rájöjjünk arra, határaink vannak, és megpróbáljunk önmagunkon túlra tekinteni.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a parlament szerdán megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, emellett az országgyűlés napirendre veszi azt a javaslatot is, ami a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését kezdeményezi. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. A házelnök közölte azt is, változik a parlamenti tudósítás menete, hangsúlyozta, hogy korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. Az azonban nem változik, hogy az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, illetve az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Rámutatott arra többek között, hogy a képviselőknek és a kormánytagoknak továbbra is jogukban áll visszautasítani az interjúkérelmeket, amit a sajtónak tiszteletben kell tartania. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi két számjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézy Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. A sárközvágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvesváradi lipicai lovasközpontban tartanak. Az elővágtákon, ahogyan majd a nemzeti vágta döntőjén is, 3 korcsoportban indíthatnak amatőr lovasokat a települések. A 10-13 évesek a huszárgyerek, a 14-17 év közöttiek a kis huszár, míg a 18. évet betöltöttek a felnőtt futamban indulhatnak. Az elővágták hagyományos versenyei mellett élménydús lovas kísérő programok is várják a közönséget, számos helyszínen kocsitoló versenyeket, lovas ügyességi és hagyományőrző programokat, csikós és puszta ötös bemutatókat, trükklovas és agarász bemutatókat, valamint zenei programokat, főzőversenyt és más kulturális eseményeket is tartanak. Az elővágtát szervező települések sora idén 3 új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő Jánoshalma, valamint a romániai Parciumhoz tartozó Avasújváros lesz debütáló helyszín.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Egyre több család életét érinti a demencia, amely nem csak az érintettek, hanem a gondozók mindennapjait és alapjaiban megváltoztatja. A feledékenységen túl ez az állapot komoly kihívásokat jelent a kommunikációban, az önellátásban és az emberi kapcsolatok megőrzésében is. Éppen ezért kiemelten fontos minden olyan szakmai segítség, amely kapaszkodót adhat a hozzátartozóknak és az ápolóknak. Egy hiánypótló kötet jelent meg a közelmúltban a demenciával élő gondozásának kézikönyve címmel, amelyhez feladatgyűjtemény is tartozik, amit a szakma is elismeréssel fogadott. A könyv szerzője, Kis Hedvig, évek óta foglalkozik a demencia kérdéskörével. Előadásokat tart, figyelemfelhívó futásokat szervez, és rendszeresen részt vesz szakmai konferenciákon is. Hogy miben nyújt segítséget ez a kötet, és miért különösen fontos ma a demenciáról nyíltan beszélni, erről is kérdezte Kis Hedviget a riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Gratulálunk önnek, megjelent az új kötete, hiszen ez egy átdolgozása, korábbinak az átdolgozása, 420 oldal lett, és valóban segít a demenciával élőknek, és nem csak azoknak, a szakembereknek, hanem hát a családtagoknak is. Hogyan jött ennek a könyvnek korábban a megírásának az ötlete?
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek róla, hiszen olyan betegségről beszélünk, ami jelenleg a 21. századnak a betegsége. Azt szoktuk mondani, és úgy szoktam tanítani, hogy jelenleg ez a betegség a top 5., de 2050-re a WHO ajánlása szerint a top első lesz. Amire én azt gondolom, hogy fókuszálnunk kell, és fel kell hívni az emberek, a lakosok figyelmét, valamint azoknak a személyeknek a tudását kell bővíteni, akik nap mint nap dolgoznak a demenciával élőkkel.
2: Kik lesznek demensek, és hogyan alakul ez a betegség ki fiatal vagy időskorban?
3: Arra hívom fel a figyelmet, hogy sajnos bárki lehet, hiszen az idegrendszerünk megterhelődik, elhasználódik, és azt szoktuk mondani, és úgy szoktam tanítani, ha ezt mondhatom ismételten, hogy ez nem az idősödésnek a betegsége. Tehát nem feltétlenül jár az idősödéssel. Több típusa van a demenciának, hiszen egy ernyőbetegségről beszélünk. Alzheimer típusú megbetegedés, vaszkuláris eredetű, frontotemporális, levitestes, és sorolhatnám tovább. De ha csak kettő olyan betegségről beszélünk, mint az Alzheimer megbetegedés, valamint a vaszkuláris megbetegedés, ez adja a demenciának a két fő csoportját. A vaszkuláris megbetegedés érrendszer eredetű. Valamilyen módon elhasználódik az érrendszerünk. Évekig magas a vérnyomásunk, nem tudunk róla, kezeletlen, és ennek kapcsán ugye egy nem várt stroke fog kialakulni, ami ugye azt fogja eredményezni, hogy az érintett agyterület elhalhat. Az Alzheimer típusú megbetegedés, amikor azt mondjuk, hogy a bizonyos taufehérjék, a protein taufehérjék lerakódnak az agyterületre, nem engedik tovább dolgozni az idegsejteket, és elkezdünk elbutulni. Tankönyvek szerint, kutatások szerint három fő csoportról beszélünk. Enyhe, középsúlyos és súlyos megbetegedésről. Na most azt is tudni kell, hogy ez az enyhe évekig lappang, nem vesszük észre. Ez az enyhe stádium annyira enyhe, hogy csak annyit mondunk, hogy elfelejtettem, nem zártam be, nem nyitottam ki, vagy éppen ott felejtettem a kulcsomómat, tehát annyira nem veszük észre. A gondozás kapcsán azt szoktam mondani, hogy szinte mi társalkodó nők vagyunk. Majd a középsúlyos demenciának a kategóriája, ott már igenis jönnek azok a tünetek, amelyeket BPSD tüneteknek nevezünk, ami magatartási, viselkedési tünetcsoportok. Itt viszont a beteg már igen-igen olyan állapotba kerül, hogy a gondozás az egy kihívás lesz. Nem tudja másképp gondozni a gondozónő, csak személyre szabottan. Ennek a gondozásnak az a lényeg, hogy a legjobb barátjaként vagyunk, és a legjobb barátjaként személyre szabottan az élet útját ismerve fogunk nyújtani segítséget. A súlyos kategória, a súlyos állapotban lévő demenciával élő személyek 24 órás felügyeletet igényelnek, általában nem tudják már elhagyni a helyiket, általában ők már csak fekvő betegek, viszont állandó felügyeletre szorulnak.
2: Ma Magyarországon hányan élnek demenciával?
3: Pontos számadatunk nincs, becslésről beszélünk, több százezren vagyunk. Ezek a becslések, azért szoktuk mondani, hogy becslések, mert van, aki diagnosztizált, valaki viszont nem. Tehát pontos számot nem tudunk mondani. Nem is szeretnék bele menni számok halmazába, viszont azt tudni kell, hogy egyre fokozódik. Ennek a fokozódásnak ugye a problémája az, hogy a hétköznapunk, a hétköznapi életvitelünk egyre nehezebbé válik, egyre stresszesebbek vagyunk, és az idegrendszerünk ezt nagyon-nagyon érzi.
2: Nézzünk és lapozzunk bele most akkor a könyvében. Miben segít ez a könyv, és kiknek szól elsősorban?
3: Elsősorban azt gondoltam, amikor 2024-ben az első kötetet alkottuk, hogy gondozóknak, ápolóknak, gondozóknak, akik a hétköznap foglalkoznak a demenciával élőkkel. Viszont eltelt 2 év, és tanításaim során rájöttem arra, hogy nem csak a gondozóknak van erre szükségük, hanem a hozzátartozóknak, a laikusoknak, akik igazából nem tudnak a betegségről, de szeretnék felhívni ezzel a figyelmüket. Így a kötet kapcsán, amelyek már ugye benne vannak a 2024-es kiadásban, egy anatómia, egy élettan, valamint a foglalkoztatás terápia és a jogi rész, ami stabilan adja a második kötetnek is a volumenét. De kibővítettük mozgással, a mozgás szerepével, valamint dietetikával, milyen táplálkozási formát kell felvennünk megelőzés kapcsán.
2: Érdekesen hangzik, milyen táplálkozással lehet megelőzni ezt a betegséget, ha meg lehet.
3: Igyekszünk megelőzni, ugye pénztárca függő szokták mondani a laikusok, de hogyha egy életen keresztül tudjuk azt a táplálkozási formát tartani, hogy mediterrán táplálkozás, amikor sok zöldséget fogyasztunk, omega-3-mal telített halakkal, tengeri herkentjükkel, akkor tudunk valamennyit segíteni azon, hogy ne alakuljon ki a betegségünk. Illetve a mozgás szerepét hívnám fel, mivel hogy ugye az évek során már úgy ismernek a lakosok is, hogy nagyon sok futást szerveztünk, ugye ennek kapcsán már fussa demencia ellen programot is bele kell, hogy vegyük ebbe a kategóriába. Itt a mozgás szerepét azért szeretném hangsúlyozni, mert nem csak futni, hanem gyalogolni, sétálni, ez volna a nagy fontos, minden nap 30 perc mozgással tudjuk védeni a fizikumunkat, és tudunk tenni a demencia ellen.
2: Ez ugye mindenkinek jó és hasznos. Itt van a könyvben egy olyan rész, hogy a sérülékeny csoportokkal való bánásmód, ez pontosan mit jelent?
3: A sérülékenység ugye a demenciából adódik. Ők egy specifikációt fognak képezni. Fogyatékosságról beszélünk, fogyatékossági csoportban vannak sorolva. A sérülékenysége, mivel hogy nem tud már megszólalni, nem fog tudni kommunikálni, elveszti azokat az értelmi, érzelmi funkciókat, amelyek a hétköznapokban vannak, ezáltal ez a sérülékenység náluk 100%-on meg lesz. Nem mindegy, hogyan szólunk, nem mindegy, hogyan cselekszünk. Ezért szoktam fölhívni és megtanítani az ápolókat, gondozókat arra, hogy hogyan kell ezt tenni úgy, hogy ne legyen ebből abúzus.
2: Nézzünk akkor egy kicsit konkrét példát, ahogy egy ápoló bánhat a beteggel, vagy egy családtag, vagy egy közeli ismerős.
3: Az ápolók a hétköznapjaiban ugye munkaként tekintenek erre a személyre. Viszont ahogy telik az idő évek során, nem csak munka lesz belőle, hanem olyan személyes kapcsolat, amely kialakulása során azt szoktuk mondani, hogy egymáshoz fognak nőni. Az ápoló-gondozók a hétköznapjaiban nagyon megterheltek, túlterheltek lesznek, hiszen egy demenciával élő személy, aki 24 órás felügyeletet igényel, azt szoktuk mondani, hogy egy embert kíván. Tehát egy emberre van szüksége úgy, hogy nem egy 12-t lásson el mellette. A hozzátartozó, aki ott van a hétköznapokban, ugye édesanyjával, édesapjával, ő ugyanezt a kategóriát tölti be, csak egy kicsit úgymond tudattalanul, hiszen nem ismeri annyira a betegség lényegét, nem ismeri a tüneteket. Hát ezt szeretném most megismertetni, és ezt szeretném, hogy minden lakoshoz, minden laikushoz eljusson az a bizonyos információ, hogyan is kell bánni a demenciával élő személyekkel.
2: Van-e esetleg olyan dolog, amelyet még szeretne a könyvből kiemelni?
3: Mindenképpen a személyközpontú gondozást, amely fölhívja a figyelmet arra, hogy csak arra a személyre, csak úgy, ahogy ő szerette, világ életében élt, ne most változtassuk meg azt a szemét. Ennek kapcsán el szeretném mondani, hogy a személyközpontú gondozás az ápolók, gondozók tudástárában már ott van. Tudják, hogyan kell ezt kivitelezni, bízni kell bennük, és én azt gondolom, hogy ha bizalmat adunk, és a beteg is érzi ezt a bizalmat, akkor egyre minőségibb lesz a demenciával élők ellátása.
1: Kedves hallgatóink, a demencia nem csupán egy betegség, hanem egy olyan élethelyzet, amely minden érintettől türelmet, megértést és folyamatos tanulást igényel. Kis Hedvig könyve ehhez kínál gyakorlati útmutatót és kapaszkodókat, segítve mindazokat, akik nap mint nap ezzel a kihívással néznek szembe. Pokrovenszky Gergely tudósítását hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Elmondta azt is, hogy az eset a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kiemelte továbbá, hogy az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy tanulni lehessen belőle, hogy a jövőben az ilyen balesetek elkerülhetők legyenek. Mint arról korábban beszámoltunk, halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében pénteken délelőtt. Egy ember életét vesztette, több ember súlyos sérüléseket szenvedett. A szakemberek szerint idén is komoly kihívást jelenthet az aszályos időszak. Bár az elmúlt napokban hullott csapadék enyhített a helyzeten, a vízügyi igazgatóság már hónapok óta fokozott készültségben dolgozik. A cél, hogy minél több vizet tudjanak visszatartani az országban, és ezzel enyhíteni a kiszáradó területek problémáit. A Vizet a tájba programban a gazdálkodók is fontos szerepet vállalnak. A program lényege, hogy a gazdálkodók felajánlhatják területeiket ideiglenes elárasztásra. A szakemberek szerint a gazdák részéről nagy az együttműködési szándék, ugyanakkor nem minden terület alkalmas a víz visszatartásra. Luca Zoltán, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese közölte. A felajánlások mértéke elég nagy, azonban műszaki problémák vannak, mert nem minden területet lehet elárasztani. Sajnos valahol nincs víz, vagy olyan messze van, hogy azt lehetetlen odavinni, de ahol viszont lehetséges, ott minden esetben élnek ezzel. Erre nagyon jó példa a Tiszatúr tározónál lévő tiszakóródi elárasztás, mert ez visszatérően jól működik. A hosszú távú cél a nyírség vízpótlásának megoldása lehet, amelyhez egy új csővezeték kiépítését is tervezik, a Tisza vízkészletére alapozva. A szakemberek szerint ez alapjaiban javíthatná a térség vízgazdálkodását. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mind Diák Szövetkezet közleményében. Tapasztalataik szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos, órarendhez igazítható munkavégzésben. A hosszabb távú gondolkodás egyik leglátványosabb jele, hogy még korábban inkább a multinacionális vállalatok és nagyvállalati szolgáltató központok indítottak gyakornoki programokat, ma már a KKV-k is egyre nyitottabbak arra, hogy diákokat vonjanak be adminisztratív, pénzügyi, mérnöki, informatikai vagy ügyféltámogatási feladatokba. A szövetkezet összesítése szerint idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Nagy igény lehet a pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyors éttermi dolgozókra, fagyi és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra. A klasszikus nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások, akik több mint 500-an gyűlnek össze a tervek szerint május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni. A kezdeményezés előzménye egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalja, mivel most a cél a Guinness világrekord felállítása. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendül fel az 500 fős citera együttes előadásában. A zenei anyagot a szervezők már januárban nyilvánosságra hozták, hogy a résztvevők hónapokon át készülhessenek a közös fellépésre, határon innen és túl. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiójából, valamint határon túli magyar közösségekből, Erdélyből, Felvidékről, a Muravidékről és Kárpátaljáról érkeznek Budapestre. A program a közönség számára ingyenesen látogatható, a főpróba 15 órakor, maga a rekordkísérlet 16 órakor kezdődik. Az egésznapos programsorozatot koncertek és családi programok színesítik.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

ne hagyd, hogy fal emelkedjen közétek. A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Pál első level a Korintusiakhoz 13. fejezet 7. vers. Egy ismeretlen szerző jegyezte le ezeket a szívbe markoló sorokat. Az esküvői képük az asztalról gúnyolta őket, ezt a két embert, akik immár két külön világban jártak gondolatban. Olyan erős barikád emelkedett közéjük, hogy sem a szavak faltörő kosa, sem az érintés nehéz tüzérsége nem tudta lerombolni. Valahol a legidősebb gyerek első foga és a legfiatalabb lányuk diplomaosztója között elveszítették egymást. Az évek során lassan mindketten bontogatni kezdték az én feliratú gubancos fonalgombolyagot, de úgy rángatták a makacs csomókat, hogy a másik ne tudjon róla. A feleség néha sírt éjszakánként, és a sötétben rimánkodva kereste a választ arra, hogy ki is ő valójában. A férje közben horkolva feküdt mellette, akár egy téli álmát alvó medve, aki tudomás sem vesz didergő hitveséről. Az asszony elvégzett egy modern művészeti kurzust, hát ha magára talál a vászonra fröccsenő színekben, miközben a férfiak érzéketlenségéről panaszkodik nőtársainak. A férfi bemászott egy irodának nevezett sírboltba, aktákba burkolózott és beletemetkezett az ügyfeleibe. A közöttük lévő fal egyre emelkedett, amit megkötött a közömbösség habarcsa. Aztán egy napon, amikor megpróbáltak kinyúlni és megérinteni egymást, áthatolhatatlan akadályba ütköztek. A kő hidegségétől visszahőkölve mindketten elhúzódtak a másik oldalon lévő idegentől. A szeretet ugyanis nem egy pillanat alatt hal meg egy dühös csatározás közepette, és nem is akkor, amikor az egykor tüzes testek veszítenek forróságukból, hanem kimerülten, lihegve

0: évfordulója alkalmából a Mirehunon Profit Kft. Egy kihívást indított. A tervük, hogy két hónap alatt 150 óra hulladékgazdálkodási szemlélet formáló oktatást tartsanak a jövő generációjának, oktatási intézményekben és a cég telephelyén.
1: Idén 150 éves lesz a miskolci szemét vagy hulladékszállítás, és hát minden a 150 év körül forog. És ezért gondoltuk, hogy mi magunknak is akkor hirdetünk egy saját akciót. Minden évben a tanév végén, a nyári szünetben van egy nagy rendezvényünk, ez a makukáció, ami az ország egyik legnagyobb ilyen hulladékgazdálkodáshoz kötődő rendezvénye. Rengeteg iskolás, több száz gyerek van itt nálunk, nagyon sok foglalkoztatóval. És azt mondtuk, hogy akkor ez június 15-én lesz, hogy azt megelőző két hónapban, akkor hirdetünk magunknak is egy célt, mégpedig azt, hogy akkor 150 foglalkoztatási órát fogunk végigvinni, és hát megpróbáljuk, ez egy elég erőltetett menet, ha ezt lehet így mondani, de hogy ezt megtesszük, hogy akkor a vállásként ezt a 150 órát két hónap alatt szeretnénk megcsinálni, és tényleg belefektetni az energiát, időt, mindent is, hogy az edukációs programjainkat egy kicsikét még aktívabbá tegyük ebben az időszakban.
0: Megnyitotta kapuit a Kilián Észak Közösség Egyesület közösségi tere. A néhány éve formálódó Kilián Észak közösség végre otthonra lelt. A közösségi tér kialakításával a Kilián lakótelepen 7 évtizede létező hiányt szeretnék pótolni. Az önkormányzati tulajdonú, az egyesület által megkapott ingatlan felajánlása mostanra abba a fázisba jutott, hogy elindíthatják az együttes gondolkodást, a közösségi tervezést, közösségi beszélgetéseket azzal a céllal, hogy milyen funkciókat lesz érdemes ide telepíteni.
2: Én azt hiszem, hogy igen jelentős mérföldkőhöz értünk el. Nagyjából 3,5 év után eljutottunk odáig. Olyan állapotba került a Kilián Észak Közösség Egyesület által ingyenes használatra kapott helységegyüttes egy része, hogy lassan a nagy közönség számára is ki tudjuk nyitni az ajtót, és ennek az első lépcsője az volt, hogy csináltunk egy olyan rendezvényt, ahol aki érdeklődik, aki úgy gondolja, hogy itt dolga van, mindenki beléphetett, körülnézhetett, kérdezhetett. Szóval megpróbáljuk a nagy közönség számára is hozzáférhetővé tenni a teret. A megnyitó az viszonylag visszafogott volt ahhoz képest, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy kinyithatjuk ezt a teret. Nem a magunk megünneplése volt az a cél, hanem inkább egyfajta demonstrálása annak, hogy ha az ember valamit akar, akkor azt el lehet érni. Persze, ehhez nagyon-nagyon-nagyon sokan kellettek, akik segítettek.
0: Ez tehát a kontinentális reggeli kínálat a 9 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehunon Profit Kft. Egy kihívást indított. A tervük, hogy két hónap alatt 150 óra hulladékgazdálkodási szemlélet formáló oktatást tartsanak a jövő generációjának, oktatási intézményekben és a cég telephelyén. Erről és a vállalatot érintő más aktualitásokról Ladányi Rolanddal, a Mirehunon Profit Kft. Ügyvezetőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Mihez kapcsolódva indult el a Maku Maraton?
3: Az idén 150 éves lesz a miskolci szemét vagy hulladékszállítás, és hát minden a 150 év körül forog. És ezért gondoltuk, hogy mi magunknak is akkor hirdetünk egy saját akciót. Minden évben a tanév végén, a nyári szünet van egy nagy rendezvényünk, ez a Makukáció, ami az ország egyik legnagyobb ilyen hulladékgazdálkodáshoz kötődő rendezvénye. Rengeteg iskolás, több száz gyerek van itt nálunk, nagyon sok foglalkoztatóval. És azt mondtuk, hogy akkor ez június 15-én lesz, hogy azt megelőző két hónapban, akkor hirdetünk magunknak is egy célt, mégpedig azt, hogy akkor 150 foglalkoztatási órát fogunk végigvinni, és hát megpróbáljuk, ez egy elég erőltetett menet, ha ezt lehet így mondani, de hogy ezt megtesszük, hogy akkor a vállásként ezt a 150 órát két hónap alatt szeretnénk megcsinálni, és tényleg belefektetni az energiát, időt, mindent is, hogy az edukációs programjainkat egy kicsikét még aktívabbá tegyük ebben az időszakban.
2: És kicsit maradva a számoknál, ez a 150 óra is segíteni fog benne, akár évente, havonta, úgymond mennyien látogatják ezeket az edukációs programokat, mennyire népszerűek az iskolások, vagy akár a miskolci lakosok köreiben?
3: Hát rengeteg gyermekcsoport főleg fordulni, nálunk nagyon büszkék vagyunk erre, éves szinten több ezer gyerekről van szó, akik a telephelyünkön vesz részt, de hát nagyon sok helyre kitelepülünk, kimegyünk iskolába, amikor van akár a fenntarthatósági témahét, vagy bármilyen más rendezvény, akkor ki is vonulunk, hogy nagyjából éves szinten 10 000 emberrel van közvetlen, tehát ilyen szemtől szembeni kapcsolatunk, akivel tudunk kommunikálni. Azt gondolom, hogy egy ekkora városban ez egy óriási szám.
2: Hogyan lehet jelentkezni ezekre a programokra?
3: Hát a honlapunkon van a minden elérhetőség fent, van egy dedikált e-mail címünk, ha elektronikusan lehet jelentkezni. Hát fontos, hogy ott a honlapon minden elérhető, a szemléletformálás címszót kell keresni az oldalunkat, és ott minden információ rendelkezés áll, éppen amiatt már vannak kötöttségek, szüli hozzájárulás kell, fényképek készülnek, tehát ott vannak a szükséges nyomtatványok is, tehát minden ott érhető el, de ott lehet jelentkezni is. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan keressenek minket, és vegyenek részt még, ha tudnak a Maku Maratonban, de a helyek már fogynak, azért azt jelzem.
2: Milyen hangulatban telik a Maku Maraton? Itt a legutóbb is voltak például, ha jól tudom, abból az óvodából, ahova mesélni mentek ki.
3: Hát igen, folyamatosan próbálunk mindenféle csatornán, mindenféle eszközzel kommunikálni, ez ránk mindig elmző, nagyon széles a szortiment itt a szemléletformálásban, és hát itt voltak óvodások, kimentünk, van a mesénk, amit mi magunk iratottunk, egy hulladékgazdálkodási mese, és az a csoport volt itt bent utána a óvodások foglalkozáson, is ki tudtak próbálni a hulladék felfedező játékunkat, tehát itt a mentedukációs óránk, de hát ők is ennek a mindennapnak a részesei, és hát tényleg nagyon fontos, hogy mindig, kvázi szinten minden nap van nálunk valamilyen csoport, akiket tudunk edukálni.
2: Ha jól tudom, ők először jártak itt. Milyen visszajelzést kaptak, hogy milyen volt itt a hangulat, hogyan érezték magukat első alkalommal a hulladékudvarba?
3: Hát általában a visszajelzés mindig azt mondani, hogy vissza akarnak jönni mindenki. Tehát ugye egy óriási élmény, és hát alapvetően maga a foglalkozás nálunk mindig az élményekről szól, hogy élmény nyújtsunk, ugye az élményeken keresztül sokkal könnyebb edukálni. És ezt használjuk fel, hogy egy nagyon pozitív benyomással tudjanak elmenni tőlünk a gyerekek, és nagyon sok érdekességet látnak, mert is nagyon sok tudást át tudunk adni. Tehát én azt gondolom, hogy kivétel nélkül, ha bárki elmegy tőlünk, akkor az mindig pozitívan megy el, mint hogy az óvodások is, és hát mindenkit arra biztatunk egyébként, hogy jöjjön vissza, éppen amiatt, hogy mondtam is, nagyon sokféle lehetőség van, nagyon sokféle témában, hulladékáramban tudunk edukálni, és ha valaki viszony hozzá, mindig tudunk újat is mutatni, és hát pont erről szól, hogy ne egy egyszerű alkalom legyen, hogy valaki eljön hozzánk, és akkor egyszer meghallgatta, túl van rajta, hanem alapvetően bármikor vissza tud ide jönni, nyitottak vagyunk, és tudunk nyitni, tudjuk szélesíteni a tudást, mélyíteni a tudást, tehát rengeteg lehetőség áll rendelkezésre, és nagyon sokan ezzel szoktak élni, és hát ami miatt újdonság nagyon, hogy már hogy nem csak a saját területünkről, tehát nem csak a saját szolgáltatási területünk jönnek, az óvodai csoport sem onnan jött, de például a héten Egerből voltak itt nálunk csoportok, tehát hogy nyílik az olló kifele, tehát bűvül egyre többen jönnek már a nem szolgáltatási területünkön lévő településekről is.
2: És hát itt említette, hogy több témában is edukálják a gyermekeket, felnőtteket. Két programot kiemelnék, az egyik a hulladékfelfedező, a másik az R-park. A hulladékfelfedező az miről szól?
3: A hulladékfelfedező az egyik legrégebbi edukációs játékunk alapvetően. Az arról szól, hogy a telepeinkből egy játékmezőt csináltunk állomásokkal, és állomásra állomásra egy applikáción keresztül ez a hulladékfelfedező járják végig a hulladékkezelő létesítményeket, csarnokokat a hozzánk érkezők, és minden egyes állomásnál van egy rövid videó, megmutatjuk, hogy azon a helyszínen egyébként mi történik. Fizikailag is, tehát lehet látni, milyen eszköz használunk hozzá, milyen tevékenység folyik, ott van egy, a videó után egy kvíz, és minden egyes állomásnál van egy ládikánk, amit ha jó válasz esetén az applikáció mondta, hogy melyik kulcssal, ami egy hulladék, kell lehet kinyitni, és hát a ládákban mindig itt csapatonként puzzle darabok vannak, ezeket a puzzle darabokat kell összegyűjteni, és ha valaki végigmegy a pályán, akkor a kabala figuránknak a teljes puzzle-jét fogja megkapni, tehát összegyűjteni így a játék során.
2: Említettem a másikat, az R-parkot. Ez az R-park, ez miről szól, hogyan, miért lett létrehozva?
3: Az R-park az eddigi legsikeresebb projektünk volt, ez nagyon sok eredményt és pozitív visszajelzést hozott a cégnek, ezzel az európai top 3-ba bekerültünk itt a hulladékcsökkentési hétben, nemzetközi díjat kaptunk hozzá. Ez egy különleges park, ez egy kört röket alakítottunk ki itt a telepeim mögött, itt van egy ilyen kis zöld sziget, majd egy csapadékvíztározás is annak a partján, tehát így itt az ipari környezetben egy kis zöld szigetként, ahol csomagolási hulladék áramonként vannak infópanelek, és rengeteg információt a gyártástól, a gyűjtésen, az újrahasználat és az újrahasznosításig rengeteg információt adunk ezeken az infópaneleken az adott hulladékáramról, ami a különlegessége, hogy ez úgy működik, mint egy múzeum, tehát van a vizuális látvány, viszont van hozzá egy audio guide rendszerünk is, és a audio guide-on keresztül jön a hangalapú információ is, tehát egy ilyen teljes múzeumi élményt tudunk adni így a hulladékgazdálkodásban, ami azt mondja, egyedülálló a világon, nincs ilyen máshol sehol sem.
2: Milyen egyéb más témákban, vagy hulladékáramokban tudják még, vagy hulladékáramokkal tudják még edukálni az ideérkezőket? Itt kettőt említettünk, miket lehet még itt felfedezni?
3: Hát van textiles foglalkozásunk, foglalkoztunk az élelmiszer pazarlással, elektronikai hulladékok, ez a múlt évnek volt a fókuszában, ami meg tud lenni, de akár van a klasszikus játékunk, ami itt helyedülálló, megint csak ezek a kis elektromos kukás autóink, amit a gyerekek tudnak vezetni, az is egy játék, hogy el kell dönteniük, hogy melyik hulladék rakható be a kukás autót, mi az, ami jó csomagolási hulladék, és mi az, ami nem. De nagyon széles, rengeteg ilyen kvízünk van, eszközünk, tehát hogy tényleg nagyon széles a spektrum.
2: Hogyan látják így az elmúlt évek tapasztalatai, mit mutatnak, mennyire hasznos, mennyire megy át a tudás itt a fiataloknak, a gyerekeknek?
3: Hát mi abban hiszünk, hogy alapvetően ez kvázi egy szokás sálok olyan ki, ami azért tehát többszöri alkalom kell, tehát hogy rutinok legyenek, ne alapvetően, tehát ne az legyen, hogy akkor ezen gondolkodni kell, hanem alapvetően ez egy automatizmus ráváljon. És mi azt látjuk, hogy alapvetően nagyon sokszor nem az a baj, tudják vagy nem tudják, hogy mi hova való. Mert ezt akár környezetismeret, tehát hogy az oktatási rendszerben is ez valamilyen formában megjelenik, hanem sokkal inkább azt elérni, hogy azt megtegyék. Tehát, hogy a tettek elérése, és ahhoz kellnek az élmények, hogy egy pozitív élmény, ezt így kell csinálni, ezt megértik, hogy miért van, hogyan történik annak a kezelése, és ezt a pluszt adják, vagy adjuk meg mi ehhez, és azt gondolom, hogy ez segít abban, hogy ebből tényleg tettek is legyenek. Ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát ez nem úgy van, hogy most mérhető azonnal, de ma kell beletennünk az energiát ebbe, hogyha a jövőt egy kicsikét másképp akarjuk majd gondolni.
2: És hát ugye a makukáció is ilyen, úgymond ezt a kört, a programok körét ezzel zárnám, említettük, hogy június 15-én lesz a makukációról. Mit lehet tudni idén esetleg, ha van olyan, ami már publikus, mivel várják a gyermekeket, az osztályokat, vagy hogyan lehet jelentkezni rá?
3: Hát az idei makukáció megint a 150 év miatt az eddigi legnagyobb lesz. Tehát itt most 300 fővel megyünk, kétszer 150, vagy a 150 az mindenféleképpen megjelenjen ebben is. Hát az összes foglalkoztató, aki tényleg Magyarországon ezzel komolyan foglalkozik, itt lesz a telepeinkön. Ez tényleg az élményekről szól, ez a játék napja, verseny lesz a telepünkön, mint ahogy szokott lenni. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg ezt a versenyszellemet az élményekkel tudjuk kombinálni, főleg a nyár előtt, amikor már tényleg mindenki kicsikét a szünidőre koncentrál, de úgy engedjük el a diákokat, hogy na, akkor jön a nyár, amikor azért termeljük a hulladékot eléggé bőségesen, hogy akkor felkészülten tudjuk utána kezelni.
2: Újfent egy kiemelkedő nemzetközi elismerést ért el a Mirehu. Erről mit lehet tudni? Ez egy nagyon friss hír.
3: Hát a legutolsó kampányunk, ez a múlt évben az Európai Hulladékcsökkentési Hét fókuszában, a múlt év végén az elektronikai hulladékok álltak, és hát ez egy ilyen szerelemgyerek projektünk lett itt a cégnél, úgy, hogy igazából nálunk az elektronikai hulladékok nem fő profil. Tehát, hogy mi alapvetően a vegyes hulladék, csomagolási hulladék, zöld hulladék, ami egy háztartásban kezdődik, persze van elektronikai hulladék is, és itt volt a kapcsolódási pontunk, de nem fő profilunk. És sikerült egy olyan kampánysorozatot összehozni, amivel bekerültünk az európai top 3-ba, tehát finalisták vagyunk. Én azt gondolom, hogy amit ebbe el lehetett érni, a mi dimenziunkban mi azt elértük ezzel, és sikerült bekerülnünk. Én azt gondolom, ma már győztesnek mondhatjuk magunkat azzal, hogy ott vagyunk a döntőben. Ez korábban az AirPark hozta, ugyanezt az eredményt egyszer el tudtuk érni, tehát egyedül volt ilyen alkalmunk a parkkal. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a döntés, nagyon komoly riválisaink vannak, ha ezt lehet ilyen csúnyán mondani, a döntőben sokkal nagyobb cégek, tehát dimenzióban, volumenben, de hát mi büszkék vagyunk arra, amit elértünk. Június 4-én lesz a nyertes, egy darab nyertest hirdetnek itt a finalisták közül, tehát nincs sorrend sem, csak alapvetően az elsőt nevezik meg. Brüsszelbe megyünk ki, ott kell prezentálnunk a projektünket, izgatottan várjuk, de már mi azt gondolom, hogy teljes mértékben nyertesnek érezzük magunkat.
2: És hát nemrégiben, ha mondhatjuk így, egy tanulmányi kiránduláson volt a Mirehu csapata, ötleteket gyűjtöttek, gondolom, a következő programokhoz. Miről is szólt ez a túra, ez a program, miket látogattak meg, és milyen hasznos tapasztalatokkal jöttek haza?
3: Két évente rendezik meg a világ legnagyobb környezetvédelme, inkább a hulladékgazdálkodással foglalkozó vásárát, ez mindig Münchenben van, és hát mi mindig, ugye az elmúlt években ezen részt vettünk kollégákkal, és hát próbálunk mindig egy kis információt meríteni, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a világ merre halad, milyen innovációk vannak, és hát ezt mindig megpróbáljuk összekötni a helyi, az ott lévő cégeknek a meglátogatásával, hogy megnézzük, hogy ők hogyan csinálják ezt, és hát most is így történt, hát nagyon sok mindent látunk, nagyon sok információt gyűjtünk, mi is most egy komoly változás előtt állunk itt az újrahasználati központ tekintetében, hogy jelenleg elkészültek az új újrahasználati központnak a tervei, egy kicsit újra gondolásra fog kerülni ez a koncepció, és hát most ebben egy kicsit mélyebbre mentünk, meglátogattunk több újrahasználati központot is, megnéztük, hogy ott hogyan csinálják, miben másabbak, mint mi, és hát szeretnénk ebbe is egy kis újdonságot hozni, úgy, hogy ma azt gondolom, tényleg büszkén mutatom, hogy aztán az országban az egyik legjobban működő újrahasználati központ az itt van nálunk Miskolcon, és ezt szeretnénk egy kicsikét megújítani, új kereteket adni, és nagyobb teret adni, mert ma a legnagyobb gondunk talán az, hogy kinőttük már a jelenlegi kereteinket.
2: Vásáron, illetve a céglátogatásokon milyen tapasztalatokat szereztek, milyen új ötletek, impulzusok érték a céget, vagyis a csapatot?
3: Hát alapvetően mindig azt nézzük, hogy a mi helyi viszonyainkhoz hogyan tudunk bármit is beintegrálni, és hát nagyon sok kérdés van, ami eltérés, például elektronikai eszközök, kint mi azt láttuk, hogy ezek ugyanúgy az újrahasználati központon keresztül tudnak működni, tehát használt elektronikai eszközök, nálunk ez egy kicsikét bonyolult, érintésvédelmi, mindenféle egyéb dolgok miatt, de ott ezt kint működtetik, lehet, hogy megvizsgáljuk mi is, hogy hoztunk el mint alapot, hogyan történik ennek a vizsgálata, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt valahogy integrálni, mert biztos, hogy mindenre lenne igény, és hogy lássuk, hogy hát, ha lehet bővíteni a kört, mert alapvetően pont arról szól ez a tevékenység, hogy minden kevesebb hulladékot termeljünk, adjunk egy esélyt, és hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik, hogy hogyan kell ezt tálalni, és ebben van, akik élen járnak, tehát Bécsben az újrahasználati központ tényleg nagyon-nagyon különleges, és az egyik számunkra leginkább tetsző, hogy ezt hogyan rendezik be, tehát hogy milyen milliót adnak ehhez a újra használati érzéshez, és hát ezt kell valahogy nekünk is továbbvinni, hogy ez ne csak egy ilyen klasszikus vázi raktár érzést adjon, hanem attól sokkal többet, és hát ezt próbáljuk majd mi is az újra használati központunkba integrálni.
2: És milyen egyéb érdekességek voltak még a vásáron, más hulladékkezelő, hulladékszállító cégek milyen újításokkal állnak elő ott Nyugat-Európában, mik a tapasztalatok, irányvonalak?
3: Hát nagyon sok új irányvonal látszik, de ami talán a legfontosabb, hogy hulladékválogatás során a mesterséges intelligencia szerepe az nagyon-nagyon felértékelődik, és egyre inkább teret nyer, tehát mindenhol, ahol lehet, már megjelenik az azonosításban, tehát a hulladékoknak az azonosításában, és a minden nagyobb válogatási hatások elérésben. Tehát ez egy nagyon fontos irány, ez nálunk is nagyon fontos, mi is válogatjuk a hulladékot, mi is optikai úton válogatunk, és hát ezeknek a fejlesztése, ez nagyon-nagyon jövőben mutató, hogy minél kevesebb hiba legyen, vagy hogy jobban tudjuk azonosítani azt a terméket. Illetve ami kukásautót nálunk, az a hulladékgyűjtés, az alapvetően fő tevékenységünk, ami megjelent és újdonság volt, és ez összekapcsolódik egy nagyon komoly európai problémáról, amiről mi itt Magyarországon próbálunk harsogni, de még picikét talán egyedül vagyunk ebbe, és bízom, hogy ebbe is változás lesz. Ez a lítium-ion akkumulátoroknak a kérdése, a beépített, tehát ez az apró termékekbe megjelenő lítium-ion akkumulátorok, itt a elektromos cigarettáktól kezdve mindenféle egyéb kis elektronikai eszközök, amiket nagyon sokszor nem megfelelő helyre helyeznek a lakosok, és hát mi próbálunk ebben kampányolni ezt, hogy hova kell tenni, hogy se ne a vegyes hulladékban, se ne a szelektív hulladékban, de mind a kettőbe megjelenik, mert egyetlen egy gond van velük, hogyha erős mechanikai hatás éri, akkor ezek elkezdenek felizzani és égnek, és hát kigyulladnak. Első ilyen alkalom például a kukásautó, ahol azért tömörítünk folyamatosan, és ott lehet ilyen mechanikai hatás, és például ilyen újítás, ami most jelent meg először, hogy már kukásautót füstérzékelővel szerelnek fel, tehát jelzést ad, riasztást ad rögtön, hogyha füst van, illetve lehet opcionálisan már hozzá pázi tűzoltó rendszert is kérni, tehát hogy látszik, hogy a ipar az alkalmazkodik a aktualitásokhoz. Tehát ma ez egy nagyon komoly gond. Tehát a hulladékkezelésben ma a legnagyobb gond a tűz probléma, a tűznek a kockázata, és alapvetően ennek a mérséklése az, ami kiemelt.
1: A Miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mire Hunon Profit Kft. Egy kihívást indított. A tervük, hogy két hónap alatt 150 óra hulladékgazdálkodási szemlélet formáló oktatást tartsanak a jövő generációjának oktatási intézményekben és a cég telephelyén. Erről és a vállalatot érintő más aktualitásokról Ladányi Rolanddal, a Mire Hunon Profit Kft. Ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megnyitott a kapuit a Kilián Észak-közösség egyesület közösségi tere. A néhány éve formálódó Kilián Észak-közösség végre otthonra lelt. A közösségi tér kialakításával a Kilián lakótelepen 7 évtizede létező hiányt szeretnék pótolni. Az önkormányzati tulajdonú, az egyesület által megkapott ingatlan felajánlása mostanra abba a fázisba jutott, hogy elindíthatják az együttes gondolkodást, a közösségi tervezést, közösségi beszélgetéseket azzal a céllal, hogy milyen funkciókat lesz érdemes ide telepíteni, foglalta össze a kezdeményezés lényegét Jakab Zsolt, az egyesület elnöke, a KÉK alapítója, a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Üdvözlöm a telefonvonalban Jakab Zsoltot, a Kilián Észak-közösség egyesület elnökét, és hát egy fontos hírről számolhatunk be, illetve mielőtt még bármi is történne, régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Üdvözöllek a telefonvonalban. Mi is történt a közösség életében most a Kiliánban? Mesélj egy kicsit.
3: Én azt hiszem, hogy igen jelentős mérföldkőhöz értünk el. Nagyjából 3,5 év után eljutottunk odáig. Olyan állapotba került a Kilián Észak közösség egyesület által ingyenes használatra kapott helységegyüttes egy része, hogy lassan a nagy közönség számára is ki tudjuk nyitni az ajtót, és ennek az első lépcsője az volt, hogy csináltunk egy olyan rendezvényt, ahol aki érdeklődik, aki úgy gondolja, hogy itt dolga van, mindenki beléphetett, körülnézhetett, kérdezhetett, szóval megpróbáljuk a nagy közönség számára is hozzáférhetővé tenni a teret.
2: És milyen volt a megnyitó program, hogyan készültetek rá, hiszen azért egy elég nagy program volt az életetekben?
3: A megnyitó az viszonylag visszafogott volt ahhoz képest, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy kinyithatjuk ezt a teret. Nem a magunk megünneplése volt az a cél, hanem inkább egyfajta demonstrálása annak, hogy ha az ember valamit akar, akkor azt el lehet érni. Persze, ehhez nagyon-nagyon-nagyon sokan kellettek, akik segítettek. Gondolok itt természetesen olyanokra, akik valamilyen pozíciójuknál fogva képesek voltak segíteni. Tehát először is segített az önkormányzat azzal, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a helyet, hogy használhatjuk. Nagyon-nagyon sokan voltak olyanok, akik akár magánszemélyként, akár cégként, rengeteg önkéntes munkát végeztek benne, itt a betonozástól, a burkoláson keresztül, a szállítás, a villanyszerelés, a takarítás, az ablakmosás és egyéb apró tevékenységek. Mondhatni annak, hogy mi megnyitottunk, annak legalább a 80%-a a helyi lakók, vagy a civil ügyek mellett elkötelezett emberek segítő közreműködése.
2: A megnyitónál maradva még egy kérdés erejéig, milyen programelemek voltak, hogyan nézett ki a megnyitó programja, illetve te hogyan élted meg, milyen hangulatban telt?
3: A délelőtt folyamán, illetve hát egészen délután 4 óráig azokkal beszélgettünk a térben, a tér előtt, akik kíváncsiak voltak arra, hogy na hát ez hogy is jött létre, hogy értünk el odáig, hogy ki tudtuk nyitni az ajtót. Délután 4 órakor volt egy nagyon rövid megnyitó, ahol is megpróbáltuk azt megmutatni a megjelenteknek, hogy mink van, és mi mindenünk lehet még, ha ők is csatlakoznak azokhoz, akik ebbe időt, pénzt, energiát, ötletet, gondolatot hajlandók beletenni. Ezt a teret mi egy teljesen inkluzív térként szeretnénk működtetni, vagyis mindenki előtt nyitva van az ajtó, aki valóban szeretne valamit csinálni, de itt az a lényeg, hogy neki saját magának is részt kell vennie benne. Tehát nem megrendeléseket teljesítünk, hanem segítjük a helyiek, vagy a közelben lakók, akár a miskolciak ötleteinek a megvalósulását.
2: Mi volt az, ami igazából életre hívta, és milyen céllal jött létre?
3: Azért jött létre ez a tér, mert sose volt a Észak-Kiliánban ehhez hasonló, tehát nem volt az itt lakók közösségének egy olyan fedett, zárt területe, ahol összejöhettek volna, ahol közös ügyeiket intézhették volna. Sose volt itt művelődési ház, könyvtár, nem volt mozi. Egy darabig ezeket a hiányosságokat pótolták a vendéglátóipari egységek, vagy volt egy presszónk, de ezek szépen lassan mind megszűntek. Próbálták pótolni ezeket a lehetőségeket a iskolák, óvodák, de hát mióta megváltozott a fenntartói háttér, azóta sokkal nehezebb ezeket a helyeket ilyesmire használni. Tehát tulajdonképpen részben sose voltak, részben meg megszűntek azok a helyek, ahol az emberek összejöhettek volna. Most mi ezt igyekszünk ezzel a helyjel pótolni.
2: Milyen ötletek vannak a programokra, miket szeretnének a kiliániak, az észak-kiliániak megvalósítani itt a térben?
3: Ezeknek az ötleteknek az összegyűjtésében még csak az első lépcsőket tettük meg, hiszen leginkább azokkal tudtunk most beszélgetni, akik eljöttek a megnyitóra. Mi szeretnénk ezt az ötletelést kinyitni, éppen ezért nem olyan nagyon sokára megjelenik a Facebook oldalunkon egy kérdőív, amit ki lehet tölteni, hogy ki mit szeretne csinálni. Természetesen itt a legkülönbözőbb ötletek fölmerültek, a pingpongozástól a kártyapartin keresztül a nyugdíjas táncklubig. Itt mindig az a kérdés, hogy aki az ötletet hozza, milyen mértékben tud részt venni az ötlet megvalósításában. Mennyire tud gazdája lenni magának a kis programötletnek, illetve mennyire tud gazdája lenni a helynek, ami a lehetőséget biztosítja, hogy össze tudjanak jönni, hogy legyen egy ilyen fedett tér, ami otthonául szolgál ezeknek a kezdeményezéseknek.
2: Technikailag amúgy mit lehet a térről tudni, a közösségi térről egyáltalán hol található, ha valaki keresné? Hogyan vagytok esetleg nyitva, hiszen most már ugye megnyitott, és hát mik a hasznos terek, vagy most hogyan néz ki a felújított rész?
3: Úgy néz ki egyelőre, hogy az úgynevezett nagy terünket, ami körülbelül 90 négyzetméter, ezt hoztuk olyan állapotba, hogy használható, illetve a mellette lévő mosdóhelység, és még ezen kívül van egy hátsó nagy folyosónk, van egy olyan helységünk, ahol akár szálláshelyet lehet kialakítani, vagy van egy pincénk, ahova pedig hosszú távon a fiatalokat várnánk egy ilyen pinceklubbal. Természetesen ennek a kialakításában is nagyban számítunk rájuk, viszont nyilván akkor fognak ezzel a lehetőséggel igazándiból megismerkedni, ahogy te is mondtad, ha végre kinyitjuk az ajtót, és nyitva vagyunk. A nyitvatartás, a folyamatos nyitvatartás, ez várhatólag valamikor az áprilisi hónapban kezdődik el, meg két oka van. Az egyik nagyon prózai, az úgynevezett anyagi okok, hiszen azért ilyenkor a márciusi tavasz még elég csalóka, és az egyik legnagyobb költséget vélhetőleg a fűtés fogja jelenteni az üzemeltetésben. Ezt szeretnénk egy kicsikét még elodázni, hogy fűtenünk legalább ne kelljen. Vélhetőleg hétköznapokon a délutáni kora esti órákban leszünk nyitva, és a szombati napon, ez még nem körvonalazott teljesen, hogy délelőtt vagy inkább délután, talán a délután a valószínűbb. Vasárnapot meg szeretnénk hagyni a családnak, a hétfő az pedig egy ilyen hétindító csendes nap, amikor mi is rendezzük a vonalainkat, és összeszedjük azt, hogy egész héten mi minden fog történni. Nagyjából így néz ki jelenleg a terv. Persze az, hogy mikor és hogyan vagyunk nyitva, ez attól is függ, hogy milyen mértékben, mikorra tudjuk felkészíteni a nyitvatartást biztosító önkénteseinket, mikor lesznek nem csak készek, hanem képesek is arra, hogy a teret mindenki számára elégedettségre okot adóan tudják üzemeltetni.
2: Említetted, hogy fiatalokat is szeretnétek megszólítani. Kiket sikerült eddig a közösségnek megszólítani, esetleg milyen a korosztály, hogyan látjátok, kik vevők erre a közösségre, kik gyűltek körétek?
3: A lakótelep összetételéből, kor összetételéből adódóan is leginkább azért a idősebb korosztály, mondhatnám, hogy a 40 plusz Tehát a fiatalokkal úgy állunk, hogy akik már régen fiatalok, azok vannak legnagyobb számban jelen. A fiataloknak a mozgása nem föltétlenül egyezik meg a lakótelep mozgásával. Délelőttönként iskolában vannak, délutánonként külön órán vagy sportolnak, esténként meg bandáznak a haverokkal. Na hát, ami ezt a bandázást illeti, ezt lehet majd a jövőben megtenni akár nálunk a pinceklubban, akár magában a közösségi térben is. Természetesen nagyon-nagyon szigorú szabályok betartása mellett mindenre vigyázni kell, hiszen nem könnyen jön létre, és ha vigyázunk rá, akkor talán egy kicsivel tovább tudjuk használni velük együtt.
2: És az egyesület milyen céllal, miért jött létre, illetve hát eddig, úgymond akár a közösségi térrel együttvéve, mit tudott kialakítani, létrehozni, miért is jó, hogy az Észak-Kiliánban létezik ez az egyesület?
3: Az egyesület eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a akkori városvezetés ötlete mentén egyfajta részvételi pontként működjön itt az Észak-Kiliánban. Persze aztán nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy jó, de mi a mi saját úgynevezett víziónk, mit szeretnénk mi, és rájöttünk arra, hogy talán minőségileg jobban, és ha lehet, hosszabb ideig élni a Földön, tehát élni 100 évig. Erre inspirációt annak idején a Képzónák című sorozat adott, ahol különböző településeket vizsgáltak, ahol arra jöttek rá, hogy valamitől ezek tovább élnek. Kiderült, hogy semmi más nem történik, igazándiból mindenbe különböznek, egy dologban egyeznek meg, hogy valami fajta közösségi lét létezik. Közösségi lét jótékony hatással van a mentális egészségre, a mentális egészség pedig a fiziológiaira, tehát akkor lényegesen nagyobb az esélyünk, hogy tovább élünk. Úgyhogy a Kilián Észak közösség, a Kék Egyesület tart egyfajta kék zóna vízió felé, és ezt megpróbálja minél zöldebben tenni.
1: Megnyitotta kapuit a Kilián Észak közösség egyesület közösségi tere. A néhány éve formálódó Kilián Észak közösség végre otthonra lelt. A közösségi tér kialakításával a Kilián lakótelepen 7 évtizede létező hiány szeretnék pótolni. Az önkormányzati tulajdonú, az egyesület által megkapott ingatlan felajánlása mostanra abba a fázisba jutott, hogy elindíthatják az együttes gondolkodást, a közösségi tervezést, közösségi beszélgetéseket azzal a céllal, hogy milyen funkciókat lesz érdemes ide telepíteni, foglalta össze a kezdeményezés lényegét Jakab Zsolt, az egyesület elnöke, a Kék alapítója. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangélium a 7. fejezetének 13. verséből hallgassuk meg. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. A szoros kapu. Ha Jézus azt mondta, menjünk be rajta, akkor szeretnénk tudni, hol van. Hol van az a szent nyilászáró, amin keresztül jutva rá lehet lépni az életre vezető keskeny útra. Ott van minden élethelyzetben. Nem egyszer kell átjutni rajta, hanem mindig, amikor beszűkülnek a tovább haladás lehetőségei. A lekeskenyedett, nehéz helyzetekről van szó. Jártatok-e már olyan helyen, ahol csak úgy lehetett tovább menni, ha oldalra fordultatok? Bepréselődtetek valahová. Be kellett húzni a hasat, letenni a hátizsákot, mégis át lehetett jutni. Voltatok-e már olyan helyzetben, hogy nehéz volt kimondani az igazságot? Nagy levegőt kellett venni, azonban nem volt más hátra, ki kellett mondani. Ezek előtt, a szoros kapuk előtt állunk. Minden egyes esetben, amikor nem tehetünk mást, csak azt, amit a gondolatainkba, új emberi tartásunkba ivódott, élő Jézus kíván tőlünk. A szoros kapu előtt állunk minden egyes esetben, amikor nem szólhatunk mást, csak azt, amit a gondolatainkat, érzéseinket átjáró Jézusi tartás ad a szánkba. Húzzuk össze magunkat, és rajta. A mai igemagyarázat a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Május végén nagyszabású vasúti felújítás kezdődik a Nyíregyházát is érintő vonalon. A munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között várhatóan egész nyáron pótlóbuszok közlekednek majd, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és átszállásokra kell készülniük. Május 27-én indul és várhatóan augusztus végéig tart az a nagyszabású pályakarbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyháza térségében. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkákat, mintegy 3,2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott beruházás keretében. A munkálatok idején Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érinti. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlást légkondicionált autóbuszokkal oldják meg, ugyanakkor az utazási idő várhatóan megnő, és több járat esetében átszállásra is szükség lehet. A 3 hónapon át tartó felújítás során mintegy 200 szakember dolgozik majd korszerű vasútépítőgépekkel. A beruházás célja, hogy megszűnjenek a jelenlegi sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota, és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés. Nem csak a pályán dolgoznak majd a szakemberek, a felújítás részeként 4 vasúti átjárót is korszerűsítenek, emellett karbantartják a felső vezetéki rendszert és a biztosító berendezéseket is. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak felzárkózásukhoz. Az akció célja, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. Rácsok Balázs, a segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója elmondta, az ökumenikus segélyszervezet intézményeibe nagyon különböző élethelyzetekből érkeznek a gyerekek, az átmeneti otthonokban lakó gyermekek 79%-ánál már a hétköznapi külvilágból érkező ingerek is átlag feletti megterhelést jelentenek. Az 5 napos táborokban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket sajátíthatnak el, amelyek egész évben, sőt a további életüket tekintve is építőek. A kezdeményezést a www.segélyszervezet.hu kapaszkodó oldalon lehet támogatni, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a 3. legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában. Sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. Az ószövetségi pünkösd jelentése és elnevezése az évszázadok során sokat változott. Kezdetben aratási ünnep volt, amelyen az első termést felajánlották Istennek, de Jézus korában már bizonyosan a törvényadás és a Sínai hegyen kötött szövetség ünnepe volt. a Szentlélek kiáradása a tanítványokra és az Istentől kapott törvény ünnepének egybeesése gazdagítja az ünnep tartalmát. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csak nem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum. Áll az intézmény közleményében. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példányt bemutató tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: helyzetben is bevetésük volt, ahol tudták segíteni a tűzoltók munkáját.
1: Drónnal felszálltunk, és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófa védelem irányába.
0: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Zöldséget, gyümölcsöt mosni mindenki tud, gondolhatnánk, ám a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIH mégis fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a nyers termények felületén természetes módon előfordulhatnak szennyeződések, például föld, homok vagy akár növényvédőszer maradványok. Így ezek megmosása a fogyasztás előtt mindig szükséges. Most néhány tippet hallhatnak a NÉBIH közleményéből, utána pedig beszélgetünk majd az egyik szakemberükkel. Azt javasolják, a zöldségek és gyümölcsök alapos és megfelelő tisztításához érdemes betartani néhány alapelvet. Nem szükséges a terményeket már a vásárlás után megmosni, hanem célszerű azt közvetlenül a felhasználás előtt megtenni, így tovább eltarthatóak maradnak, hiszen nem távolítjuk el idő előtt a természetes védőrétegüket. A zöldségeket és gyümölcsöket tiszta, folyóvíz alatt öblítsük le. A leveles zöldségeket, mint a saláta vagy a spenót, levelekre bontva ajánlott megmosni, beáztatni, majd folyóvíz alatt újra megmosni, hogy a levelek közé szorult homokot és egyéb szennyező

0: kezdéseket is eltávolítsuk. A földdel érintkező réteges felépítésű zöldségeket, mint például a pórihagymát is érdemes beáztatni, majd rétegekre szedve megtisztítani. Szintén hasznos a brokkoli és a karfiol áztatása, mivel így a rózsák közé bújt apró rovarok és szennyeződések könnyebben eltávolíthatóak. Az alapos tisztítás érdekében a keményebb híjú zöldségeket, például a burgonyát, a répát vagy az uborkát pedig érdemes megdörzsölni, akár érdemes tartani erre a célra egy külön kefét. A bogyós gyümölcsök, például a szamóca és a málna érzékenyek, puha állományok miatt kíméletes, de alapos tisztítást igényelnek fogyasztás előtt, fogalmaz a közlemény. Érdemes közvetlenül fogyasztás előtt hideg folyóvíz alatt leöblíteni, kerülve a hosszabb áztatást, mivel az ronthatja a gyümölcsök minőségét. A sérült vagy penészes szemeket pedig válogassuk ki, mivel ezek a többi gyümölcs romlását is felgyorsíthatják. Mosást követően a bogyós gyümölcsöket papírtörlővel vagy tiszta konyharuhára helyezve érdemes óvatosan lecsepegtetni és megszárítani. A részletekről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese számol be a hallgatóinknak.
1: Miért tartották azt fontosnak, hogy zöldséggyümölcs mosási tippekkel segítsék a lakosságot? Úgy elsőre gondolhatnánk azt, hogy mindenki meg tud mosni zöldségeket, gyümölcsöket, de feltételezem, hogy volt valami tapasztalatuk, ami miatt ezt fontosnak gondolták.
2: Így van, így május egyre több szezonális primőr zöldség jelenik meg a kereskedelmi egységekben, illetve a piacokon. Nagyon fontos, hogy ezek magas vitamintartalommal és kiváló tápanyagforrásként szerepelnek. Azonban a Nébih oktatási programjában fontos felhívnunk arra a vásárlók figyelmét, hogy bizonyos élelmiszerbiztonsági veszélyeket is rejthetnek ezek a termékek, hogyha nem alaposan és jól kezeljük őket fogyasztás előtt. A legfontosabb az, hogy vannak olyan zöldségtípusok, például a spenót saláta, amit mindenképpen ajánlott leveleire szétszedni és folyó bővízzel megmosni, hogy az esetlegesen megbúvó rovarokat eltávolítsuk, de vannak olyan termékek, amik viszont egy alapos áztatást kell felhasználás előtt alkalmazni, ilyen a karfiol meg a brokkoli. Bizonyos keményhéjú termékek, amik földdel szennyezettek lehetnek, például az uborka, retek, ezeket mindig bővízben alaposan mossuk, és amennyiben van megfelelő szivacs, akkor alaposan dörzsöljük át, hogy semmilyen szennyeződés ne maradjon a felületeken, legyen az akár növényvédőszer, vagy pedig csak föld. A bogyós gyümölcsökkel más a helyzet, ezek mindenképpen ugye puha héjúak, hogyha áztatnánk, dörzsölnénk, akkor komoly minőségi romlás keletkezne, például egy eperbe, málnába. Ezért azt tudjuk javasolni, hogy ezeket bővízzel alaposan mossuk át, hisz itt is fennállhat annak a veszélye, hogy valamilyen mikrobiális fertőzést okozhatnak. Nagyon fontos az, hogy ezeket a tevékenységeket vagy momentumokat mindenképpen felhasználás előtt végezzük. Tehát amikor megvásároltuk a zöldség gyümölcsöt, hazavitték be, a hűtőszekrénybe kerülnek, és csak felhasználás előtt tisztítsuk meg őket. És hogyha így járunk el helyesen, akkor semmiféle probléma nem lehet a fogyasztásukkal.
1: Legelső mondataiban mondta azt, hogy veszélyeket rejthet az, ha nem mossuk meg alaposan ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket. Nyilván említett egy-két példát, rovarokat, homokszemeket, de van más, amire most én nem gondolok, de veszélyeket...
2: Például egy földes jellegű termékeknél, mondjuk egy reteknél, pórihagymánál, újhagymánál maga a föld, a termőföld lehet akár rovarokkal, akár növényvédőszer maradványokkal, akár bakteriális fertőzéssel, és ezért fontos, hogy a földes árut mindig alaposan kezeljük, mossuk le, amennyiben olyan a termék, akkor dörzsöljük le, illetve természetesen vegyük le a külső leveleket, mondjuk egy pórihagymánál, mindenképpen levesszük a külső leveleket, mert azok szennyezettek lehetnek.
1: Oké, néhány kiegészítő kérdés. Említette karfiol brokkoli áztatását. Mennyi ideig számít az már hatékony módszernek, ha áztatjuk?
2: Általában azt szoktuk mondani, hogy hideg vízben kb. 10-15 percig áztassuk. Ha esetleg volt benne rovar, akkor ennyi idő alatt azok feljönnek a felszínre, és akkor utána szét lehet bontani virágokra, és föl lehet használni.
1: És most külön mondta, hogy hideg víz, számít-e, hogy hideg vagy meleg vízben áztatunk, mosunk, hatékonyabb-e a meleg, mint ahogy mondjuk a kézmosásnál jobb a meleg víz?
2: Itt a zöldség gyümölcsöknél ugye azt figyelembe kell venni, hogyha nagyon forró vízzel mossuk, például egy bogyós gyümölcsöt, akkor komoly minőségi probléma lehet. Inkább azt szoktam mondani, hogy bő hideg vízzel, vagy maximum kézmeleg vízzel a héjasakat, tehát például egy uborkát, retket lehet kézmeleg vízzel is mosni, de a borjós gyümölcsöket nem ajánljuk.
1: És a vizen kívül, meg a szivacson kívül valamit lehet-e használni? Most ilyen különböző házi praktikák, amivel én már találkoztam, van, aki sóval mos mondjuk zöldséget, szódabikorbonát is hallottam már, ezekről mit gondol?
2: Igazából én azt mondom, hogy a tiszta víz bőven elegendő, hogy egy alapos tisztítást és mosást végzünk, nem javasolnám bármiféle különböző ilyen praktikának. Ugye akár a só, akár a szódabikarbóna egy gyümölcs esetén nem igazán jó megoldásnak tűnik.
1: Oké, inkább a zöldségekre volt szerintem ez, de értem, amit mond, igen.
2: Igen.
1: Akkor a következő, önök is írják a közleményükben a penészes szemeket, ami mondjuk ilyen bogyós gyümölcsöknél felmerülhet. Azokat nyilván kiválogatjuk, de a körülötte lévő szemek azok ön szerint fogyaszthatók-e, amin nincs penész, illetve egy olyan zöldség és gyümölcs esetében, aminek egy nagyobb esetében az egyik része már elkezdett penészedni, akkor meg lehet enni azt az almát mondjuk, ha kivágom azt a részt, erre mit javasolna?
2: Azt szoktuk mondani, a legbiztonságosabb az, ha azt nem fogyasztjuk el, de természetesen, ha kisebb elváltozást látunk rajta, akkor azokat lehet vágni, a vágási felületet meg kell nézni, hogy nincs elszíneződés, nem látszanak a romlás jelei, és természetesen azt is alaposan meg kell mosni.
1: Azzal zárják a közleményüket, hogy jobbnak tartják az idén jellegű zöldségek, gyümölcsök fogyasztását. Mivel más ez, mint amit mondjuk asszaltunk, vagy konzervben, vagy fogyasztva vásárolhatunk meg?
2: A legtöbb esetben a friss szezonális termékek nem esnek át semmiféle kezelésen, és így a tápértékük, tápanyagtartalmuk, vitamintartalmuk maximális. Bizonyos esetekben a fagyasztás is megőrzi a termékeknek a vitamintartalmát, egy aszalás mondjuk egy száraz levegőn, vagy ha cukorral megcukrozzák, akkor az minden esetben már csökkenti a benne lévő vitaminok és tápanyagoknak a tartalmát. Ezért javasoljuk azt, frissen szedett magyar terméket fogyasszunk.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helik Ferencet, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Elmondta azt is, hogy az eset a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kiemelte továbbá, hogy az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy tanulni lehessen belőle, hogy a jövőben az ilyen balesetek elkerülhetők legyenek. Mint arról korábban beszámoltunk, halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében pénteken délelőtt. Egy ember életét vesztette, több ember súlyos sérüléseket szenvedett. Országos mezőgazdasági felmérést indított a KSH Agrárium 2026 néven. Az adatgyűjtés több tízezer gazdaságot érint, célja pedig, hogy minél pontosabb képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről és az ágazatban zajló változásokról. A felmérés július közepéig tart. Minden uniós tagállamot érint, az eredmények pedig a későbbi agrártámogatási és szakpolitikai döntéseket is segíthetik, hangzott el sajtótájékoztatón Nyíregyházán. A KSH adatfelvétele országszerte közel 1000 települést, valamint mintegy 70 ezer gazdaságot és gazdasági szervezetet érint. Az eredmények a későbbi agrárpolitikai és támogatási döntéseket is segíthetik majd. Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője kiemelte, az adatfelvétel két szakaszban zajlik. A sajtótájékoztatón elhangzott Szabolcs-Szatmár-Bereg mezőgazdasága országosan is fontos szerepet tölt be. Pásztortalálkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás pünkösdi királyválasztás várják a családokat pünköst hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. Vasárnap a legelők és pásztorok nemzetközi évéhez csatlakozva pásztortalálkozót szerveznek az emlékparkban. Az ősi mesterség fogásait ismerhetik meg a skanzenben, ahol a hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán kézi ollós birkanyírást tartanak, majd délután a Nomád Parkban kiderül, miként lesz a gyapjúból kéztermék. A Szeri Gyógynövényházban a délalföldi táj jellegzetes növényvilágát, valamint a vadon termő füvek emberi és állati gyógyászatban betöltött ősi szerepét mutatják be, a szentesi tanyán pedig azt, hogyan készül a hagyományos pásztorétel, a tarhonya kézzel és rostával. A hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán hagyományos népi receptek alapján sülnek finomságok a kemencében, amelyet a vendégek meg is kóstolhatnak, de nem hiányoznak a programok közül a népi gyermekjátékok, az erő és ügyességi próbák sem.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kilenc másik mentőcsapattal gyakorlatozott együtt a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportja Szlovákiában. Szituációkat gyakoroltak, volt, hogy szakadékba esett sérültet kellett menteniük, kipróbálhatták, milyen egy fiktív medvetámadásban megsérült ember mentése, és eltűnt gyerekeket is kerestek a gyakorlat során. Az egyik nehézséget a közös nyelvhasználat okozta, ugyanis volt olyan mentőcsapat, aki nem beszélt angolul, szlovákul pedig Hegedűs Gáborék nem tudnak, de aztán végül minden problémát sikerült áthidalni. Az MRS kutatómentő csapata a drónjaik és kutyáik használatát gyakorolta főleg, amúgy is ezek az erősségeik, de a hegyvidéki terep jó gyakorlatot jelentett az embereknek, a kutyáknak és a drón használóknak is, hiszen az így megszerzett tudás a későbbi még professzionálisabb működéshez segítette őket hozzá. Az itt tanultakat aztán tényleg pár napon belül már használhatták is, hiszen Hajdúsámson térségében hatalmas erdőtűz volt a napokban, ahol drónjaikkal segítették a tűzoltók munkáját. Hogy hogyan? Arról Hegedűs Gábor, a kutatómentőcsoport vezetője számol be, de előbb a szlovákiai gyakorlatról kérdezem.
2: Kezdjük időrendben az elmúlt napok eseményeit. Voltatok a csapatotokkal, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató mentőcsoportjával egy gyakorlaton. Egy picit messzebbről, ha kezdjük, hogyan szerveződik egy ilyen gyakorlat? Hogy kaptok meghívást? Ez ugye Szlovákiában zajlott, tehát nem hazai szervezés volt. Hogyan szerveződik egy ilyen gyakorlat?
3: Igen, hát üdvözlöm a hallgatókat először is. Ez a gyakorlat, ez egy 3 napos gyakorlat volt a magyar határtól nem messze Szlovákiában. Ezt egy helyi tűzoltó egyesület szervezte, és úgy jöttünk képbe, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk egy miskolci mentőkutyás szervezettel. Közösen voltunk annó Törökországban is, a török földrengésnél 2023-ban, és azóta is nagyon szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápolunk, és bennünket, és ezt a miskolci szervezetet is meghívta ez a szlovák szervezet. Ott volt egy személyes kontaktus, látták a munkásságunkat, látták azt, hogy hozzá fogunk tudni rakni ehhez a gyakorlathoz. Alapvetően az elején megkérdezték, hogy mik azok a speciális munkaterületek, amikben fogunk tudni dolgozni. Mi megadtuk, hogy nálunk az alpintechnika, a drónozás és a kutyás keresés lesz az, amiben szeretnénk dolgozni, és ez meg is valósult itt a 3 nap alatt. Tehát ők már a tervezésnél, ők már ezeket a tudásainkat, ezeket belevették a tervezésbe alapvetően.
2: És milyen feladatokat volt lehetőségetek kipróbálni, megoldani? Mesélj egy kicsit erről.
3: Ugye elsőjén kezdődött ez a gyakorlat, ez egy pénteken a volt, pénteken megérkeztünk délután, elvárás volt, hogy mindenki megérkezzen, minden csapat megérkezzen este 6-ig. Körülbelül olyan 10 csapat vett részt ezen a gyakorlaton. Itt egy erdő közepén, egy dombos területen voltunk. Este 6-kor ugye volt egy megnyitója az egésznek, és szinte azonnal el is kezdődött az első gyakorlat, ami hát nagyjából éjfélkor fejeződött be, meg volt pontosan, nagyon-nagyon szépen kitalált szenáriók voltak, nagyon jól megtervezett dolgok, például az első nap egy 3 fős gyerekcsoport eltűnését kellett megoldanunk, és mindig ki volt jelölve pontosan az egyes eltűnéseknek a rendszer parancsnoka. Az első keresés, aznek parancsnoksága, az pont a mi szervezetünk kapta. Nekünk kellett összekoordinálnunk a 10 csapatot. A 10 csapaton belül 9 csapattal, akkor találkoztunk először, ezzel egyedül a miskolci srácokat ismertük, fölmérni, hogy az egyes csapatoknak pontosan mik is a tulajdonságai, milyen technikai eszközzel, milyen tudásbeli eszközzel, milyen tudással bírnak, és azután pedig megszervezni ennek a 3 eltűnt gyereknek az éjszakai keresését. Tehát itt bevettünk drónokat, kutyákat, alpin technikát, mert végül is volt olyan, aki egy ilyen szakadékba esett, úgy kellett kimenteni idézőjelesen, ugye ez volt a történet, és minden egyes alkalommal más-más történet volt. Volt olyan, aki, ahol gombászók, volt olyan történet, ahol egy erdőt véletlenül felgyújtottak gyerekek, és utána annyira megijedtek, hogy elszaladtak. Itt ugye összetett volt, mert egy az, hogy el kellett oltani magát a tüzet, és utána pedig a három valahogy összeszedni. Volt olyan, hogy medvetámadásért valakit. Akkor ugye nem csak az volt a fontos, hogy megtaláljuk, hanem hogy minél gyorsabb és minél szakszerűbb egészségügyi ellátásban részesítsük.
2: Egy picit a hátterére vagyok még kíváncsi a dolgoknak, és utána ígérem, levonjuk a konzekvenciákat, hogy ebből ti mit tanultatok, de aki soha nem járt még ilyen gyakorlaton, azok kedvéért tedd már meg, kérlek, hogy elmondod, hogy például hogy lehet egy tüzet elgyakorolni, hogy az hogy kellene eloltani. Tényleg valamit meg kell gyújtani, vagy csak jelképesen, nem tudom, fénytechnikával kell azt körülhatárolni, vagy sérült van, akkor azt hogyan kell ellátni, nem tudom, művér van rákenve a térdére, és akkor úgy kell bekötőzni. Tehát egy-két ilyen példaszerű dolgot elmondanák.
3: Tehát például a tűzzel kapcsolatban, ott ugye a helyi tűzoltók is részt vettek a gyakorlaton. A helyi tűzoltók egy téren, ahol van tűzgyújtó hely, ténylegesen tüzet gyújtottak, tehát alapvetően a füstöt láttuk, tehát nekünk az nem volt megadva a pontos koordináta, hogy honnan tűntek el a gyerekek, meg mindenféle ilyesmi, hanem egyáltalán meg kellett keresnünk a tűzfészket, ott azt a tüzet eloltani, amíg nem értünk oda, addig ugye kontrollált körülmények között ég, és utána mentünk tovább. Az egészségügyi ellátás az pedig úgy folyt, hogy rendesen ugye ilyen mindenféle művérrel, meg mindenféle ilyesminek a felhasználásával voltak elmaszkírozva, és sőt volt olyan szituáció, amikor mondjuk egy mentőtiszt állt mint ilyen egészségügyi felügyelőként az elvileg a sérült mellett, és a mentőtiszt szólt, amikor ugye megszólítottuk, ugye megtaláltuk az eltüntet, akkor szólt, hogy nincs pulzusa és nem lélegzik. És akkor mellénk rakott egy ambubabát, hogy akkor kezdhetjük, hogy akkor itt van, és akkor kezdjük el az újraélesztést, amennyiben úgy látjuk. Tehát alapvetően voltak mindenféle szakemberek, akik egy kicsit felügyelték ezt a gyakorlatot, és nem csak felügyelték, hanem az egyes-egyes gyakorlatok végén elmondták az ő szakmai területükre vonatkozó konzekvenciákat levonták.
2: És akkor ti mindezekből milyen új ismereteket szereztetek, milyen tapasztalatokat tudtok továbbvinni a munkátok során?
3: Azt gondolom, két nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy egy nemzetközi csoportban hogyan is tudunk együtt dolgozni. Tehát fölhoznám azt, ugye a legelső ilyen szkenárióban mi voltunk a parancsnokok, és nagyon-nagyon nehéz volt úgy koordinálni csapatokat, hogy nem volt közös nyelvünk. Tehát, hogy volt olyan csapat, akik nem beszéltek angolul, csak szlovákul, akkor hogyan oldom meg velük? Akkor ugye az angol kommunikáció sem annyira egyértelmű, mint hogy magyarul elmondok valamit a társamnak, szaknyelvet is használva. Ezt angolul azért át kell gondolni, hogy akkor pontosan akkor hogyan is fogom elmondani. Nagyon sok nyelven nem beszélek, az egyik az például a szlovák. Nehéz volt kommunikálni azokkal a szlovák csapatokkal, akik nem beszéltek angolul. És ez fordítottan is nehéz volt nekik, amikor ők voltak a parancsnokok, akkor ugye a velünk való közös kommunikáció. És ez volt egy nagyon fontos gyakorlat, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. A másik meg, hogy ezeket az életmentési eszközöket, vagy akár a dróntechnikát, akár az alpintechnikát, akár a kutyával való mentést, itt mindig is nagyon-nagyon sokat számít a gyakorlás. Minden egyes szituáció új szituáció. Nagyon jó volt azt látni, hogy ugye eddig a dróntechnikával inkább hát itt a környékünkön, a Debrecen és környékén gyakoroltunk, ahol lássuk be, annyira az, hogy dombos terület nem releváns. Hát ez a szlovák dombokban ez volt olyan, hogy a drón az 300 méterre tudott elmenni a kezelőjétől, és akkor ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Nagyon sok olyan szituáció volt. A kutyáknak például olyan hasadékokban kellett keresni, amiket itt Debrecen környékén nem tudunk gyakorolni. Hogy akkor pontosan a légmozgások, hogy vannak. Na, nagyon érdekes szenáriók voltak, nagyon érdekes volt a kutyavezetőknek, és az egyéb az alpinistáknak, a drónosoknak is egy teljesen új környezetben kipróbálni magukat.
2: A kutyákról hagyj kérdezzem még meg, hogy a kutyák ilyenkor értik, érzik, hogy ez egy gyakorlat és nem éles helyzet, és annak ellenére vagy emellett tudnak ugyanolyan intenzitással dolgozni, mint hogyha éles helyzet lenne, de egyébként ez az emberekre is igaz, hogy, hogy tudtok-e olyan lelkesen dolgozni, mint hogyha ez egy éles szituáció lenne, de bontsuk szét először a kutyák, szóval ők mit éreznek abból, hogy ez egy gyakorlat, vagy nem gyakorlat?
3: A kutyák alapvetően képzésük az úgy épül föl, hogy szinte úgy működjenek, mint egy TV távirányítón a bekapcsoló gomb. Tehát, hogyha mindenféle olyan procedúra van, amivel én bekapcsolom a kutyát, akkor ő ezt érezni fogja, hogy na, akkor itt most elkezdődik egy keresés. Ez a keresés a kutyáknak, ez egy mindig egy játék. Az éles keresésben is, és a gyakorlásban is ők egy játékot látnak, és nagyon-nagyon leegyszerűsítve, és de alapvetően ez nekik egy örömjáték, hogy na, akkor elkezdünk keresni, találok valakit, és ezért én jutalmat kapok. Labdát kapok, élelmet kapok, nekik ez egy játék. És ezt nagyon élvezik, hogyha keresni kell, hogyha gyakorlás van, azt is nagyon élvezik, és hogyha éles szituáció van, azt is nagyon élvezik. Az embereknél pedig megfelelő felelősség, tudatosság mellett ezt át kell élni. Tehát, hogy úgy nem lehet neki menni egy gyakorlásnak, hogy ó, én nem adok bele 100%-ot, mert ez úgyis egy gyakorlás. Szerencsére mind a mi csapatunk, mind pedig az összes többi csapat, és szerintem a világ minden táján lévő mentőcsapatok a gyakorlásba is 100%-ot beleadnak. Nem lehet úgy nekiállni, hogy ó, ez csak egy gyakorlás, akkor nem teljesítek úgy. Tökéletesen kell teljesíteni gyakorlás alatt is, mert az életszituációban sokkal, de sokkal nehezebb a lelki nyomás miatt dolgozni, úgyhogy mondom, beleadunk 100%-ot a gyakorlásokba.
2: Oké, és akkor a beszélgetésünk második felére meg a gyakorlaton túl éles dolgok, mert hogy hazaértetek, és utána a következő napokban éles helyzetekben is kellett a tudásotokat használni. Volt egy tűzeset, amiben segítenetek kellett, illetve két tűzeset tulajdonképpen, ha igen, jól foglalom össze. Mesélsz ezekről egy kicsit? Az egyik, azt gondolom, igen, Debrecen környék, a másik Hajdúsámson. Mi történt?
3: Igen, pár nappal ezelőtt dél környékén jött egy riasztás, hogy a külső Kassai úton egy tűzjelzés, egy telephely ég. Ez egy a legmagasabb, a Magyarországon a katasztrófavédelem rendszerén belül 5 kategóriába sorolják a veszélyhelyzeteket, ez a legmagasabb 5-ös kiemelt kategóriába esett. Én úgy tudom, hogy nem is lehetett egy nap alatt eloltani ezt az egészet. Részt vettünk az elejétől fogva, segítettük háttérmunkával, logisztikai megoldásokkal a mentésben résztvevőknek a munkáját, ami azt jelenti, hogy légzőpalackokat cseréltünk, az ellátmányokat szállítottuk ki, és egyéb logisztikai feladatokat hajtottunk végre annak érdekében, hogy ne a beavatkozó állománytól kelljen elvenni tűzoltót ezeknek a feladatoknak a megoldásában. Ez volt az egyik, ez egy nagyon fárasztó munka volt, és hát pihenés helyett szintén egy 11 hektáros terület égett Hajdúsámson kívül területén, ott pedig a drón technikánkkal tudtuk segíteni a kárhelyi parancsnoknak a munkáját. Lássuk be, 11 hektár, ami 22 darab futballpályának felel meg, erdős területet átlátni lehetetlen, úgyhogy drónnal felszálltunk, és 120 méter magasból segítettük a parancsnoknak a munkáját, aki ezáltal az egységeket tudta irányítani, tudta mondani, hogy merre menjenek, hol van még olyan terület, ami esetleg ég, vagy olyan ajzonézet, ami ég, úgyhogy egy nagyon hasznos munkát tudtunk a kárhelyszínen is nyújtani a katasztrófavédelem irányába.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportjának vezetőjét hallották. Előbb a néhány nappal ezelőtti szlovákiai gyakorlatról beszélgettünk vele, ahol 9 másik mentőcsapattal gyakorlatoztak együtt, főleg drón használatot és a kutyáikkal való közös munkát gyakorolták. Például egy fiktív medve támadásban megsérült embert mentettek meg a gyakorlat során. Aztán arról hallhattak, hogy az elmúlt napokban Ilesben is segítettek Debrecen és Hajdúsámson térségében egy-egy tűzesetnél.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Robbanás történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9 megsérült. A tűzoltók délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Az Olefin együzem újraindításakor bekövetkezett robbanásról 8:45-kor érkezett bejelentés. A helyi létesítményi tűzoltók mellett a helyszínre vonultak a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltók, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a mobil labor. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt, a megsérült csővezetéken fáklyaszerű égés volt. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen nem mért veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt. Ezt megerősítette Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt közölte, a robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérült, közülük egy ember súlyos, életveszélyes, 4 súlyosabb, további 4 pedig könnyebb égési sérüléseket szenvedett. A mentők a tömeges baleseti protokoll szerint vonultak ki a helyszínre 3 mentőhelikopterrel és számos más mentőegységgel. A mentők a sérülteket a miskolci, a debreceni, valamint a budapesti Honvéd kórházba vitték. Az Európai Unió tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogén alapú műtrágyákra, köztük a karbamidra és az ammóniára kivetett vámtarifákat, közölte az uniós tanács. A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés célja az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeinek csökkentése. A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású vámtarifák alapján. A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra. Az uniós tanács kiemelte, a döntés jobb hozzáférést biztosít az európai gazdálkodóknak a megfizethető, megbízható műtrágya ellátáshoz, és segít rugalmasabb ellátási láncokat és partnerségeket kiépíteni világszerte. Az intézkedés továbbá csökkenti az EU függőségét Oroszországtól és Fehér Oroszországtól a műtrágya termékek esetében, és segít egy diverzifikáltabb kereskedelmi hálózat kiépítését. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mind Diák Szövetkezet közleményében. Tapasztalataik szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos, órarendhez igazítható munkavégzésben. A hosszabb távú gondolkodás egyik leglátványosabb jele, hogy még korábban inkább a multinacionális vállalatok és nagyvállalati szolgáltató központok indítottak gyakornoki programokat, ma már a KKV-k is egyre nyitottabbak arra, hogy diákokat vonjanak be adminisztratív, pénzügyi, mérnöki, informatikai vagy ügyfél támogatási feladatokba. A szövetkezet összesítése szerint idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. nagy igény lehet a pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyors éttermi dolgozókra, fagyi és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra. A klasszikus nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. Pásztortalálkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás pünkösdi királyválasztás várják a családokat pünköst hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. Vasárnap a legelők és pásztorok nemzetközi évéhez csatlakozva pásztortalálkozót szerveznek az emlékparkban. Az ősi mesterség fogásait ismerhetik meg a skanzenben, ahol a hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán kézi ollós birkanyírást tartanak, majd délután a Nomád Parkban kiderül, miként lesz a gyapjúból kéztermék. A Szeri Gyógynövényházban a délalföldi táj jellegzetes növényvilágát, valamint a vadon termő füvek emberi és állati gyógyászatban betöltött ősi szerepét mutatják be, a szentesi tanyán pedig azt, hogyan készül a hagyományos pásztorétel, a tarhonya kézzel és rostával. A hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán hagyományos népi receptek alapján sülnek finomságok a kemencében, amelyet a vendégek meg is kóstolhatnak, de nem hiányoznak a programok közül a népi gyermekjátékok, az erő és ügyességi próbák sem. Pünköst hétfőjén a skanzen Mester László zenekarának muzsikájától lesz hangos, Fordulj egyet, de ne neves címmel pedig interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja a betérőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a kamaszok sminkeléséről beszélgettem.
2: Bőrük pont az a korosztály, amikor a hormonváltozás miatt nagyon gyakran pattanásos, zsíros, akár gyulladásos is lehet egy arcbőr, és persze hát ezt szeretnék minél jobban elfedni.

0: kezdeni. Egy Gárdonyi jubileumi évnek a programsorozatának az egyik első rendezvényéről volt szó.
1: No, hát azért ezt kifejthetnéd, hogy akkor mi ez a nagy projekt?
0: Igen, hát most már harmadik éve benne vagyok egy olyan művészeti ösztöndi programba, a Magyar Művészeti Akadémiának a 3 éves művészeti ösztöndi programjába, ami tulajdonképpen egy teljesen szabad koncepciót dolgoz fel. Ugye minden pályázó egy saját koncepcióval érkezik, és akkor erre tulajdonképpen a Művészeti Akadémia kuratóriuma vagy zöld, vagy piros lámpát ad, anélkül, hogy különösebb módosítások történnének a programba, tehát nagyon-nagyon jó lehetőséget teremt egy művésznek, hogy a saját érintetlen koncepcióját ki tudja teljesíteni. És én most azt vállaltam erre a 3 évre, hogy Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt két nagyon fontos protestáns zeneszerzőnek az életművét próbálom egy kicsit feldolgozni, ugyanis annak idején, amikor 2023-ban beadtam a pályázatot, akkor így hirtelen leesett, mint egy tantusz, hogy 26-ban lesz egy nagyon különleges évforduló sorozat, ráadásul, ugyanis a Gárdonyi Zoltán születésének 120. halálának 40. évfordulója van idén, a fiának Zsoltnak, aki pedig még velünk van, a 80. születésnapja, úgyhogy hát ez egy csodálatos lehetőség, hogy egy kicsit jobban kézbe vegyük az életművet, leporoljunk olyan műveket, amik kevesebb figyelmet kaptak, és általában egy kicsit jobban központba helyezzük azt, hogy miért is fontos ennek a két zeneszerzőnek a munkássága a magyar klasszikus zene, és azon belül is inkább a protestáns zene szempontjából.
1: Na és hol tartasz ebben a munkában?
0: Nekem nagyon régről jön ez a Gárdonyi berögződés, ugyanis engem ugye Karaszon Dezső tanár úr indított el a pályámon. Nagyon érdekes, mert az egyik első orgon élményem összefügg az egyik első Gárdonyi élményemmel, ugyanis egyszer a nagyerdei gyülekezetnek a egyik vasárnapi Isten tiszteletének a végén Karaszon tanár úr egy Gárdonyi darabot játszott, az első szonátának a 3. tételét, egy ilyen nagyon-nagyon fortissimo, impozáns, lendületes tételt, és hát lehettem 10-12 éves, odaültem mellé, és talán még lapoztam is, vagy még volt, hogy regisztráltam valamit az orgonán. Minden esetre az volt az egyik első olyan nagyon erős hatás, ami elmozdított engem az orgona felé, és hát ez történetesen egy Gárdonyi darab volt. És hát természetesen Karaszon tanár úr azóta is nagyon-nagyon sok Gárdonyi művet játszott, rengeteg koncertjén hallhatta a közönség, nagyon sokat mesélt a szerzőkről, és hát ezt most valamennyire ki kell mondjam, egy kicsit úgy érzem, hogy egyfajta rehabilitálásra szorul ez az életmű, ugyanis egyszerűen a körülményeknek egy olyan együttállása volt tapasztalható, ami ahhoz vezetett, hogy Magyarországon én azt gondolom, hogy nem kap annyi figyelmet ez a zeneszerző, mint amennyit érdemelne. Ugye elég korán külföldre emigrált a teljes család, és emiatt valahogy kikerültek a magyar vérkeringésből, és ahhoz képest, hogy mennyire fontos és mennyire kiemelkedő művei vannak, nincs benne annyira a köztudatban, és ezen szerettem volna elsősorban változtatni ez alatt a 3 év alatt.
1: Hogy kerülhettek ők ki a zenei körforgásból, hiszen egyébként itt református berkeken belül bizony nagyon nagy becsben tartják az ő zenei munkásságokat.
0: Igen, ez szerencsére így van, tehát ezt nagyon-nagyon örömmel tapasztaltam, hogy én ugye erre az évre nagyjából azt a célt tűztem ki, hogy megpróbálom elősegíteni, hogy minél több program és minél több úgymond produktum szülessen ennek a témának a farvizén, és azt vettem észre, hogy tőlem függetlenül rengeteg önszerveződő Gárdonyi jubileumi esemény van, nagyon-nagyon sok koncert, kórusok vannak, protestáns egyházzenészek, akik maguktól nagyon-nagyon szépen életben tartják ezt a hagyományt, de mégis egy olyan zeneszerző párosról van szó, akik egyértelműen mondjuk úgy például nemzetközi figyelmet érdemelnének. Tehát szerintem olyan bizonyos körökben igen, de azért lehetne még rajta dolgozni. Tehát én például, mint az Y generációnak a képviselője, gondoltam, hogy felvállalom például azt, hogy megadom nekik azt a fajta online jelenlétet, ami manapság szerintem szükséges ahhoz, hogy tényleg eljusson a megfelelő emberekhez, mert egyébként szerintem nagyon sok mindenkit érdekelne az ő életművük, csak egyszerűen nem hozzáférhető, mert manapság az internet világában, tehát például a művek nagy része azért itthon van magyarországi könyvtárakban, néhány németországi könyvtárban, vannak videók fent az interneten, de ezek is, hogy is mondjam, az algoritmusokon kívül, tehát nem nagyon kerülnek az embereknek a látóterébe, és ezeket egy picit kampányszerűen egy kicsit fel kell lendíteni.
1: És hogyha jellemezni kellene az ő egyházzenei tevékenységüket, tehát a Gárdonyi párosnak apa, fia tevékenységét, munkásságát, akkor mit lehet mondani erről? Tehát milyen zenei irányt képvisel alapvetően az ő munkájuk?
0: hogyha lehet így fogalmazni, ezek a kifejezések mindig egy kicsit félrevezetőek, de akinek van füle hozzá, az érteni fogja. Hát mondjuk úgy, hogy konzervatív vonalat képviselnek, tehát egy alapvetően tonális, modális, dallamos hangzásvilág. Egyébként ez lehet talán az egyik oka annak, hogy bizonyos körökből ők kikerültek, mert ugye a 20. század második felében azért nagyon-nagyon erős hullámai voltak az avantgárdnak, amik nem

0: Nagyon tudtak mit kezdeni azzal, hogyha valaki még hagyományos modellekben, hagyományos formákban szonátát ír, hangnemek vannak, tehát nagyon-nagyon kicsit, mint az olaj meg a víz úgy körülnült el ez a fajta két zenei világ, és nem nagyon volt átjárás a kettő között. Hogyha most jellemezni kéne egyébként a művészetüket vagy a munkásságukat, hát nekem most egyre erősebben jut eszembe egy ilyen kép, hogy picit olyanok a gárdonyi művek, mint egy református templom. Fehér, egyszerű, tisztára meszelt, és van mondjuk egy-két fontos ornamens, mondjuk egy urna, vagy egy pelikán, vagy egy olyan fontos szimbólum, ami valahogy nagyon egyértelműen odairányítja az ott ülőnek a figyelmét. Kicsit ilyenek a művek is, tehát valahogy mindenféle teátrális elemet mellőznek, és van egy pozitív értelemben vett eszköztelenség, ami egy kicsit annak a célját szolgálja, hogy a daraboknak és a műveknek a belső üzenete tényleg eljusson, és nyilvánvalóvá váljon.
1: Tehát azért ez egy jó nagy falat, jó nagy projekt, de úgy hallom, hogy azért vannak, akik támogatnak ebben. Például Karaszon Dezső mit szól hozzá?
0: Hát ő nagyon-nagyon fontos, mondhatom, hogy mentorom ebbe az egész projektbe. Ő nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápolt Gárdonyi Zoltánnal, tehát több művét neki komponálta a zeneszerző, tehát személyes jó kapcsolatban voltak, és egyszerűen olyan dolgokat lehet Karaszon tanár úrtól megtudni, ami sehol nincs, meg valószínűleg nem is lesz leírva, ezért egyébként próbálom minél többet beszéltetni, tehát minél több olyan konstellációba hozni a helyzetet, hogy valahogy meg tudjon nyilvánulni ezeken a területeken. Egyébként nagyon sok ponton részt fog venni még a jubileumi évben. Egyébként a kistemplomi templomban ő egy narrátori szerepet is betöltött, bemutatta a darabokat, mesélt egy kicsit az eredet történetükről, illetve van egy pár Gárdonyi Zoltán mű, ami nem lett még kiadva, pedig nagyon fontos művek. Ezekből most készülnek kiadások, az Edíció Mudika Budapestnél ezekhez előszavakat fog írni, konferencián is lehet majd hallani, sőt, mesterkurzust is fog tartani, szóval próbáljuk minél több dologba belevonni, és hát én úgy látom, hogy nagyon-nagyon örül, hogy ő is benne lehet ezekben a folyamatokban.
1: Egyébként nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a református kántosnak, amelynek most László Lóránd a vezetője, a karnagya, az a terve, hogy nyáron ők egy karos művel meglátogatják a Gárdonyi Zoltán fiát Würzburgban, ahol él, és oda elmennek, és ott fel is lépnek. Te tudtál erről?
0: Igen, fokozatosan jutnak csak el hozzám a koncertet. Szerencsére tényleg annyi van ilyen típusú szerveződésből, hogy még nekem is picit át kell látnom, hogy hányadán állunk, de nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sok lehetőség van, és valóban, tehát külföldön is lesznek egyébként gárdonyi koncertek, ugyanis Gárdonyi Zsolt már hosszú ideje Würzburgban él, ő ott a Würzburgi Zeneművészeti Főiskolának volt zeneelmélet professzora.
1: Te is meglátogatod?
0: Igen, egyébként tervben van, én megyek idén többször majd Németországba, célirányosan nem Würzburgba, hanem Erfurtba és Düsseldorfba, de nagyon szeretném majd valahogy ezeket összekötni. Egyébként itthon Magyarországon szoktunk találkozni, most legutóbb pont egy hete találkoztunk.
1: Igen.
0: Igen, szokott hazajárni, és megvitattuk pont a jubileum évvel kapcsolatos legfontosabb dolgokat.
1: Első kézből.
0: Így van, műsort, tanácsokat adott, ugye hát neki, mint jogörökös, neki mindenhez szükségünk van az ő hozzájárulására, úgyhogy egyeztetünk vele elég sokat.
1: Azért akkor ez egy nagyon szerencsés projektmunka, mert még él, hála Istennek, aki a legfontosabb információkat átadhatja, így van?
0: Igen, abszolút, és én is valahogy úgy látom, hogy még a nehézségek ellenére is azért van egy önálló lendület ennek a projektnek.
1: Tehát egy élő dolog.
0: Igen, és úgy tűnik, hogy azért olyan sok embernek fontos ez, hogy mondhatjuk, hogy van e körül egy hagyomány, aminek nagyon örülök, úgyhogy én azon fogok dolgozni, hogy ez ne csak egy egyéves kampány legyen, hanem ez maradjon fent, és itt alakuljon ki egy rutin az életmű gondozása szempontjából.

0: Tamajdi Ádám debreceni származású református orgonaművésszel folytatjuk beszélgetésünket.
1: Hogy most említetted, akkor német nyelvterületen is vannak feladataid. Érdekes, mert éppen néhány évvel ezelőtt meg arról beszélgettünk, hogy Japánba mész, arra az időszakra hogyan emlékszel vissza, és hogyha összehasonlítod a két területet, akkor mi az alapvető különbség? Tehát ott milyen volt művészi tevékenységet végezni, és mondjuk német nyelvterületen milyen művészi tevékenységet végezni? Gondolom, van különbség a kettő között, ugye? A két közeg más.
2: Abszolút. Tehát orgona szempontból egészen más az a terület, ahol az orgona egy benszülött instrumentum. Most itt elsősorban az európai országok, tehát Németország, Franciaország, esetleg a déli országok, Olaszország, Spanyolországra gondolok.
1: Itt mind voltál?
2: Igen, előfordultam koncerteken, mondjuk nem ismerem mindenhol ugyanolyan szinten. Nyilván a tanulmányai miatt legjobban a francia orgona kultúrát ismerem. Németországban hivatalosan nem tanultam, bár nagyon szerettem volna, de hát mindenre nincs lehetőség. Hát Japán az egy abszolút, tehát ott egy import cikk az orgona, és érdekes, mert azt hiszem, hogy az első orgonák valamikor a 70-es években épültek, és ott még mindig van egyfajta újdonság ereje, tehát teljesen más fülen hallgatják ezt, mint egy. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a mi nagyszüleink azért úgy nőttek fel, hogyha aki templomba járt, az azért hallott orgonaszót, és Japánban a 70-es években élő orgonaszót ők nem is nagyon hallottak előtte. Tehát, hogy ez nagyon erősen érződött, hogy máshogy viszonyulnak, sokkal inkább egzotikusnak, sokkal inkább az újdonság erejével tudhatni az orgona. Arról nem is beszélve, hogy én ugye nagyon izoláltan csináltam ezt a tevékenységet.
1: Akkor volt a COVID.
2: Egyrészt amiatt, másrészt egyszerűen amiatt, hogy ez egy olyan tevékenység volt, amit nagyon-nagyon szorosan meg voltak adva ennek az egésznek a keretei. És ennek egyébként nagyon sok előnye is volt, nagyon sokat tudtam egyedül nyugodtan dolgozni. Nagyon nagy élmény volt egyébként, az egyik legmeghatározóbb élményemként tekintek vissza arra a Japán egy évre. Még a COVID ellenére is, ami az egy elég kemény időszak volt, valahogy nem sikerült beárnyékolnia, tehát így megmaradt azért a nagyon pozitív összkép arról az időszakról.
1: Az egy izgalmas időszak volt, arról külön is beszélgettünk akkor, és hát lehet mondani a hallgatóknak, hogy szerintem idestova bőven 10 éve már, hogy ismerjük egymást, lehet, hogy kicsit régebb óta is, és azóta hogy vetted észre, hogy a te orgonához való viszonyod, a művészeted, a művészi repertoárod, a nyitás, a különböző műfajok irányába, hogyan változott, vagy hogyan hullámzott ez, mi volt az, ami alapvető változást hozott a te, mondjuk, karrieredben?
2: Ez egy érdekes dolog. Egyrészt elkezdtem egy picit többet versenyekre járni. Ez nagyon izgalmas, mert hát rájöttem, hogy eleinte viszonylag későn indult be nálam ez a folyamat, és pont az volt benne az ellenérzés, hogy hát most tulajdonképpen nem is értem, hogy miért versenyzünk, hát ez nem az a műfaj, amiben egyáltalán érdemes eldönteni, hogy most ki a jobb, hát nagyon sokféle jó megoldás van. És rájöttem, hogy egy idő után teljesen más megközelítés kapott bennem ez a dolog. Egyrészt inkább úgy tekintek erre az egészre, mint a hegymászás. És ez szerintem egyébként nagyon fontos minden zenésznek a karrierjében, hogy hegymászó alkat legyen, igen. És időről időre legyenek, hát ha nem verseny, akkor legyen valamilyen más projekt, ami, tehát mindig, amikor megmászott egy hegyet, lejön a hegyről, elterik egy kis idő, és aztán nézze ki a következő hegyet, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, mert ez tart egy zenészt, hát mondjuk úgy, hogy formában. Nagyon-nagyon könnyen el lehet kényelmesedni, bele lehet kényelmesedni egy karrierbe, és szerintem nagyon fontos ez ellen tenni, és borzasztóan fontos a folyamatos művészi megújulás, amihez meg a kihívások kellenek. Ez az egyik oka, és van egy oka a versenyzésnek. Az orgona az egy nagyon-nagyon helyhez kötött hangszer, és nagyon-nagyon izoláltan fejlődött a különböző területeken, és emiatt az organista társadalom is azért nagyon-nagyon heterogén. És amikor picit be akarunk vonódni, és jobban kapcsolódni a nemzetközi orgona világhoz, akkor ehhez egy nagyon-nagyon jó lehetőség egy verseny. Amikor ott vagyunk, legutóbb például Londonban, pontosabban St. Albans-ban voltam, hát egy 2 hét volt, egy 3 fordulós verseny, és az alatt a 2 hét alatt hát nyilván rengeteget találkoztam a versenytársakkal, akikkel egyáltalán nem olyan a viszony, mint ahogy mondjuk elsőre gondolná az ember, hát nagyon-nagyon pozitív, esténként leültünk, iszogattunk, nagyon sokat beszélgettünk, eszmét cseréltünk, koncerteken voltunk közösen, arról is kibeszéltük a véleményt, tehát hogy nagyon-nagyon konstruktív. Igazából valahogy miután egy cipőben vagyunk, és mindenkinek ugyanolyan körülmények között kell versenyezni, inkább szolidaritunk egymással, mint ellenségekként, vagy vetétársaként tekintünk ott egymásra. Rengeteg kapcsolatot sikerült ezeken a versenyeken építenem. Úgyhogy ez a másik prózaibb oka, hogy nagyon-nagyon fontos a nemzetközi kapcsolatépítés az orgonistáknak, amikre például a nemzetközi versenyek nagyon jó lehetőséget biztosítanak.
1: Ez most nagyon érdekes. Ilyen modern szemléletben, ilyen friss megközelítésben még senkit nem hallottam beszélni az orgona művészetről. Tehát ez a fajta nemzetközi kitekintés nagyon fontos. És akkor hogy ítéled meg nemzetközi vonatkozásban az orgona társadalmat?
2: Nagyon-nagyon más. Minden társadalom, mindegyik országnak megvannak a sajátságai. Egyébként megmondom őszintén, hogy még hogy valamennyire tapasztaltam is a külföldi tanulmányaim során ezeknek a közösségét, akárhol jártam, valahogy mindenhol az az érzése, mintha csak a kulcsukon kukucskáltam volna be, egy-két év alatt is. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz egy társadalmat úgy megítélni, hogy például az ember nem beszéli jól az idegen nyelvet. Tehát így voltam mondjuk Japánban is, tehát én akármennyire is próbáltam komoly energiákat belefektetni a japán nyelvbe, azért alapvetően megmaradt a távolság, és emiatt nehezen tudtam sok mindent megítélni a kultúrában. De egyébként kiderült, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ismertem magyarokat kint Japánban, akik 4-5 éve kint éltek, és már perfekt beszéltek japánul, és ők is ugyanezt mondták, hogy hiába élnek itt 5 éve, ők is azt érzik, hogy csak a kultúrának egy nagyon-nagyon kis szeletét tapasztalják meg.
1: Miért ugye... van velük egy távolságtartás? Vagy zártabb a világuk?
2: Egyértelműen zártabb. Tehát ami Japánt illeti, maga a társadalom, tehát a japán emberek teljesen másképp kommunikálnak, nagyon-nagyon sűrűn rétegződik a kommunikáció, és nagyon nem mindegy, hogy kivel beszélnek. És azért, amikor egy külföldivel beszél, még hogyha japánul is beszélnek, azért ott van egy ilyen nagyon-nagyon formális szintje a kommunikációnak, és ezután emiatt ugye nem nagyon derül ki sok minden. Valószínűleg ott le kell élni egy életet, hogy az ember tényleg lássa, hogy mi történik. Nyilván Európában ez teljesen más. Tehát amikor mondjuk egy franciával beszélgetek, akkor azért érzem, meg látom, hogy hát azért nagyjából ugyanazon az iskola rendszeren ment át, vagy nagyon hasonló iskola rendszeren, ugyanazok a dolgok veszik körbe, nagyon sok olyan társadalmi modell van, ami közös, még hogyha más is a kultúra.
1: Hogy látod egyébként, hogy van olyan ország, ahol közismertebben vagy ismerősebben cseng a te neved, mint orgonaművész, mint idehaza?
2: Már hogy jobban, mint idehaza?
1: Jobban, megismertebben.
2: Hát azt nem hiszem azért.
1: Mint Magyarországon?
2: Szerintem egyértelműen Japánban Magyarországon. Nem. Japánban ugye viszonylag, tehát ott nagyon kampányszerűen zajlik ez a, ugye az a poszt, amit betöltöttem, az úgy néz ki, hogy minden évben betölti ugyanezt a poszt egy másik orgonista, tehát ott egy picit nehezebb benne maradni. Igen, de egyébként nagyon-nagyon profi módon próbálják fenntartani ezt a rendszert, tehát például a honlapon a szaporúi kitarakoncertelem ezt nagyon nagy becsben tartja ezt a hagyományát, és például a honlapunkon ott van az összes orgonista, mindenkiről egy életrajz, egy személyes gondolat, és hát ami a legfontosabb, minden orgonistával csinálnak egy CD-t, ami gazdagítja a koncertteremnek a gyűjteményét, és én például azzal kezdtem, hogy egyfajta ajándék volt a koncertterem dolgozóitól, amikor megérkeztem, hogy megkaptam az összes többi előző orgonistának a CD gyűjteményét, mármint az összes CD-t, kb. 15-20 CD-t azt hiszem. Mindet nem hallgattam meg, de a nagy részüket igen, és nagyon jó érzés volt, hogy most ebbe fogok bekapcsolódni, ahol egyébként a volt tanárom Fasang László is, ő volt a harmadik ilyen rezidens orgonista, én pedig a 21. És ilyen formán azért nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy fennmaradjon ez a hagyomány.
1: Vannak különböző hangszerek, zongora, fuvola, hegedű, nem tudom, amikkel ugye lehet egyéni karriert építeni. Az orgona az mennyire alkalmas erre, mert ugye még csak a hangszerek királynője.
2: Abszolút, én azt látom, hogy nagyon jól, nagyon izgalmas hangszer, pusztán csak amiatt, mert nagyon-nagyon különbözik önmagától, nagyon-nagyon sokféle. Tehát amikor tegyük fel, hogy egy zongorista készít magáról mondjuk egy TikTok videót, vagy valamilyen modernebb hangvételű videót, akkor azért ugyanaz a fekete, fehér, egy klaviatúra, Steinway zongora, Yamaha, ezek nagyjából ugyanazok. Viszont amikor egy orgonista készít magáról egy ilyen videót, kapásból nem mindegy, hogy 1, 2, 3, 5 manuál van előtte, és nagyon-nagyon sok más olyan tényező lehet, ami valahogy egy kicsit frissebb és tartalomgazdagabbá teszi a jelenlétünket, tehát én szerintem nagyon jól eladható önmagában, és egyébként nagyon sok olyan influencer is van, például elég megnézni, van egy nagyon-nagyon tehetséges brit lány, az Anna Lapwood, aki ilyen egészen eszelős, több ezer fős követőbázisokkal rendelkezik, és nagyon szépen felépítette az orgonának az online jelenlétét.
1: Neked van saját művészi oldalad, vagy ilyen közösségi oldalad, vagy web oldalad, ahová felteszel dolgokat magadról, esetleg kisebb videókat?
2: Van saját weboldalam is, az egy kicsit, mondjuk, hogy az a tűzhely, tehát oda szoktam minden olyan fontos eseményt feltölteni, ami közeljövőben elérhető, tehát ott van egy koncertek fül, ahol azt mindig próbálom frissíteni, bár nem kis munka egy weboldalt is fenntartani, főleg két nyelven, tehát elég sok macera van vele, és hát az a helyzet, hogy muszáj csinálni a Facebookot, az Instagramot, a YouTube-ot, tehát hogy az összes ilyen felület picit más célközönséget céloz meg, és ezeket nagyon fontos időről időre gondozni. És hát sajnos az a helyzet, hogy nagyon fontos a rendszeresség, talán ez a kulcs, ugyanis ezek az algoritmusok úgy működnek, hogy ha az ember kiesik ebből, akkor picit nehezebb bekerülni a köztudatba, úgyhogy elég sokat dolgozok rajta, hogy minél jobban benne maradj.

0: Saját magadat menedzseled, vagy van, aki ebben segít neked?
1: Hát nagyon sokszor felmerült, hogy jó lenne valaki, aki segítene, de az a gond, hogy ezek annyira személyes tartalmak. Én lehet, hogy egy kicsit kontrollmániás vagyok, de ezeket nehezen tudom kiadni. Szóval, hogy amikor egy posztnak számomra legalábbis nagyon fontos, hogy egy olyan arcomat közvetítse, amit én szívesen felvállalok. Egyébként ez állandóan nehéz probléma, ez ugye a közösségi médiának egy komoly gondja, hogy az emberről egy nagyon-nagyon részleges képet ad, és ha már részleges képet ad, én nekem nagyon fontos az, hogy az a részleges kép az legalább önazonos legyen. És ezt valójában ezt más nem igazán tudja megcsinálni, vagy hát legalábbis mire lekommunikálnánk, hogy egy adott poszt milyen legyen, annyi erővel én meg tudom magamnak csinálni, szóval nem nagyon van kiút ebből.
0: Hogyha mondjuk koncertügyben felkérnek, akkor közvetlenül veled tárgyalnak.
1: Igen, ennek két része van, van a menedzsment és van a közösségi média, tehát ugye van, aki erre külön szakembereket tart. Hát a közösségi médiát az szerintem nem nagyon lehet. A koncertekkel való tárgyalás az már egy másik téma, ott nekem azért folyamatban vannak tárgyalások. Az is egy olyan terület, amit picit nehéz belülni, hogy honnantól érdemes átadni más valakinek, de már nagyon-nagyon régóta gondolkodom ezen, hogy sokat tudna segíteni egy menedzser, és tárgyalásban is vagyok egyébként, és nagyon jó lenne ezeket kiadni, mert egyébként nagyon sok olyan munka, ami elveszi a sok energiát a művészi tevékenységtől, úgyhogy ez így család mellett nagyon-nagyon nehéz lemenedzselni néha, úgyhogy remélem, hogy ebben lesz majd erőrelépés.
0: És akkor, ha már megemlítetted a családot, akkor beszéljünk, mert én emlékszem, hogy készítettem veled úgy is interjút, hogy a feleségeddel, Eszterrel ültél itt velem szemben, és ha jól emlékszem, ő hegedűművész, ugye?
1: Így van, egy csodálatos hegedűművész. Pont most volt közös koncertünk nagypénteken, és lesz is majd, a Miskolci Javasi templomban is fogunk játszani, egy komplett orgonahegedű koncert fog elhangozni, hát néhány orgonaszólómű is lesz. Ez május 23-án szombaton este 9-től lesz az Avasi templomban. Ez az Orgonák éjszakája rendezvénysorozatnak egy kiemelt eseménye lesz, és egy gyertyafényes orgonahegedű koncert valami ilyesmi címet kapott.
0: És itt Debrecenben nem?
1: Most momentán Debrecenben nem terveztünk, de a Szent Anna Székes Egyházban volt egyszer egy közös koncertünk, és annyira jó élmény volt, hogy megbeszéltük, hogy valahogy majd mindenféle éppen meg kell ismételni, úgyhogy reméljük, hogy majd lesz rá lehetőség.
0: És hát gyarapodott a család.
1: Igen, most már másfél éves a kisfiam Ábel, úgyhogy a csak nem 4 éves kislányom Rózával már így 4-en vagyunk. Eléggé pörgősek a mindennapjaink.
0: Hát én úgy hallottam, hogy van egy csodálatos nagymama a háttérben, aki sokat segít nektek, igaz?
1: Igen, nagyon-nagyon hálásak vagyunk, édesanyám, amikor csak tud, akkor feljön. Hát ugye az a gond, hogy Gyömrön lakunk Budapest mellett, és nagyon nehezen megközelíthető, tehát ilyen kampányszerűen tudnak csak a nagyszülők besegíteni, de hát ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis Eszter is most már azért lassan visszatér az életbe, a szakmai életébe, és egyre több projektet vállal, próbajátékokon szeretne részt venni, és hát ezeknél nagyon nagy segítség, hogyha van egy-két hét, amikor egy kicsit besegít valaki a felügyeletbe.
0: És a gyerekek mennyit élveznek, vagy mennyit kapnak a ti muzikalitásatokból?
1: Hát a mindennapokban ugye ez úgy néz ki, hogy amikor én otthon gyakorlok, akkor folyamatosan bejönnek, de egyébként borzasztóan aranyosak, tehát nyilván megtanítottuk a játékszabályokat, tehát hogyha nyilván dolgozok, akkor ott nem tudunk, nyilván felülnének és rögtön ők is játszanának, amire persze van lehetőség, de amikor például dolgozok, akkor a kislányomnak megtanítottam, hogy akkor bejöhetsz, Rózikám, de szépen üljél le a kanapéra, és ott hallgathatod apát, vagy esetleg mellém ülhetsz, és akkor már szépen megtanultad, hogy akkor nem játszik bele. Én egyébként nagyon jól tudok koncentrálni úgy is, hogyha ott van. Nekem ezt nem szokott problémát okozni, és akkor van, hogy ott van, behoz magával egy mesekönyvet, egy ilyen 15-20 percet olvasgatja, hallgatja a zenélést. Aztán persze a nappaliban ott van a zongoránk, hát oda maguktól is nagyon sokszor odaülnek, rengeteg zenét hallgatnak, kislányom rengeteget énekel, úgyhogy elég szorosan ott vannak a mindennapokban ezek az élmények.
0: Lehet, hogy később lesz egy családi zenekar.
1: Igen, abszolút elképzelhetőnek tartom. Igen. Ez furcsa szokott lenni, mert vagy nagyon erős lesz az affinitás, az a tapasztalat most, hogy ugye mi nem vagyunk zenész család, de nagyon sok zenész barátunk van, ahol generációkra visszamenőleg zenészek a szülők, és az a tapasztalat, hogy vagy nagyon beszippantja a gyereket, egy zenész szülőnek a gyerekét ez a zene, vagy nagyon távolságtartó lesz, amivel egyébként szintén nincsen semmi probléma. Úgyhogy majd meglátjuk, kíváncsi leszek, hogy melyik konstelláció lesz.
0: És azért nem egyszerű az élet, kisgyerek. és egy ilyen zenei pályafutás mellett, szóval hogy tervezitek a jövőt itt a két kis csemete, és azért neked nagyon szépen épül, nagyon szépen ível a karriered, gondolom, hogy az eszterése különb, szóval milyen nehézségekkel kell most megküzdenetek, vagy hát ez ilyen édes teher, ugye, úgy szokták mondani.
1: Azt vettem észre a barátainkon is, hogy a 30-as generáció legszűkebb keresztmetszete mindenhol talán az idő. Tehát valahogy azt tapasztaljuk, hogy a lényeg, valódi probléma az az időmenedzsment, hogy az ember kitalálja, hogy mire mennyi idő megy el, és például ez nálam abban képeződik le, hogy egyelőre ugye teljesen szabadúszó vagyok, ami egy nagyon-nagyon előnyös, tehát ebből a karrierből a szóló orgona szempontjából egy nagyon-nagyon szerencsés dolog, ugyanis, hogyha nekem mondjuk lenne egy teljes állásom, vagy egy félállásom, hát akkor rögtön nagyon leszűkülne az a keresztmetszet, amikor én hosszú összefüggő időt tudok az orgonával tölteni. Hát ugye egy-egy szólókoncertre felkészülni az kemény heteken, hónapokon át tartó napi 3-4 órás gyakorlás. És amikor emellett mondjuk van egy teljes állás, és még emellé kapcsolódik be a család, akkor ez a 3-4 óra ez nincs meg.
0: Az állás az mondjuk egy tanári állás?
1: De... Mondjuk egy tanári állás, de egyébként nagyon sokféle területen el tudom magamat képzelni, tehát nem feltétlenül. Nagyon szeretek tanítani, egyébként momentán pont pedagógiai szakot is csinálok az egyetemen, most fogom befejezni, valószínűleg májusban, és nagyon-nagyon sok mindent ad nekem ez a tevékenység is, de szerencsére elég sokféle területen el tudnám magamat képzelni, úgyhogy lehet, hogy most szeptembertől kísérletezni fogok azzal, hogy milyen fix állás van, ami még nem lehetetleníti el azt, hogy a karrier előre haladjon.
0: És Eszter, fele mi a helyzet? Ő most azért otthon babázik még egy kis ideig, aztán gondolom, hogy ő is, mert azért mondtad, hogy fellépésre készültök, meg volt is már közös fellépésetek a babák mellett is, szóval ő tanítani fog, vagy kifejezetten a művészi karrierre helyezi majd a hangsúlyt, tehát mennyire fontos, amikor már család van, a biztonság is?
1: Hát fontos, igen, pont itt történik az egyensúlyozás, hogy nyilván azért szeretnénk, hogy azért fenntartható legyen az az élet, amit csinálunk, de közben meg próbáljuk meghatározni azokat a preferenciákat, és aszerint meghatározni a döntéseinket, amik azért mégiscsak belülről jönnek. Hát Eszter egyértelműen a művészi életét próbálja, tehát ő most kamarazenészként, zenekari zenészként szeretne elsősorban elhelyezkedni. Valószínűleg egyébként már szeptembertől, hát ő úgy tűzte ki, hogy szeptembertől ő már szeretne visszatérni, ami ráadásul azért pontosan, és egyébként kisfiam már így is annyira szociális, szerintem semmi problémát nem fog neki okozni a beilleszkedés, és vonósoknál egyébként is nagyon-nagyon fontos, hogy ne maradjon ki nagyon sok. Ő is nagyon sok energiát fektetett ebbe, például tavaly januárban volt a doktori koncertje, arra is fel kellett készülnie, és az is nagyon, nagyon fontos volt, hogy hát az is egy hegymászás volt most így visszautalva a beszélgetés elejére, és nagyon fontos volt, hogy felment egyszerre arra a csúcsra, és viszonylag közeli élmény, és adott esetben egy próbajáték során azért vissza tud ahhoz az élményhez nyúlni majd.
0: Mennyit tesz hozzá a ti kettőtök kapcsolatához, hogy azért mind a ketten művészek vagytok, zenészek, és közös fellépéseitek is vannak?
1: Hát rengeteget, tehát én el se tudnám képzelni. Hát az, hogy a mindennapokban, az egy dolog, hogy zenészek vagyunk, de aminek nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodunk bizonyos témákról, tehát a zenész világon belül is azért egyszerűen nyilván vannak értékrend különbségek, és mi valahogy nagyon-nagyon közösen. Ugye amikor nagyon sokat zenélünk, ez akkor is kiderül, hogy egy darabról való elképzelésünk is nagyon-nagyon közös, tehát nagyon hasonló. És nagyon-nagyon össze, igen, abszolút, és hát azért az, hogy ezeket a dolgokat napi szinten ki tudjuk egymás között tárgyalni, ez szerintem nagyon fontos, és hát ezt nem adnám semmiért. Tehát ő, amellett, hogy a feleségem, amellett egy kollégám is, egy barátom, akivel ezeket a témákat ilyen szinten ki tudjuk tárgyalni.
0: Kiegyensúlyozottnak tűnsz, jól látom?
1: Abszolút, igen, igen, egyértelműen. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgozunk azon, sokat beszélgetünk, és nekem nagyon fontos az, hogy Eszter is, és hát természetesen neki is fontos, hogy én azt csináljam olyan intenzitással, ahogy szeretném, tehát valójában abszolút, és én is nagyon örülök, tehát engem motivál az, hogyha ő sikeres, és abszolút motivál, hogyha kiteljesedve látom. Nyilván áldozatokat kell hozni ennek érdekében, ez ezzel jár, de hát amikor az ember családot alapít, ezzel tisztába kell lenni. Tehát egy család az, nyilván én is nagyon sok mindenről lemondtam azzal, hogy családom volt, persze ezt nagyon nagy örömmel tettem, és semmiért nem adnám ezt a döntést. Hát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt szerintem folyamatos rendszeres kommunikációval egy házastársi kapcsolat ezt fenntartsa.

0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Tabajdi Ádám, debreceni származású református orgonaművésszel beszélgettünk. A muzsikus a párizsi Notre-Dame székesegyház orgonista gyakornokaként és a szapporói Kitara koncertterem rezidens orgonistájaként széleskörű nemzetközi tapasztalatokra tett szert, melynek köszönhetően napjaink egyik kiemelkedő fiatal magyar orgonaművészeként tarthatjuk számon. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Robbanás történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9 megsérült. A tűzoltók délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Az Olefin együzem újraindításakor bekövetkezett robbanásról 8:45-kor érkezett bejelentés. A helyi létesítményi tűzoltók mellett a helyszínre vonultak a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltók, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a mobil labor. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta: a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt, a megsérült csővezetéken fáklyaszerű égés volt. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen nem mért veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt. Ezt megerősítette Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt közölte, a robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérült, közülük egy ember súlyos, életveszélyes, 4 súlyosabb, további 4 pedig könnyebb égési sérüléseket szenvedett. A mentők a tömeges baleseti protokoll szerint vonultak ki a helyszínre 3 mentőhelikopterrel és számos más mentőegységgel. A mentők a sérülteket a miskolci, a debreceni, valamint a budapesti Honvéd kórházba vitték. Május végén nagyszabású vasúti felújítás kezdődik a Nyíregyházát is érintő vonalon. A munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között várhatóan egész nyáron pótlóbuszok közlekednek majd, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és átszállásokra kell készülniük. Május 27-én indul, és várhatóan augusztus végéig tart az a nagyszabású pályakarbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyházában. Nyíregyháza térségében. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkákat, mintegy 3,2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott beruházás keretében. A munkálatok idején Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érinti. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlást légkondicionált autóbuszokkal oldják meg, ugyanakkor az utazási idő várhatóan megnő, és több járat esetében átszállásra is szükség lehet. A 3 hónapon át tartó felújítás során mintegy 200 szakember dolgozik majd korszerű vasútépítőgépekkel. A beruházás célja, hogy megszűnjenek a jelenlegi sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota, és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés. Nem csak a pályán dolgoznak majd a szakemberek, a felújítás részeként 4 vasúti átjárót is korszerűsítenek, emellett karbantartják a felső vezetéki rendszert és a biztosító berendezéseket is. A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és visszavonja a Büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken. Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtár ellátó non-profit KFT, a Kelló 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus a Facebook oldalán. A miniszter azt írta, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Egy ekkora értékű, 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi, valamint vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Lannert Judit leszögezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni. Amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. A Filharmónia Magyarország nagyszabású zenei programja az Orgonák éjszakája, amivel már 2019 óta népszerűsítik a templomi hangszert. Idén országszerte 100 koncertet tartanak, ehhez kapcsolódva május 23-án, azaz ma határon túli magyar lakta területeken és szerte a nagyvilágban is több helyszínen csatlakozik a kezdeményezéshez. Az alkalomra pályázatot hirdettek, hogy egy kortárs orgonamű szülessen. A debreceni református kistemplomban 3 tenor, 1 orgona címmel lesz hangverseny az Orgonák éjszakáján 20 órától. A 3 énekest, Sárosi Dániel orgonaművész, a tiszántúli református egyházkerület zeneigazgatója, a kistemplom kulturális vezetője kíséri majd. Most őt hallják.
2: Nagyon örülök annak, hogy a Filharmónia ezt a koncertet most hozzánk hozta a kistemplomba. Azért is különleges, mert most nem akármilyen énekművészekkel fogok tudni majd együtt dolgozni, és a kortárs zene is megjelenik ezen a koncerten. Kodály Zoltán, Gárdonyi Zsolt, Vajda János művei elhangzanak. Vajda János legújabb Preludium című művével fog kezdődni a koncert. Ez kifejezetten a 2026-os Orgonák éjszakájára komponálta. Ez egy hagyomány, minden év Orgonák éjszakájára egy zeneszerzőt kér fel a Filharmónia, hogy egy mottót adjon, egy olyan művet komponáljon, ami kifejezetten erre az alkalomra születik. Ezt fogom én is ősbe mutatni, illetve mindazok a kollégák, akik ezen a sorozaton játszanak. Utána elmerülünk abba a csodálatos német, francia és olasz romantikus operairodalom, dal irodalom világába, amelyet a 3 nagyszerű tenorunk, Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel meg fog szólaltatni, és az orgona kíséret az a közös pont, amely összehangolja, összefűzi majd őket. Ezeknél a műveknél az orgona vagy egy kontinuó szerepet, egy egyszerű kíséretet valósít meg, vagy pedig egy komplett zenekart helyettesít, mintha egy szimfonikus zenekar előtt állnának a tenorjaink. Az orgona szólisztikus szerepben is előkerül Siegfried Kargélert, illetve a már említett Vajda János ősbemutatón túl Gárdonyi Zsolt szóló orgona műve is előkerül majd.
1: 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak felzárkózásukhoz. Az akció célja, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. Rácsok Balázs, a segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója elmondta, az ökumenikus segélyszervezet intézményeibe nagyon különböző élethelyzetekből érkeznek a gyerekek, az átmeneti otthonokban lakó gyermekek 79%-ánál már a hétköznapi külvilágból érkező ingerek is átlag feletti megterhelést jelentenek. Az 5 napos táborokban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket sajátíthatnak el, amelyek egész évben, sőt a további életüket tekintve is építőek. A kezdeményezést a www.segélyszervezet.hu kapaszkodó oldalon lehet támogatni, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal. Nemrég Pompás mesés intézménnyé avatták a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumot, technikumot, általános iskolát, óvodát és kollégiumot. A különleges címet az intézmény Csillagfürt Református Óvoda Egysége már 2023-ban elnyerte, azóta tudatosan építik be a felsőbb évfolyamok életébe is az élőszavas mesemondást. Mára létrejött egy olyan egységes nevelési rendszer, amelyben a mesék minden korosztály személyiség fejlesztésében szerepet kapnak. Dihenné Rucz Erika óvodapedagógus, Pompás mesés nagykövet, a módszertani közösség szakmai vezetője 4 éve alkalmazza ezt.
3: A Pompás Napok módszertanát használjuk, népmeséből indul ki egy-egy foglalkozásunk, és a többi népi hagyományt, mint például népi játékokat, népi mondókat, népdalokat, illetve tárgykészítést vonjuk így a mese köré. Ezzel a módszerrel óvodától gimnáziumig tartok mesefoglalkozásokat, ezzel a néphagyomány értékeit is közvetítjük a gyermekeknek. Élőszóban mesélünk az óvodában, egész héten ugyanazzal a mesével dolgozunk, felépítjük köré a foglalkozást. A mesében is játszunk, kiszólunk a gyerekeknek, beleszólhatnak a mesébe, kérdezzünk mese közbe tőlük, akár felállítjuk őket, és végigjárjuk velük a hős útját. Új dimenziókat nyitott meg nekem a mesemondásba, hogy igenis nem kell leültetni a gyerekeket mereven. Általános iskola alsóban még nagyon sokat használjuk ezt, és felsőre már letisztult, meg gimnáziumra, hogy élőszóban mondjuk nekik a mesét. Olyan játékok vannak, amik az ő korosztályuknak megfelelő, és ugye mese közben ugyanúgy beszélgetünk velük. Több nagykövetünk is van országosan, ötletet cserélünk egymással, előadásokon veszünk részt, tanulunk egymástól, illetve az élőszavas népmesélést népszerűsítjük, mesefoglalkozásokat tartunk, visszük tovább a Pompás Napok módszerének a szemléletét.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák

A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Messziről látta, hogy ott áll és néz feléje. Egyre zavartabb lett. Kétszer is megpróbált dadogva búcsút venni Lubovszkitól, felnőttek szájáról ellesett frázisok akadoztak a nyelvén, ilyenek, hogy nem akarlak feltartani, meg hogy igazán nem hagyhatom, hogy miattam, de mindez nem használt semmit. Lubovszki már meglátta a sarkon várakozó leányt, és szimatolva tartotta magasba a fejét, mint a vizsla. Végül is nem volt mit tenni, odaértek. Judit állt, és Gottfriedre nézett, és Gottfried vörös volt, mint a posztó, és ő is csak állt ott, és nem tudta, hogy most mi lesz. Legszívesebben elsüllyedt volna a föld alá szégyenében. Aztán az lett, hogy Lubovszki rávillogtatta fehér fogait Juditra, és egyszerűen azt mondta, leszel szíves bemutatni a hölgynek? Erre meg Judit pirult el, mert valószínűleg még soha senki sem mondta neki azt, hogy hölgy. Kezet nyújtottak egymásnak. Lubovszki összecsapta a bokáit, és meghajolt. Lovag Lubovszki Kazimír vagyok, mondta, és Judit még jobban elpirult. Valószínűleg a lovag szó miatt, de aztán mosolyogva biccentett, és azt felelte, Judit. Gottfriedet meg keserű szégyen, és vadharag folytogatta, és szerette volna visszakérni Lubovszkitól a 80 fillért. Aztán együtt mentek a megszokott utcákon végig. Közbül Judit, balra tőle Lubovszki, jobbra Gottfried, és Lubovszki beszélt, folyton beszélt, mindenféle sületlenséget, és Judit hangosakat kacagott. A sarkon, ahol Judit búcsúzni szokott, Lubovszki könnyedén azt mondta, nagyszerű, hiszen akkor egy utunk van, szervusz Gottfried! Azzal diadalmasan és a győztes gőgével rávillantotta fogait az elképedt Gottfriedre, és ment tovább a lány mellett. Gottfried keserű haraggal a szívében baktatott hazafelé. Mérhetetlenül haragudott a barátjára. Haragudott rá a lovagra.

0: Magi névért, amit olyan hódító könnyedséggel tudott odalökni, és amely nagyszerű és izgalmas regényekre emlékeztetett, haragudott rá a finom modoráért és a szemtelenségéért, amivel pirulás nélkül tudta hazudni a leánynak, hogy az ő útja is arra vezet a vidámságért, azért, hogy annyit tud beszélni, és hogy beszédjével már az első percben megnevettette Juditot. Egy szóval mindenért haragudott, mérhetetlenül. Úgy érezte, hogy Lubovszky elárulta ezzel a barátságukat. Ezt a haragot nem tudta elfelejteni soha. Sem azt, ami azután következett. Mert attól a naptól kezdve minden délben Lubovszky kísérte haza Juditot, és a harmadik nap már megsúgta Gottfriednek szünet alatt az osztályban, hogy búcsúzáskor a kapu alatt meg is csókolta a száját. És hogy Judit visszaadta a csókot. Attól kezdve Gottfried kerülő úton járt haza, hogy ne lássa Juditot soha többet. Lubovszky egy szóval sem kérdezte meg, hogy miért megy más felé. Csak rávillogtatta a fogait, amikor látta, hogy a kapunál ellenkező irányba fordul, és vidáman fütyörészve ment a sarok felé, ahol Judit már várta. Egy hétre rá Lubovszky újra pénzt kért. Kérj mástól, felelte Gottfried mérgesen, és majdnem elsírta magát. Lubovszky először csodálkozva ránézett, aztán elkezdett kacagni. Hülye vagy, Sin? Bizony is te hülye vagy, mondta, és nevetve a vállára vett. Hát tehetek én arról, hogy a kis cica belém bolondult? Ezt a nevetést sem felejtette el Gottfried soha. Olyan volt, mintha éles késeket döftek volna a testébe. Látszólag fenntartotta továbbra is a barátságot Lubovszkyval, már csak az osztály miatt is, hogy ne merjék bántani, és néha-néha adott neki pénzt azután is. De magában bent gyűlölte már attól kezdve, vadul és engesztelhetetlenül gyűlölte, és arra gondolt, hogy meg fogja bosszulni magát. Rettenetes bosszút áll rajta egyszer, mert szép, mert erős, mert bátor és felelőtlen, mert tud beszélni a lányok nyelvén, mert mindaz megvan benne, ami belőle hiányzik, és mert Judit beleszeretett. De aztán csak egy fél évig voltak még együtt. Évvégén Gottfriedet elküldte az apja Angliába egy rokonukhoz. Jó lesz, ha jársz néhány évet az angol iskolában is, mondta Pohris papa. Az angolok ma a világ urai, és azon kívül, tette hozzá, nem lehet tudni, mi lesz még itt. Néhány hónapra rá kitört a világháború, és Gottfried ott ragadt Angliában. Az új környezet, a sokféle új ember, s a múló esztendők úgy kitörölték emlékezetéből Juditot és Lubovszky Kazimírt, mintha nem is éltek volna sohasem. 18 éves volt, amikor az előkelő skóciai intézetben letette az érettségit. A rokonok kívánságára beiratkozott az Oxfordi Egyetemre. A hasznos összeköttetések miatt, ahogy a rokonok mondták, 2 hónap múlva Svájcon keresztül megjött a hír apja haláláról. Egy évre rá befejeződött a háború. Még egy évet töltött az Oxfordi Egyetemen, aztán hazatért Bécsbe, hogy átvegye a Pohris bankház ügyeit. Különös hazatérés volt. A Rosengasse-i ház elhagyottan állt. Egy öreg kertész házas pár ügyelte. A város tele volt lótófutó idegen emberekkel, akik zűrzavaros politikai jelszavakat kiabáltak. A nyugodt megfontolt Anglia után ez az újjáalakult bécsi konjunktúra elmélet a maga szélhámosaival, lecsúszott egzisztenciáival, hazárdőr üzletembereivel valószínűtlenül és meseszerűen hatott, mint valami bolondos vígjáték. De az angliai évek Pohris Gottfriedet is átalakították. Alacsony kövérkés, barna bőrű fiatalember lett belőle, aki amerikai módon öltözködött, bő és kényelmes ruhákat hordott, gumitalpú cipőt, nyers sejeminget és tarka színű nyakkendőt. Szeretett előkelően és jól étkezni, halkan előkelően és udvariasan tárgyalni, és az üzleti dolgokat nem annyira irodákban, mint inkább kényelmes dohányzókban vagy divatos éttermekben lebonyolítani. A Pohris bankház szerencsésen megúszta a nagy gazdasági átállítódást, ami a monarchia felbomlásával járt, és Gottfried tisztelettel vette tudomásul, hogy mindez az apja érdeme volt. Az értékeket ügyesen és idejében áttolta semleges államokba, vagy olyanokba, amelyek a győztes oldalon állottak. Az első hónapok azzal teltek el, hogy számba vette és áttanulmányozta a bankház anyagi ügyeit. Csak most értette meg igazán az üzleti ügyek átvételénél, hogy mit jelent zsidónak lenni. Ismeretlen emberek jöttek hozzá, úgy, mint annak idején apjához, és kiderült, hogy ezek az ismeretlen emberek a veszedelmes időkben minden fölkérés nélkül maguktól gondoskodtak arról, hogy a Pohris vagyon olyan értékekbe menjen át, ami megmarad. Csak azért, mert zsidó vagyon. Mert nem a pohrisoké egyedül, hanem az egész zsidóságé. Mindjárt az első napokban egy különös ember kereste föl a Rosengasse-i villában. Kopott, fekete ruhába öltözött, sovány ember volt. Az arca feltűnően sápadt, csak nagy sötét szemei izzottak fanatikus nyugtalansággal, és valami megnevezhetetlen erő volt azokban a szemekben. Jassza Mendelovics vagyok, mondta különös folytott hangon a sovány kopott ember, és azért jöttem, hogy megismerjem Pohris urat. Az apját jól ismertem, én mindenkit ismerek, tette hozzá anélkül, hogy mosolygott volna, és a szemei, mintha átfúrták volna a nézésükkel. Nézze, Pohris úr, mondta Jassza Mendelovics, amikor bent ültek a dolgozószobában, mi, cionista zsidók, számon tartjuk egymást. Számon tartjuk azokat is, akik idegen hitet vettek föl, hogy azáltal könnyebben boldoguljanak a golyok között. Mi nem bánjuk azt, ha valaki nem tartozik közénk, de amellett hű zsidó marad, de jaj annak, aki elárulja a vért, ami az ereiben folyik. Itt a sovány, kopott ember előrehajult, és a szeméből tüzelt a vad elszántság. Jaj annak, Pohris úr, aki megsérti a törvényt, a Júda törvényét, érti? Az tönkre megy, az koldussá lesz. Azt kitaszítjuk, és megöljük, és elpusztítjuk. Arra kimondjuk a nagy átkot, az ősök átkát, és ezerszer jaj annak, aki átok alá kerül. Néhány pillanatig hallgatott, és mereven nézte Pohris Gottfriedet, aki valósággal összehúzódott a nagy bőrkarosszékben, és igen kellemetlenül érezte magát, aztán alig észrevehetően elmosolyodott a különös idegen, és szelídebben folytatta. Az ön apja nem tartozott közénk, de jó zsidó maradt azért. És mi segítettük őt mindenben és mindenütt. Ön sem tartozik közénk, de önt is segíteni fogjuk. A törvény rendeli ezt. Tudnia kell, hogy bármilyen üzleti vállalkozásba kezd, mi láthatatlanul és észrevehetetlenül, de ott állunk a háta mögött. Mi? És velünk együtt a világ zsidósága. De a törvény, mely minket erre kötelez, kötelezi önt is. Ezt ne feledje el soha. Csak ennyit akartam mondani. Köszönöm, hogy végighallgatott. Ezzel az idegen elbúcsúzott, és Pohris Gottfried egyedül maradt felkavart érzéseivel. A törvényt eddig is tudta, gyermekkorától tudta, tapasztalta angol rokonainál is, de annak gyakorlati súlyát és jelentőségét csak most ismerte fel. Egyszerre megérezte a hallatlan erőt, ami mögötte van. Egy megalázott, megvetett nép fiai szerte a világban fogják egymás kezét, és senki a sorból ki nem eshet, senki el nem bukhat, mert ez az én érdeke, mely zsidótól zsidóig nyúlva acélhálóként veszi körül a földgömböt, és a politikai hullámverés fölszíne alatt külön csinál egy láthatatlan nagy politikát, világuralmat a választott nép számára. Zsidónak lenni nehéz, de szép, hallotta olykor a messze múltból fölcsengeni az apja hangját, ahogy valamikor régen ezeket a szavakat mondta. És lassanként valami boldog meleg öntudat járta át, mert megértette őket. Belefeküdt a munkába. A Pohris bankház ügyeit rendezni kellett, átcsoportosításokat végezni, új tőkebefektetési lehetőségeket keresni, körülszimatolni a változott világban. És mintha ezt a szimatolást ezer és ezer orr végezte volna, tippeket kapott innen és onnan, és ő igyekezett betölteni a törvényt. Zsidókat alkalmazott, zsidókkal vásároltatott, zsidókat segített. Lázzal vetette bele magát ebbe az ötletbe. Utazott, tárgyalt, és hihetetlen gyorsasággal sikerült összehoznia mindent, mintha mindenütt láthatatlan kezek segítették volna előre. A vállalkozás a következő fél évben megnőtt, kiterebélyesedett, belekapcsolódott egy nagy, láthatatlan hálózatba, és szívta föl magába a különböző országok borát, gyümölcsét, aranyát. Ennek az évnek a végén került le Görögországba. Tulajdonképpen a beszervezés miatt ment le, de ennél sokkal nagyobb jelentőségű lett az útja. Megismerkedett Irenével. Irene egy kis szamoszi szőlős gazdának volt a leánya, egy egyszerű derék, de kisé részeges görögnek, akinek néhány láncnyi szőlője volt a hegyoldalában, s alatta egy horpad tetejű nyomorult kis háza, egy tucat olajbokra és három kecskéje. Ez a három kecske kísérte Irenét a tengerparton, amikor Gottfried először meglátta. Ringó járásával, ahogy jött, olyan volt viseltes ruhájában is, mint egy királynő. Derek a sudár egyenes, arca tiszta vágású, merész, combjainak pompás vonala minden lépésnél átrajzolódott a vékony ruhán. Biztosan nincs alatta semmi. Ez volt Gottfried első gondolata, és duzzadt szája furcsa vigyorgásba torzult. Egy odavaló borkereskedővel volt, és éppen indultak körülnézni a nagyobb szőlős gazdák között. A kereskedő meglátta a vendége szája körül azt a különös mosolyt, és azonnal megértette. Estére küldhetek belőlük kóstolónak a szállodába, mondta a gyakorlott kereskedőknek azon a pajtáskodó hangján, amellyel a nehéz üzletfeleket szokták megszelidíteni. Van itt az ilyenből elég olcsó áru. Gottfried a leány után fordult. Ismeri ezt? A kereskedő válasz helyett a távozó után kiáltott. Hé, te! Van apádnak eladó bora? A leány megfordult és mosolygott. Vakító fehér fogai voltak. Van annak mindig? Akkor hozz egy korsóval délben a vendéglőbe, próbálnak. A leány nevetett. Furcsa dallamos mély nevetés volt. Jó, mondta. Melyik vendéglőbe? Itt a kikötőben. A leány tovább ment a kecskéivel. Ismeri az apját? Kérdezte Gottfried, hogy tovább haladtak a tengerparton. A kereskedő legyintett. Minden embernek van itt eladóbora. Nem kell ahhoz ismerni őket. Délben a leány valóban beállított a kis kikötői csapszékbe. Biccentett a fejével, és egy kőkorsót tett az asztalra. Hogy hívnak? Kérdezte a kereskedő. Irene. Ülj le, Irene, megkóstoljuk a borodat. A leány megcsillogtatta a fogait. Az nem illik, majd kint megvárom. Igyák egészséggel. Gottfried szomjas szemekkel leste a leány mozdulatait, a hangját, a kacagását. Amikor kiment az ajtón, odafordult a kereskedőhöz. Arca pirosabb volt a szokottnál, és nehezen lélegzett. Megveszem az egész termést, látatlanban. A kereskedő vihogva nevetett. Nem szükséges, elég egy hordóval. Így van az, ha az ember fiatal. A korsóból löttyintett néhány cseppet a tenyerére, összedörzsölte és megszagolta. Nem rossz. Fiatal még. Tessék megtárgyalni vele, majd én beküldöm. A kereskedő kiment. Egy idő múlva bejött Irene, és megállt az asztal mellett. Ülj le, Irene, mutatott maga mellé a székre. Meg akarom beszélni veled. A leány újra megcsillogtatta a fogait. Az csak az apámmal lehet, mondta. Hol lakik az apád? Fönt a hegyen. Messze? Nincs messze. Majd én elvezetlek, uram. Délután Irene fölvezette Pohris Gottfriedet a hegyre. Kettesben voltak. A kereskedőnek más dolga akadt hirtelen. A férfi városhoz szokott estének fárasztó volt a hegy. Egy olajfa liget szélén megállt. Pihenjünk, lihegte, és megtörölte zsebkendőjével izzadt homlokát. A leány ránevetett. Friss volt pihent, még csak a lélegzete sem járt sebesebben. Arra felétek nincsenek hegyek, ugye? Kérdezte meg kíváncsian. Pohris nem értette meg minden szavát. Az üzleti tudáshoz szükséges kis görög tudása, amit egy gyors tanfolyamon szerzett, nem mutatkozott elégségesnek. Kezdte magát szánalmasnak érezni a leány ereje és szépsége mellett, és mivel még beszélgetni sem tudott rendesen vele, hát önkéntelenül a pénzhez fordult segítségért. Kivett a tárcájából egy nagyobb bankót. Két hordó bort is meg lehetett volna vásárolni vele. Látod ezt? Kérdezte. Látom, felelte csodálkozva Irene. Neked adom, ha kell. A leány nevetni kezdett. Ó, te szegény ember! Hát te csak így tudsz udvarolni a lányoknak. És nevetett, nevetett. De aztán elvette a pénzt, és lassan lehajtott fejjel megindult be az olajfariget sűrűjébe. Pohris Gottfried, a Pohris bankház tulajdonosa, a dél-kelet-európai bor és gyümölcskonszern megalapítója és vezére, dobogó szívvel és izgalomtól kivörösödve követte, és arra gondolt, hogy gazdagnak lenni a legjobb dolog a világon. Aznap este megvette a toprongyos görög szőlős gazda összes borát. Méretlenül. Ahány litert bemondott a görög, annyinak az árát tette le elébe az asztalra, alku nélkül. Tudta, hogy nagyon rossz vásárt csinált, de dőfös megelégedéssel töltötte el a tudat, hogy teheti. Egy leány ölelésért többet is kiadhat, ha kedve tartja. Irene meglepődött volt, és hálás. Nem nevetett többé. Csak csodálkozó nagy szemekkel nézett rá, mintha álruhába öltözött királyfit látna maga előtt. Szinte alázatos volt. Ez jól esett Gottfriednek. Még soha senki sem volt vele szemben ilyen alázatos. Még soha senki sem nézett föl rá így, ilyen áhítatosan csillogó szemekkel, legkevésbé nő. Késő este Irene lekísérte a szállodáig. Szótlanul jött mellette, érezte a testéből kiáramló meleget, és olykor a vevő tulajdoni jogával markolt bele a leány feszes húsába. Irene hagyta, egyszer sem ellenkezett, de amikor a szálloda elé értek, megállt. Gyere föl! Mondta Pohris rekedten, és megfogta a karját. De a lánya fejét rázta csak. Nem illik, mondta halkan. Bocsáss meg, uram, de azt nem illik. Mit gondolnak az emberek, ha meglátják? A bankár a független ember gőgjével duzzasztotta föl az ajkát. Mit bánod, hogy mit gondolnak? Gyere! De a lány kitépte a karját a szorításból, és hátraugrott. Holnap délután ott leszek újra a ligetben, súgta, azzal megfordult, és eltűnt az éjszaka füllet sötétségében. Pohris fejcsóválva nézett utána. Bolondok a nők, morogta bosszúsan, aztán benyitott a kis elhanyagolt szállodába. Másnap délután Irene valóban ott várt rá a ligetben. Forró volt, illatos és szép. Soha még ilyen délutánja nem volt Pohris Gottfriednek, mint amit ettől a kis mezitlábas görög leánytól kapott ott a jószagú olajcserjék között. Következő reggelen tovább kellett utazzék. Sok fontos és halaszthatatlan tárgyalás várta, de amikor a hajó elhagyta Samoszt, és ő a korlátnak dőlve visszanézett a zöld szőlőhegyekre, úgy érezte, hogy amit tesz, az az üzleti főkönyvek szerint talán helyes, de emberileg oktalan. Mert Samoszon kellene maradjon örökre. Végig utazta fél Európát. De minél távolabbra került a görög szigetektől, a vágy Irene után annál nagyobbra nőtt. Nem mintha nem kaphatott volna nőt magának, amennyi csak jól esett, pénzért minden kapható volt a földön, de egynek a szemében sem találta meg azt a néma csodálatot, amivel Irene nézett föl rá. A többi nő szeme mind azt mondta, neked adom magam, mert pénzed van. De egy pillanatig se hitt, hogy több vagy a számomra, mint egy csúnya pénzes zsidó. Ezt mondták az itt-ott megajándékozott nők szemei, a kis titkárnőké, a divatos táncosnőké, mindegyiké. Csak az Irene szeme mondott mást. Az ő szeme azt mondta, legalábbis Pohrisch Gottfried úgy emlékezett vissza rá. Honnan jöttél, te mesebeli királyfi? Miféle magasságból ereszkedtél le hozzám? Mivel fizessem meg neked, hogy észrevettél és kegyedre méltattál? Elég neked, ha a testemet adom? Valami ilyesmit mondtak neki ott az olajligetben azok a csodálkozó nagy szemek. Attól kezdve csak szamoszi bort ivott. A Rosengasse-i ház dolgozó szobájában állandóan ott állt egy üveg, ebből a meleg, édes tüzes borból, és ha egyedül volt, ivott belőle egy-két kortyot. Kitapogatta a nyelvével az ízét, és az olajfaligetre emlékezett. 3 hónap múlva újra fölkereste Samoszt. Úgy rendezte a dolgait, hogy üzleti útnak tűnjék, és saját magával is igyekezett elhitetni, hogy az. Első útja a szigeten Irene apjához vezetett a hegyre. A toprongyos görög nagy hódolattal fogadta, csupa hajlongás volt és alázat. Tudta, hogy ez csak a pénzének szól, és annak, hogy hagyta magát becsapni, de nem haragudott miatta a görögre, jól esett a hajlongó alázat. Holnap lesz a lányom esküvője, mondta a görög a második pohár bor után, amit a kunyhó előtti kőasztalnál megittak együtt. Megtisztelsz vele, uram, ha vendégem leszel, sietni kell vele, tudod, tette hozzá bizalmasan, mert gyereke lesz. Ilyenek ezek a lányok, vigyel őket az ördög. Pohrisch Gottfried érezte, hogy elszürkül az arca, hogy a bőre megpegyhüdik, mintha minden vér kifolyna alóla. Rámerett a zsíros arcú, bozontos görögre. Irene, dadogta. Irene? Az hát, bólintott a görög. Persze, hiszen ismered őt, uram. Egy halászlegény veszi el innen lentről. Az ilyen lányfélét nem lehet megőrizni, hiába. Isten éltessen, uram, és adja, hogy csak fiaid legyenek, lányaid soha. Agyan nem fogta föl a szavakat. Csak bámult maga elé, és hirtelen megdöbbent attól, hogy milyen szánalmas látvány lehet. Ahogy ott ül egy koszos görög paraszt asztalánál, és szédül a csapástól, amit rámért valami facér halászlegény. Ő, Pohrisch Gottfried, a Pohrisch bankház feje, a dél-kelet-európai bor és gyümölcskoncern vezérigazgatója, ő! Keze önkéntelenül a pénztárcájához nyúlt, és mintha megérezte volna valamennyi folyószámláját és bankbetétjét a háta mögött, kivörösödött az arca, és dőfösen szögezte előre húsos állát. Szeme összeszűkült, és élesen nézett a görögre, mint egy ellenségre. Ide figyelj, mondta rekedten, és a hangja rövid volt és pattogó, mint amikor az alkalmazottaival szokott beszélni. Ide figyelj, görög! Megveszem a lányodat. Mit kérsz érte? A görög ránézett bambán, borgőzös szemekkel. Nem értelek, uram. Megveszem a lányodat, ismételte, és az ökle lecsapott az asztalra, mint ahogy a borodat megvettem. Mit kérsz érte? A görög nevetgélni kezdett. A lány nem bor, uram, az nem bor. Rosszabb annál. Jó kedved van, uram, Isten éltessen. Lent a hegyoldalban feltűnt Irene. Megismerte messziről is a járását, azt a ringó, rugalmas, puha járást, és a vér a fejébe torult. Harag volt az, ami égette, keserű harag. Az üzletember haragja, akinek az orra elől el akarják ütni az árut, amitől a vállalkozása függ. Előrehajolt az asztal fölött, és tompa, érzéstelen hangon, a kemény üzletemberek hangján vágta bele a szavakat a görög arcába. Azt kérdeztem, mit adjak a lányodért. Nem tréfálok, elviszem magammal, ajánlatot kérek. A paraszt szőrös fekete képe lassan elkomolyodott. Szeme megsötétült. Aztán lehajtotta a fejét, és nem nézett a vendégre, amíg lassan, nehézkesen mondta. Szegény ember vagyok, uram, és részeges, ez igaz, és lusta, ez is igaz, és semmire való, ez is igaz. Nem mondtad, de igaz. Azt sem mondtad, hogy becsaptalak a borral, pedig az is igaz. Csaló is vagyok, ha lehet, de hogy a lányomat, a tulajdon lányomat pénzért? Nem, uram, ha veled megy magától, menjen, legyen a cseléded, vagy a szeretőd, vagy mind a kettő, mit bánom én, az ő dolga. Felnőtt ember teheti, amit akar, de hogy én pénzért, mint egy kecskét, te engem nagyon megvethetsz, uram. És akkor végső kétségbeesésében olyasmit tett Pohris Gottfried, amit egy életen keresztül nem tudott jóvá tenni, aminek a terhét és következményét egy életen keresztül hordozta vad keserűséggel és összeharapott fogakkal. De érezte, hogy nem győzhetheti le magát ettől a nyomorult koszos parasztól. Érezte, hogy valami olyasmit kell tennie vagy mondania, amitől az a toprongyos koldus ott szemben vele elszédül, és alázattal nyöszörögve omlik a lába elé. És mondta, dőfösen, keményen, mint a vereséget nem ismerő üzleti diktátor, amikor az utolsó nagy tromfját lecsapja a tárgyalóasztalra, amitől egyszerre összeroskad minden ellenállás. Ezt mondta. Add hozzám, feleségül a lányodat, görög! A nyelve hirtelen száraz lett és nehéz. Maga is megijedt a kimondott szavaktól. Az ember ott szemben vele felkapta a fejét. Szeme tágra nyílt, úgy, hogy a sötét arcból elővilágított a szemek fehérje. Hozzád, uram! Dadogta elképedve. De hiszen a halász... Mit halász? Ordult fel a bankár gorombán. Én csináltam a lányodba a gyereket, nem a halász? A görög lehajtotta bozontos fejét. Az lehet, uram, mondta csöndesen. Az meg lehet. A lányok ilyenek. Csönd nehezedett közéjük. Pohris sápadtan merett maga elé. Az előbbi indulat elszállt már belőle, és fölébredt benne a józanság. Most döbbent csak rá súlyára annak, amit tett. Megkérte egy görög koldus lányának a kezét. Ő, a Pohris bankház feje, aki válogathatna az előnyösebbnél előnyesebb házasságok között. Őrület, gondolta, tiszta őrült vagyok. És agya már lázasan dolgozott azon, hogy miképpen lehetne jóvá tenni az elkövetett taktikai hibát, el nem hangzottakká tenni az elhangzott szavakat, pénzt adni a görögnek, sok pénzt. És ekkor megszólalt szemben vele az ember, az Irene apja lassan, komolyan, nagyon megfontoltan. Uram, mondta, én nem tudom, hogy józan vagy-e, vagy részeg, és én nem is akarnálak megbántani, mert jó ember vagy. De mert kérdeztél, hát nekem felelnem kell. Én nem adhatom hozzád a lányomat, uram. Azt hitte, hogy nem érti jól az idegen beszédet. A szívdobogása is elállt egy másodpercre. Lehetséges ez? Mit mondasz? Kérdezte rekedten is akadozó nyelve. Nem értem! Azt, uram, felelte a görög, és egyenesen a szemébe nézett, hogy mindent megkaphatsz. Tied a házam, a szőlőm, a leányom is, amikor megkívánod, s ha ő is úgy akarja. Nekem mindegy. De feleségül, uram, azt nem. Meretten bámult a parasztra. S miért nem? Mert te zsidó vagy, uram, és egy görög leány nem lehet zsidó felesége soha. Érezte, hogy a vér a fejébe tolul. Szédülés fogta el. A világ elfeketedett körülötte, a szőlőhegy, a horpadt tetejű ház, minden fölállt. A lába reszketett. Valamit akart mondani, de nem jött ki szó a száján. Érezte, hogy ökölbe szorul a keze, és arra gondolt, hogy rá kellene roncson erre az emberre, szét kellene törje, összezúzza, megölje. De hirtelen élesen és józanul megszólalt agyában egy ellenőrzőgépezet, és azt mondta, hogy a paraszt talán erősebb lesz, mint ő. Ettől egyszerre lehűlt a dühe, és hideg lett, mint a kő.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában. Minden szombaton délután 1 órától. Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocsák Szilviától hallják. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter, és megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, jelentette be az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Sibiha bejegyzése szerint a svédországi Helsingborgban a NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján lezajlott eszmecserén mindketten elismerték, hogy fontos az előrehaladás ebben a kérdésben, és konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére törekszenek. Az ukrán miniszter a maga részéről hangsúlyozta, hogy kritikus fontosságú Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek jól időzített megnyitása. Mint írta, tájékoztatta magyar kollégáját a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetséges új szerepéről. Egyetértettünk, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény mindkét ország és egész Európa számára, akár csak a koordinált további kétoldalú kapcsolatok minden szinten, írta X posztjában Andrij Sibiha. A szakemberek szerint idén is komoly kihívást jelenthet az aszályos időszak. Bár az elmúlt napokban hullott csapadék enyhített a helyzeten, a vízügyi igazgatóság már hónapok óta fokozott készültségben dolgozik. A cél, hogy minél több vizet tudjanak visszatartani az országban, és ezzel enyhíteni a kiszáradó területek problémáit. A Vizet a tájba programban a gazdálkodók is fontos szerepet vállalnak. A program lényege, hogy a gazdálkodók felajánlhatják területeiket ideiglenes elárasztásra. A szakemberek szerint a gazdák részéről nagy az együttműködési szándék, ugyanakkor nem minden terület alkalmas a víz visszatartásra. Luca Zoltán, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese közölte. A felajánlások mértéke elég nagy, azonban műszaki problémák vannak, mert nem minden területet lehet elárasztani. Sajnos valahol nincs víz, vagy olyan messze van, hogy azt lehetetlen odavinni, de ahol viszont lehetséges, ott minden esetben élnek ezzel. Erre nagyon jó példa a Tiszatúr tározónál lévő tiszakóródi elárasztás, mert ez visszatérően jól működik. A hosszú távú cél a nyírség vízpótlásának megoldása lehet, amelyhez egy új csővezeték kiépítését is tervezik a Tisza vízkészletére alapozva. A szakemberek szerint ez alapjaiban javíthatná a térség vízgazdálkodását. Az Európai Unió tanácsa jóvá hagyta azt az új jogszabályt, amely első alkalommal állapít meg harmonizált uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A brüsszeli közlemény szerint a jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a család gyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedő hálózatok elleni küzdelemben. Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására. A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállatértékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek, mint írták, jelentős kockázatnak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt. A szabályozás szigorúbb állatjóléti követelményeket vezet be a tenyésztésre, a tartásra, a gondozásra és az állatorvosi ellátásra vonatkozóan. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csak nem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitva tartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum. Áll az intézmény közleményében. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példányt bemutató tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyentségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Csókai Andrással.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Vendégünk Budaházi Edda.
3: Áldás békesség.
1: Petrányi Szőr Anna vagyok. És a mai témánk az Attila kiállítással kapcsolatban felmerült Attila legendák, hiszen a történelem tudomány egy nagyon komoly adósságát rendezte az elmúlt hónapokban a Nemzeti Múzeum kiállításával, amelynek a fotói megtekinthetők a Millenárison is a Szélkapóban, Attila Isten kardja címmel. Edda, te ezt kiutakutatónak vallod magad, és néprajzosnak.
3: Hát most az Attila kiállításra egy pillanatra visszatérhetek, ha már azzal kezdted, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy lehet vitázni, hogy most azok a tárgyak, a szemlélet, hogy minden ott volt-e, vagy lehetett volna másképp is, mert ugye hagyományőrző körökben azért sok kritika is érted. Mert ugye én megéltem azt, hogy hát ez a lenézése az ősi magyar kultúrának, hogy az nem bizonyított, nem tudjuk, bőgatyások. Hát mi régóta, én 30 éve dolgozom ezzel a... Nem csak a hunok, és nem is vagyok szkítakutató. Egyébként inkább mondjuk úgy, hogy a lovas nomád kultúrkörnek a tárgyi emlékeit, és annak az újraéledését.
1: Azt mondhatjuk, hogy őstörténetkutató vagy, de és néprajzkutató.
3: Így van, igen, így jobban hangzik.
2: Hogy kerülünk ide a Mária Rádióba? Hogy a Attilának volt kapcsolata a kereszténységgel, nem volt keresztény, de mély tiszteletet mutatott a vallási vezetők iránt, és a híres találkozója Leó pápával 452-ben a Róma falai alatt azt sugallja, hogy Attila fogékony volt a keresztény transzcendens érvekre, és ott az a nagyon híres jelenés, ami egy döntő lépést hozott, ugye visszafordultak Róma alól, azért az egy nagyon fontos eseménye a világtörténelemnek. De menjünk az eredeti vonalon. Csak ezt,
3: azt gondolom, hogy azért lényeges ez, mert a magyarságban van egy kettőség, ez a pogánynak mondott, ilyen ős magyar vonal, és ugye a kereszténység. És ezt nagyon sok esetben mi szembeállítjuk egymással, pedig szerintem ezt úgy kellene felfogni, mint hogy ez a mi történelmünknek a része.

0: ben írt és olvasott. És a hunok abban az időben selyemre festettek, míg a germán törzsek azok még, de most mit mondjak, patkányt tettek. Tehát ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, hogy mi egy olyan évezredes kultúrának és népnek vagyunk a leszármazottai, hogy igazán büszkék lehetnénk. Tehát Attila egy rendkívül művelt, az abba a korba és az abba a világban is elismertem művelt volt, ugye tudjuk, hogy Rómában nevelkedett, hát tehát az életéről azért van pár nyom, de egészen biztosan azt tudjuk, hogy 453-ban halt meg.
1: Nagyon érdekes, mert több irodalmi műalkotással találkoztam Attilával kapcsolatban, talán a kedves hallgatók sem ismerik, mert hogy számomra is új volt Bánfi Miklósnak a Nagy Úr című drámája. Utána az interneten kerestem, és nem nagyon találtam erre vonatkozó utalásokat. Bánfi Miklós erdélyi gróf írónak gyönyörű visszaemlékezéseit olvashatjuk, illetve az Erdélyről szóló trilógiáját, de ezt a Nagy Úr című drámáját, mintha bagatelizálnák. A másik Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című regénye, ami rendkívül olvasmányos, de szerinted mennyire hiteles?
0: Én is szoktam a Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című regényből nem csak idézni, hanem a magam életére is sokszor eszembe jut az a csata részlet, az nagyon, nagyon úgy írja le azt ugye a katalóniai csatát, hogy valami rettenetes vérzivatar, ugye ez a főhős megsebesül, és ráesik egy ló, és majd, hogy nem agyon nyomja, elájul. És mikor felébred, akkor egy ilyen vértengerben fekszik, ugye a csata utáni jajgatnak a halottak, és nem tudom, és valamintam, nem emlékszem pontosan, de egy-két napig ott szenved, és akkor megiszik valami megmurcisodott bort a kulacsából. A lényeg az, hogy teljesen, tehát ahogy olvasod, biztos emlékszel rá, hogy ez már úgy vagy, hogy lehet ezt kibírni, tehát valami rettenetes, közben a combjába bele van állva a dárda, meg nem is tudom, és többször elájul, elviszi a víz, nem tudom, valaki kihalásszák, és megmentik, és akkor írja Gárdonyi, hogy bolond, aki elkeseredik. És ez annyiszor eszembe jut, hogy a legszörnyűbb szituációkban sem tudhatod, hogy a Jóisten egyszerűen valahogy kiment téged, ami már teljesen reménytelennek tűnik. Már kétszer meghaltál.
2: Hát igen, a legnagyobb kimentése ugye az a Jézussal történt. Hát az volt a legnagyobb kimentése a föltámadással.
0: Attila Birodalmáról az viszont le van írva, hogy általában hagyta az embereket a saját hitükben, és tehát, hogy eleve ezek a lovasnomád hódítók, ezek általában nem olyanok voltak, hogy legyilkolunk mindent, és mi rákényszerítünk mindenkire az akaratunkat, hanem, hogy meghódítottak egy területet, és adófizetést vártak el tőle, és általában hagyták azokat a népeket gyarapodni, sőt Attilának a vezére is úgyis sok volt, aki nem is hun volt, hanem germán vagy valamilyen más. És visszacsatolva oda, amit mondtál, Panni, az előbb, hogy hát azért is lehetett ez a Nagy Úr dráma egy kicsit elfelejtve, mert ugye az évszázad, a kereszténységnek a nagy évszázadai alatt ezt a kicsit mindig így adakta tolták, ezt az ős ugye, pogány múltunkat, vagy gyökereinket. Volt mindig, hogy újra és újra fellobban, de nem volt annyira jellemző. Vagy nem szerették annyira az előtérbe torni, mert ugye akkor nagyon erős volt a kereszténység. És ugye én is azzal foglalkoztam, hogy viszont amikor megszűnt a kommunizmus, ami egyaránt a múltat el akarta törölni, tehát mind a katolikus, tehát a keresztény gyöket, mind a minden.
1: Erről szól a múltat végképp eltörölni.
0: Így van. Tehát akkor a 90-ben nem csak a vallás és az egyház, tehát a magyar egyházak keltek új életre, ugye, és megint újra lehetett megvallani a hitünket, és megalakultak újra, vagy visszaalakultak az egyháziskák, stb., hanem ez az ősi gyökér iránti érdeklődés, is nagyon megnőtt. Tehát elkezdtek az emberek íjászni, tarsolyokat készíteni, tarsolyokat hordani, ős magyar neveket adtak, ugye, és nem csak azok, akik ilyen nagyon nagy magyarok, hanem átlag emberek is megjelentek, a kincsők, meg a koppányok, meg a mindenféle.

0: Én fiam 1991-ben Koppány nevet kapta, 95-ben pedig Zombor fiunk született.
1: Na, gratulálok. Tehát én azt mondom, hogy ez egy olyan mérő jövő, elnyomott, igazából lefolytott, de mégis egy annyira erős kötődés volt, amit én pont ebben voltam, akkor voltam 18 éves a rendszerváltáskor, és én is ugyanezt éreztem, amikor Kassai Lajoshoz lekerültem, és fölültünk a lóra, és elkezdtünk ilyen lőni, hát az valami olyan euforikus érzés volt, mert tényleg egy időutazáson vettünk volna részt. Tehát én valójában azt kutatom, hogy miért van az, hogy elkezdtük újra a turulmadárhoz, a csodaszarvashoz, és ezekre az a régi szimbólumainkhoz kötődni, és ugye most már kereskedelme is szerencsére lehet ilyen tárgyakat kapni, mondjuk egy honfogáské övet, amit ma is ugyanúgy lehet hordani, mint régen, hogy ez valahogy ugyanúgy megtámaszt minket, mint a kereszténység.
0: Hogy mondod a neveket, hogy az Attila divatnév volt. Én 1967-ben születtem, már abban az időben is nagyon sok Attilával találkozhattunk. Az az érdekes, hogy talán nem is nagyon tudták igazán, hogy ki volt Attila.
1: De hát tudjuk, hogy József Attilát viszont úgy elnevezték Attilának, és senki se tudta. Tehát akkor nem volt divatnév. Ugye a 900-as évek elején, amikor József Attila született,
0: 1900-ben,
1: és ugye leírja, igen, hogy ő Attila volt, és hogy inkább adtak neki valami másik nevet, mert hogy ilyen név nincs is. Tehát, hogy...
0: És amikor nevelőszülőkhöz adták, akkor Pista lett, mert nem nagyon ismerték a nevelőszülők ezt az Attila nevet, illetve lehet, hogy ismerték, de nem akarták elfogadni. Vagy amikor Szingapurban rendeztük a körbőlelt himnusz kiállításunkat, akkor mondta az egyik magyar, hogy szándékosan Attila lett a fiam, mert hogy Nyugat-Európában mindig azt hallotta, hogy micsoda horror szereplője és elkövetője, egy vérengző, és hogy ő ez ellen tiltakozott az Attila névadása.
1: Igen, azért ne felejtsük el, hogy mindig a Szent Istvántól eredeztetjük ugye a magyar államot, de hát Szent István nyilvánvalóan nem tudott volna egyszer csak csettintésre egy ekkora közép-európai államot kialakítani, hogyha nem lettek volna előtte egy teljesen Gézáék és minden is, egy teljesen jól szervezett fejedelemségek, és generációról generációra egy szervezett közösség. Tehát én azt mondom, hogy igazából nem Szent Istvánnál kezdődik a magyar történelem.
0: Hanem Attila, nem?
1: Hát igazából az kitákig vissza lehetne nyúlni, mert ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hun nép, és az avar nép, és a szkita, hanem ez igazából egy ilyen kultúra, tehát a hasonló harcmodor, a hasonló hitvilág, a hasonló öltözékek, a fegyvernemek, azok egy ilyen hasonló népesség, hasonló életstílus, ugye ez a lovon terel, és itt telepedik, ott telepedik, a házaik hasonlók, a jurták, tehát a tárgyaik, tehát nagyon-nagyon sok a hasonlóság mondjuk az avarkori leletek között, és csak ha a Kárpát-medencét nézzük. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mint most, ahogy elképzeljük a nemzeteket. Tehát ezért van egy ilyen átkötés, tehát tulajdonképpen ezért mondom én, hogy ez nekünk őseink, a szkíták, hunok, avarok és magyarok, ez egy ilyen láncolat, és hát ez a türk típusú nyelv is, ugye azért már a nyelvészetben is sokkal többet tudunk, de a legfontosabb, amit legújabban tudunk a tudomány miatt, hogy ezek az archeogenetikai kutatások már tehát azokat a markereket, tehát a géneken belüli markerekbe is olyan szépen le tudják vezetni ezt a folyamatot, amit mi eddig csak úgy gondoltunk, hogy igaz, de mindig el akarták hitetni velünk, hogy nem igaz, de hogy mi igenis ennek a családnak a részei vagyunk.
2: És a pogány vallásoknak a pozitívumai, azért ha belegondolunk, azok mind bele vannak építve a kereszténységbe, bele vannak építve a magába az evangéliumba, és belegondolunk, Jézus soha se igazán a pogányokra haragszik, hanem a farizeusokra.

0: Folytatjuk a beszélgetést Budaházi Edna néprajzkutatóval, őstörténetkutatóval és dr. Csókai Andrással. Amikor részt vettem a Nemzeti Múzeum tárlatvezetésén, akkor az, aki nem mondom, hogy idegenvezető, mert Hás Klárióta tudjuk, hogy nem idegenvezetés, hanem honismeret. Tehát aki vezette ezt a beszélgetést, azt mondta, hogy eddig történelem, innentől kezdve legenda. Mennyire választható le Attila a legendákról, mennyi, amit bizonyosan tudunk róla, és mi az, ami beleivódott az emberiség mitoszai közé?
1: Maradjunk annál, hogy a tárgyi kultúra az, ami biztos, tehát azok azért van, gyönyörűen díszített kövekkel kirakott ékszerek, karthüvelyek, lószerszámok, tehát ezt mindenkit bíztatnék, hogy saját szemével is nézze meg a Nemzeti Múzeumban.
0: Lakomákra is helyezhetünk némi hangsúlyt, mert hogy ott vagyunk az Attila lakomáján is.
1: Igen, igen, hát ezt is leírják, hogy Attila mindig fatányérből evett és fakupából ivott, bár minden hadvezére tényleg drága kövek és arany és ma volt öltözve. Valamint az még sokan nem tudják, pedig nagyon fontos tény, hogy a kengyelt is a hunok találták fel, és ez egy azért nagyon nagy fegyvertény, mert a kengyel segítségével tud a harcos, a lovas íjászni, tehát megtámasztani magát a nyerekben, hogy biztos kézzel tudjon az íjával lőni.
2: És a nyerget is ők?
1: Nem, nyereg azért volt már. Uh-huh. De ugye a nyerget, mint egy ilyen patrac, ha földobunk a lóra, vagy, és akkor fölülünk, azért az ott nem annyira biztonságos, mert ha van egy kengyel, akkor sokkal jobban meg tudjuk magunkat támasztani. És hát a huniról is, nekem magam is hunijam van, tehát a huniak alapján készített.
0: Mert te lovas ijász is voltál.
1: Igen, régen én még versenyeken is indultam annak idején, és a huni is egy aszimmetrikus íj például, nem olyan, mint a honfogláskori magyar, mert a felső ikarok és a felső szarv az hosszabb, tehát van egy ilyen fölfelé égbetörő jellege az egésznek, egy nagyon-nagyon jó íj, és hát azt is sose felejtsük el, mi magyarok, hogy a visszacsapó íj, ami ugyancsak a hunoknál, mert a szkitáknál még nem volt ennyire jellegzetes, tehát ott is rájosodott ki ez a hosszú szarvrész, ami ugye mint egy ilyen erőkar gyorsítja a nyilvesszőt, tehát ez egy olyan tudományos, hogy mondjam, csúcs technológiája volt a kornak, hogy annak a segítség, azért vagyunk ma itt, mert ezek a visszacsapóiak olyan átütő erővel és olyan nagy hatékonysággal működtek, hogy tulajdonképpen nem tudtak nekünk ellenállni. A másik kérdésed, amit mondtál, a legenda, hát az sajnos az abból táplálkozik, hogy hiába kegyelmeztünk meg Rómának, azért az állandó mocskolása és az állandó gyűlöletkeltés Attila és a hunok iránt, az ugye talán még mai napig is Nyugat-Európában, én állítom, hogy ami most történik velünk, az is ez az ős zsigeri ellenállás.
0: Sokat erről Hollywood is, ugye a filmek is ellenünk beszélnek, na de hát néhány gondolatot azért mondjunk a legendákról. Isten ostora. Isten kardja. Megihlette a képzőművészeket, például Iványi Grünwaldot is, ott látható most a korábban Nemzeti Galériában, most áthozták a Nemzeti Múzeumban az Isten kardja című Iványi Grünwald festményt, vagy Tan Mórnak a festményét, de akár Raffaellóról is beszélhetünk, nyilván egy reprodukciót láthatunk a Nemzeti Múzeumban, tehát a legendák elgondolkodtatták a képzőművészeket, és ahogy korábban említettem, a szép írókat.
1: És hát Attila kardja is sajnos Bécsben van, úgy tudjuk, és nem itt, amit ugye nem az Attila kardja nyilván, de mégis Attila kardjaként tartunk nyilván.
0: És miért tartjuk azt Attila kardjaként nyilván? Mert hogy másolatot itt is láttunk, hogy miért mondjuk, hogy az az Attila kardja, egy hiteles másolatról beszélünk?
1: Nem, ez valójában egy fikció, tehát ez is egy ilyen fikció.
2: Igen, és de Attila végül is azért elhitte, hogy ő van arra hivatva, hogy világúra legyen.
1: Mint ahogy minden nagy birodalomépítő ezt képzelte.
0: És karizmatikus birodalomépítő, mert úgy érzem, hogy egy karizmatikus vezér volt. a műalkotások is erre utalnak, a vele kapcsolatos
2: a karizmatikus
0: képzőművészet és irodalmi alkotások.
1: Hát és halála után nem is talált magára a népe, tehát igen, ebből is arra következtethetünk.
0: De maga a halála is egy mitosz.
1: Igen.
0: Nemrég olvastam, hogy körülbelül 80 helyről jelentkeztek, hogy megtalálták Attila sírját.
1: Igen, igen.
0: Szentőszeged és környéken.
2: Hogyan halt meg?
0: Hogyan halt meg? Na, ez még egy nagyon érdekes
1: hát,
0: kérdés,
1: hogy megmérgezte a legifjabb felesége.
0: Ildikóra, gondolom. Na most ugye ez is egy nagyon érdekes, mert ahogy most újra megnéztem a Millenárisban a képanyagát a kiállításnak, és Kós Károly metszetei egyértelműen Rékára utalnak, és nem Ildikóra. És ha már a nevekről beszélünk, hogy az Ildikó is divat névvé vált, és amikor a székesfehérvári barátainkkal beszélgettem erről a témáról, Bor Ferencékkel, Sajó Marival, akkor majdhogy nem könnyes szemmel mondták, hogy hát Ildikó fel sem merülheten. Agyvérzést kapott, vagy infarktust Attila a nász éjszakáján,
2: ja, igen,
0: és hogy Ildikó is nem mérgezhette meg, hiszen ártatlan volt, mint a ma született bárány, a gót hercegnő. Tehát azért nagyon érdekes, mert én ahány mondát olvasok, vagy ahány értelmezés, mindenki más mond. Más Lengyel Dénes például a Budával való kapcsolatáról, Attila testvérével való kapcsolatáról, azért nézek rád ennyire, Edda, hiszen az egyik gyermekedet Budának hívják.
1: Hát igen, az én nagyobbik fiam Buda, de én magam is budaházi vagyok, aki, és ez a budaházi név is egy Buda nevű várkapitánytól ered, aki a 11. században Ungvárban volt várkapitány, tehát nálunk a Buda az én, és éppen ezért én nem is, hát ugye ezt se tudjuk biztosan, de az én szívem azt súgja, én nem hiszem, hogy Attila meggyilkolta Budát, tehát ez is egy olyan rossz indulatú elképzelés.
0: Lengyel Dénes egyértelműen arra utal, hogy meggyilkolta a saját testvérét, de amikor megnéztem, azt hiszem, hogy színház nevet mondhatok, egy budapesti színházban, az Új Színházban, a Bencsik András drámáját, Attila Ravennában, ő egyértelműen úgy adja elő, hogy azért ölte meg, mert annyira szenvedett már a testvére, tehát egyfajta kegyeletdöfést gyakorolt az irányába. Tehát nem azt mondja, hogy nem ölte meg, hanem azt, hogy meg kellett ölnie, hiszen ő volt abban a rangban, hogy ezt megtehette, hogy ne szenvedjen a testvérem.
1: Lehet, hogy ezt már sose tudjuk meg.
2: Igen. Volt alkalma neki az akkor megismerni Krisztus tanítását azért? Nem?
1: Hát, talán te erről jobban tudsz, nem tudom.
2: Nem.
1: Biztos alkalma volt, csak nem biztos, hogy...
2: Nem tudott ráhatni.
1: Igen, tehát azért az egy teljesen más életforma volt. Tehát eleve ez a térdeplő, könyörgő, ez egy kicsit azért olyan idegen a magyar, hogy mondjam, az ífeszítőktől. Tehát egy harc és karizmatik, egy harcos nemzet vagyunk, és ez... Ha kapcsolatba is került vele, biztos, hogy nem ebbe a formába, amiben ma ismerjük, hanem inkább a harcos keresztényi vonal.
0: Az említett drámában, az Attila Ravennában, ott nagyon nagy hatással volt rá Leó pápam. Tehát Bencsik András kimondottan ezt a találkozást domborítja ki.
2: Szóval és aki egyszer Szentpállal, Szentpéterrel találkozik.
0: Mint egy megtérési folyamatot ábrázolja.
2: Az egy megtérési folyamatnak a kezdete lehet.
0: Igen, de visszakanyarodva egy picit a Nemzeti Múzeum kiállítására, amikor én voltam, akkor Székely himnusz kiállítás is volt, ugye Székely himnusz Csaba királyfi idézi, és átmentünk a csillagösvényen.
1: Igen,
0: ki
1: igen.
0: Volt Csaba királyfi?
1: Hát a legkisebbik fia.
0: Legkisebb és talán legkedvesebb?
1: Hát állítólag, igen.
0: Állítólag a legkedvesebb gyermekem.
1: Hát és a székelyek szívébe írta be magát. És a székelység onnan származtatja.
0: Onnan származtatják magukat, tehát egyenesen a hunok leszármazottjának származtatják magukat. És még visszatérve a nevekre, mert hogy amikor az Attila legendákkal foglalkozni kezdtem, akkor köszöntek vissza a nevek. Bendegúz például.
1: Bizony.
0: Attila édesapja. Akkor ugye Magor. Akkor rögtön a csodaszarvas legyen a Hunor Magor két dalia. Tehát annyi minden név és helység nevek is kapcsolódnak ehhez a mitosz vagy legendakörhöz, hogy kimondottan Azt hiszem, hogy a mai gyerekek számára is érdekes lehet. Egyébként, mikor jöttem Debrecenből, villamoson ültem, mentem a nagy állomás felé, azt láttam, hogy egy kisfiú beleolvas a könyvbe. Ahogy én olvastam, megállt mögöttem egy második osztályos kisfiú. Egyébként a Svetics katolikus iskolának a tanulója. És kérdezte, hogy ez micsoda. Hát olyan boldog voltam, mondom, megszólítjuk az ifjúságot, még úgy is, hogy nem akartam megszólítani szándékosan, és hogy ott nagyon érdekelni ez a lovon, a Láthatatlan ember címlapján, lovon ez az erős ember, hogy ki ez. És akkor beszédbe elegyedtünk, és még az iskoláig ért addig, és mondtam neki, az édesanyjának, hogy úgy tudom, hogy ti felolvastátok a gyerekeknek a Láthatatlan embert, mint esti mesét.
1: Igen, igen, tehát meséltétek. A szülőnek szabadsága ez.
0: Igen, egy kántor asszony volt, aki Kárpátaljáról jött az édesanyja, és azt mondta, hogy jaj, de jó ötlet, mondtam, hogy Budaházi Erda ötlete, hogy felolvasni a gyermeknek esténként, hiszen egy 8 éves még nem biztos, hogy magától ezt úgy tudja olvasni, ahogy egy szülő esetleg.
1: A gyerekek természetesen kapcsolódnak ehhez, az íjászat, lovaglás, ez szeretik, és csak kellene hagynunk, hogy ebbe az irányban tájékozódjanak. Tehát a gyerek, amikor még olyan tiszta, akkor ösztönösen vonzódik az erős harcos archetípushoz.
0: Aki hát mondjuk ki, hogy az egészséges életszemlélethez, a harcos élet ösztön, tehát az, hogy és semmiképpen nem akarom ilyen militarista irányba vinni, csak az, hogy küzdeni. És ez bármilyen értelemben kimondhatjuk, hogy az élet célja talán Madách után szabadon a küzdés maga. És itt a küzdelmet láthatja, és a küzdelemnek az elismerését. Honnan tudunk egyáltalán Attiláról? Kinek a tollából?
1: Mert hogy Priscos
0: Rétorra gondolsz.
1: Hát ugye a kortárs római utazó, aki Attila udvarába sok időt töltött, és ugye ő írt Attiláról, és azok úgymond hitelesnek mondható forrásanyagok, amiket ő írt.
0: Mert a Láthatatlan ember Zétája már egy fikció, a kis rabszolga, görög rabszolga fiú. Tehát ő már egy kitalált személy, egy nagyon kedves, szerethető személy, aki hűséges Attilához mindvégig, de Priscos Rétor valóban élt.
2: A korai Szent István királyra volt ilyen utóhatással? Vajon Attilán, amikor a megtérés előtti Szent Istvánra gondolok?
1: Szerintem minden magyar, tehát tudjuk azt, hogy nem csak Szent István, hanem Szent László mindenképpen kapcsolódott vissza Attilához. Igen. Akkor tudjuk, hogy Rákóczi, mindig Kossuth is mindig emlegette, tehát ez megfigyelhető időről időre, hogy azért ez úgy felbuzog, ez az Attila unokái vagyunk, ez a hős korszak, és úgy megjelenik egy-egy pillanatra úgy, úgyhogy persze, hát akkor még tudták is a leszármazói vonalat jobban.
0: Hogyan temették el Attilát?
1: Hát a monda szerint ugye berakták az arany, az ezüst és a bronz koporsóba.
0: Hármas koporsóba.
1: És valamelyik folyónknak a medrébe temették.
0: Talán a Tiszán.
1: Talán a Tiszának, de ahogy te is mondtad, ez sokféle elképzelés van, mert vannak olyan folyók, most nem feltétlenül a Tisza, de amik már nem is ott folynak, ahol régen folytak, tehát ezért azért nem ilyen egyértelmű ez. Sokan mondják, hogy a dobogókő, tehát a Pilisben van, Attila vára, tehát ez lehet, hogy még az elkövetkezendő pár száz évre is muníciót fog biztosítani a kutatóknak, mert egyelőre nem találtuk
0: és
1: meg.
0: És ha meglátunk egy kurgánszerű képződményt, akkor rögtön arra gyanakszunk, hogy akár lehet Attila sírja is.
1: Hát, hogyha nem úgy temették, ahogy most mondtuk, hanem egy kurgán, az sok van egyébként a Kárpát-medencében ilyen földhalom.
0: Mátrán például Nemtiben találtunk egy kurgán, de hogyha jobban körülnézünk, akkor ha Magyarország területén, a történelmi Magyarországra gondolok ilyenkor természetesen, akkor elég sokszor megállunk és nézzük, hogy jé, ez olyan kurgánszerű képződmény, amiről nem mindig tudjuk, hogy mesterséges vagy természetes.
1: Ugye a kurgán az egy temetkezési hely volt, tehát az volt a lényege, hogy fölhordtak egy nagy földhalmot a sír fölé. De sajnos nagyon sok esetben ezeket a sírokat, ugye mivel látványos, hogy ott van, már kirabolták. Tehát kevés olyan van, amiben még lehet valami újdonság.
0: Miért tarthatta ennyire fontosnak például Móra Ferenc, a Szegedi Múzeum igazgatójaként, hogy megtaláljon? Most ez nyilván nem egy olyan kérdés, amire inkább ilyen latolgatás, hogy miért tarthatták ennyire fontosnak, hogy megtalálják Attila sírját. A szegedi ásatásokat Móra Ferenc vezette, és nagyon gyakran foglalkozott ezzel a kérdéssel, és egy idő után bizony azt mondta, hogy most már elég volt. Tehát keressük, nem találjuk, adjuk fel. Pedig nem szívesen mondta ki. Miért olyan fontos, hogy megtaláljunk egy temetkezési helyet? Gondolok itt például az egyiptomiakra is, hogy mennyire fontos nekik a temetkezés.
1: Hát az hatalmas fegyvertény lenne egyébként, ha Attila sírját megtalálnánk. Az egy olyan szakrális kapcsolat lenne, az egy olyan nagy, a magyarság szempontjából egy olyan mérföldkő lenne, egy olyan biztos gyökérhez való viszonyulás, kicsit olyan, hogy ugye érezzük ezt a Petőfinél is, hogy az olyan rossz nekünk, hogy mi nem tudjuk, hogy hol van Petőfi.
0: Hogy eltűnt.
1: Igen. Tehát, hogy én szerintem egy ország és egy nép életében nem csak ezek nagyon el vagyunk ebbe a infláció, meg GDP, meg mint hogyha ezek lennének a legfontosabb dolgok, holott a lelki dolgok.
0: A lelki összetartó erő.
1: Sokkal fontosabb. Egy olyan nagyon nagy összetartó erő lenne, vagy olyan hatalmas dolog lenne, mint mikor Rákóczit hazahozták és újra temették. Ugye arról már filmfelvételek is vannak, hogy megmozdult az egész nemzet. És legyünk büszkék rá. Nekünk tényleg nem kell a szomszédba menni.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük Budaházi Eddának, hogy velünk voltál.
2: Köszönjük. Köszönjük.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában. Sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. Az ószövetségi pünkösd jelentése és elnevezése az évszázadok során sokat változott. Kezdetben aratási ünnep volt, amelyen az első termést felajánlották Istennek, de Jézus korában már bizonyosan a törvényadás és a Sínai hegyen kötött szövetség ünnepe volt. A Szentlélek kiáradása a tanítványokra és az Istentől kapott törvény ünnepének egybeesése gazdagítja az ünnep tartalmát. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Országos mezőgazdasági felmérést indított a KSH Agrárium 2026 néven. Az adatgyűjtés több tízezer gazdaságot érint, célja pedig, hogy minél pontosabb képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről és az ágazatban zajló változásokról. A felmérés július közepéig tart. Minden uniós tagállamot érint, az eredmények pedig a későbbi agrártámogatási és szakpolitikai döntéseket is segíthetik, hangzott el sajtótájékoztatón Nyíregyházán. A KSH adatfelvétele országszerte közel 1000 települést, valamint mintegy 70 ezer gazdaságot és gazdasági szervezetet érint. Az eredmények a későbbi agrárpolitikai és támogatási döntéseket is segíthetik majd. Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője kiemelte, az adatfelvétel két szakaszban zajlik. A sajtótájékoztatón elhangzott, Szabolcs-Szatmár Bereg mezőgazdasága országosan is fontos szerepet tölt be. Erős a gyümölcs és zöldségtermesztés, az ország gyümölcsöseinek közel 40%-a itt található. Emellett az állattartás is jelentős, ezen belül főként a baromfi tartás. A térségben több mint 22 ezer gazdaság működik, közel 320 ezer hektáron gazdálkodnak, míg Nyíregyházán több mint 2000 gazdaság található. A Vármegye 77 településén végeznek adatfelvételt, csak Nyíregyházán mintegy 75 címre jutnak el az összeírók. Védjegyes palackba kerülnek a tokaji borkülönlegességek júliustól. Ezzel tovább erősödik a tokaji eredetvédelem, tájékoztatott a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A tokaji borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme alapozza meg. Létkérdés, hogy a tokaji bor meg tudjon felelni hírnevének és megbízható minőséget képviseljen, hangsúlyozták a közleményben. Nagy lépést jelent a minőségvédelemben, hogy július 1-től a tokaji bor különlegességek, az eszencia, az aszú, a szamorodni, a fordítás és a máslás könnyen felismerhető, védjegyes, tokaji palackba kerülnek, amelynek forgalmazását a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Mindez biztosítja, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott. A jövőben a hegybírók által ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a helyi borbíráló bizottság által jóváhagyott, a tokai termékleírásnak megfelelő, a Nébih által ellenőrzött, hibátlan minőségű tokai borkülönlegesség kerül a védjegyes palackba. Az újrahasználati központok éjszakájához csatlakozva 2026. május 29-én 18 óra és 22 óra között ismét különleges esti programmal várja látogatóit a Miskolci újrahasználati központ. A rendezvény a fenntarthatóság és az újrahasználat fontosságára hívja fel a figyelmet, miközben egyedi vásárlási élményt kínál az érdeklődőknek. Az idei alkalom különleges apropója, hogy idén 150 éves a hulladékszállítás. Ennek tiszteletére a szervezők egy kiemelt akcióval készülnek. 150 forintos zsákbamacska várja a látogatókat, amely meglepetés csomagként kínál izgalmas, újrahasználatra szánt termékeket. Az újrahasználati központok éjszakája keretében megrendezett program során emellett jelentős kedvezmények, ajándékok és széles kínálat várja az érdeklődőket. A Miskolci újrahasználati központ célja, hogy a rendezvény egyszerre nyújtson közösségi élményt, vásárlási lehetőséget és szemléletformáló üzenetet a fenntartható fogyasztásról és az újrahasználat fontosságáról.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hogyan zajlott a 3 éves konfirmációs képzés a Beregszászi Református gyülekezetben?
3: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és te ráfigyel és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert.
2: Gimnazista kórus találkozó a Talentum iskolában.
4: Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
2: Anyák napi csendes délután a Makkos Jánosi Református gyülekezetben.
5: Az alkalom vasárnap délután 3 órától kezdődött, ahol énekszóval kezdtük az alkalmat, majd jó magam tartottam egy áhítatot, és ezután Jánosi Gyerekek szolgálata következett, ahol egy mosolygós kis történeten keresztül pillanthattunk be az édesanyák valós életébe, ahol kiderült, hogy egy édesanya az nem csak egy ember, hanem egy igazi szuperhős is.
2: 2 szakokat indít a BBT-je.
6: A jövendőbeli felvételizőknek mindenképpen tudjuk ajánlani a Bábes-Bolyai Tudományegyetemet, és ezt mutatják azok az eredmények, amelyeket egyrészt az egyetem összességében elért, másrészt pedig azok az eredmények, amiket tanáraink, illetve diákjaink érnek el, és ahogy említettem, országszinten is, Kárpát-medence szintjén is nagyon sok nemzetközi elismeréssel és díjjal is rendelkezünk.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmációt több éves felkészítő időszak előzi meg, amely során a fiatalok nem csak a református hit alapjaival ismerkednek meg, hanem közösségi és lelki élményekkel is gazdagodnak. Hogy hogyan épül fel ez a 3 éves képzés, miként lehet megszólítani a mai fiatalokat a hit útján, és hogyan zajlott az ünnepi konfirmáció, arról Margitics János, a beregszászi református gyülekezet ifjúsági lelkipásztora beszél rádiónknak. 16-an konfirmáltak május 17-én a beregszászi református gyülekezet. A konfirmálást egy 3 éves felkészítő konfirmandus képzés előzi meg. Mit kell tudni erről, és hogyan épül fel ez a 3 év?
2: A beregszászi református gyülekezet életében a konfirmációs képzés egy nagyon összetett és hál' Istennek gazdag szolgálati terület. Egy olyan rövid dologgal tudnám érzékeltetni, hogy ez nem csak 3 év volt, hanem sokkal több és sokkal több embernek a ráhatása, hogy nagyjából kiszámoltuk, hogy közel 20 ember van benne abba a szolgálatba, ami egy 9-es osztályt elkísér egészen a konfirmációig. Ez az óvodáskori hittantó kezdve a KT-órák megtartásáig, iskolában való hitoktatásig majdnem mindent magába rejt, és talán még azok az önkéntesek meg se jelennek, akik táborokban és különböző más alkalmakon ezekért a fiatalokért dolgoznak. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon sok ember által önként vállalt szolgálati terület, aminek gazdag áldása az, amikor egy ilyen ünnepélyes, szép napon azt látjuk,

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Megtartották az első Színvavölgyi Tehetség napot. A program célja az volt, hogy a 10 és 15 év közötti kiemelkedő képességű növendékek olyan szakmai impulzusokat kapjanak, amelyek a mindennapi csoportos foglalkozásokon túlmutatnak. A Színvavölgyi Tehetség nap nem csak a növendékekről, hanem a pedagógusokról is szólt. A Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Székházában megrendezett programon készült összeállításunkat hallják a riportársütő Dávid Pelé.
2: Orosz Sándorral, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgetek. Kedves igazgató úr, ez a mai alkalom hogyan pattant ki a fejekből, hogyan kezdődött az ötletelés?
3: Az ötletelés mindenféleképpen úgy kezdődött, hogy minden évben volt színvavölgyi szólótáncversenyünk, saját házon belül szólótáncversenyünk, és úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha ezt picit átcserélnénk, ezt a gondolatot tovább gondoljuk, és tehetségnapot tartunk inkább. Olyan pedagógusokat hívunk meg az országból, akik egy kicsit újra gondolták akár a táncoktatást is, illetve a pedagógiai munkát. A másik dolog, amiért létrehoztuk ezt a tehetségnapot, az pedig az, hogy egy művészeti iskolának a felépítése ugyanúgy a országban bármelyik művészeti iskolája, a miénk is olyan, hogy nagyon sok külső oktatási helyszínünk van. Összesen 18 külső oktatási helyszínünk van, és a gyerekek ezeken a telephelyeken nagyon-nagyon-nagyon jól dolgoznak, táncolnak, tanulnak, zenélnek,

0: viszont egymással soha nem találkoznak, vagy nagyon ritkán, akár csak egy művészeti gálán. És éppen ezért gondoltam, nekem mindig nagy álmom volt, hogy a tehetséges gyerekek, akik tanulnak akár a Waldorf iskolában, ismerkedjenek meg az edelényi tehetséges táncosokkal, vagy az edelényiek ismerkedjenek meg mondjuk egy jezsuita gimnáziumban tanuló tehetséges gyermekkel, és sorolhatnám így a sort. Szóval ez nagy álmom volt mindig, és a kollégáimmal sokat gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk ezt összehozni, és így pattant ki a tehetségnap ötlet, hogy az összes külső oktatási helyszínünkről a pedagógusok megkérdezik a gyerekeket, hogy kinek van kedve egy ilyenen részt venni, és nyilván a székház befogadó készsége azért az határokat szab, de úgy átbeszéltük a kollégákkal, most jelen pillanat közel 60 gyermek jött el ide hozzánk a székház épületünkbe, az összes külsőoktatási helyszínről. Szóval én nagyon örülök, hogy itt vannak ezek a gyerekek, és az sem utolsó, hogy természetesen azon is kellett gondolkodnunk, hogy olyan nagy életkori dolgokat, nagy életkori különbségeket nem tehetünk, tehát most először inkább az 5.-től 8. évfolyamot gondoltuk első körben, aztán persze majd a legkisebbeket is meg fogjuk szólítani, de első körben ezt gondoltuk ki, és nagyon fontos, hogy olyan pedagógusokat hívtunk, akit jó magam is nagyon jól ismerek, Nyíregyházáról érkezett Antal Dóra és Antal Roland. Ők a nyíregyházi tánctanodát vezetik, és valami hihetetlen és különleges pedagógiai módszereket használnak. Nekem tényleg nagyon sokszor volt lehetőségem velük dolgozni, ahogy a bevezetőmben is mondtam, és nagyon jól éreztem magam. És ők nem feltétlen most néptáncot, illetve akármilyen táncanyagot fognak tanítani, hanem inkább egészen más dolgokkal fognak foglalkozni, játszani fognak, játékos formában egy új, újra gondolt pedagógiai dologgal fognak a gyerekeknek előrukkolni.
1: Gyerekeknek, illetve kollégáknak miért lehet hasznos ez a program?
0: A gyerekeknek mindenféleképpen jó dolog az, hogy játszhatnak egész nap, játékos körülmények között tanulnak meg bizonyos olyan dolgokat, ahogy az Antal Roland és a Dóra is megfogalmazta az elején, hogy először teljesen azt fogják gondolni, hogy mit akarnak ők tőlük, és a végén minden megvilágosodik, és minden összeáll, hogy mit miért csinálnak. Tehát a mozgás elemeket fognak játékos formában tanítani, és nagyon jól fogják magukat, biztos vagyok, érezni a gyerekek. A kollégáknak nagyon fontos mindig a megújulás. Én is hiszek ebben, hiszen a világ is változik körülöttünk, a gyerekek is változnak körülöttünk, és muszáj mindig fejlődnünk. Kell, hogy fejlődjünk, kell, hogy új módszereket, új pedagógiai rendszereket tanuljunk, és a én kollégáim, akikre én rendkívül büszke vagyok, ők mindannyian vágynak arra, hogy megújuljanak, és új dolgokkal találkozzanak. Mondhatnám, hogy ők kezdeményezték, és ők akarták mindenképpen, hogy legyen ilyen az iskolánkban, mert ezzel ők csak fejlődnek, és szeretnének új dolgokat tanulni, amit majd utána a saját pedagógiai munkájukban, amikor ők a gyerekeknek órát tartanak a különböző oktatási helyszíneken, ezeket tudják használni és beleépíteni a saját munkájukba, hiszen persze nem kell mindent, csak azokat, amiket ők át tudnak venni, és tényleg új dolgokkal a gyerekeket egy kicsit kimozdítani a komfortzónájukból, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, és egyre jobb dolgokat csináljanak ezeken a foglalkozásokon. Tehát a kollégáim is fejlődni szeretnének, azért vannak ők is itt.

0: Színvevölgyi Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével, Maródi Attilával folytatom az összeállítást. Miért is hasznos ez a mai nap? Egy kicsit táncos szemszögből próbálnám megvilágítani, igazgató úr nagyjából elmondta, hogy hogyan találtátok ki.
1: Első körben egyébként nem ez volt az első ötlet, ugye nekünk van egy szólótáncversenyünk, egy házi versenyünk, amit 2 évente rendezünk meg, és akkor azt beszéltük a kollégákkal, hogy mi legyen az a rendezvény, amiben azokat a gyerekeket, akik egyébként kiemelkednek az osztályokból a tehetség miatt, és azért azt tudjuk, hogy egy tehetséges gyerekkel legalább annyira komplex és nehezebb foglalkozni, mint egy olyannal, akit ugye föl kell zárkóztatni. Mert hogyha nem kapja meg azt a kellő impulzust, azt a kellő lendületet, az a gyerek, aki kicsillan a tömegből, akkor őt is el lehet veszíteni. És itt az a lényeg ennél a tehetség gondozó napnál, hogy az a gyerek, aki az osztályában, a csoportjában kiemelkedően teljesít, még kapjon olyan impulzust, hogy a csapatnak, amiben ő dolgozik, egy igazán húzó ereje legyen. Tehát ő még jobban motiváltabb legyen, és egyébként ezek oda-vissza hatnak, és ilyenkor a csapat húzó ereje még erősebb lesz. Itt nem csak a tehetségek fejlődnek, hanem ezen keresztül majd az a csoport, ahol dolgozik az a táncos, ő is segít azon, hogy még jobb legyen a csapata.
0: Miért pont Antal Roland és Antal Dórára esett a választás? Ennek volt a konkrét oka?
1: Tehát régóta ismerjük egymást, elismerjük egymás munkáját, tudjuk azt, hogy mennyire jól érzik a gyerekeknek a tudás szintjét, mennyire tudják őket motiválni. Nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, régóta foglalkoznak gyerekekkel, nagyon nagy tudásuk van, mély tudásuk van, és nagyon újszerű és innovatív ez a megközelítése a táncoktatásnak, ahogy ők dolgoznak, és biztos, hogy fogjuk őket többször még hívni.
0: Mi az, amit akár a tanárok, diákok tanulhatnak ettől a párostól? Mi ez az újítás, ez az innovativitás, amit ti át tudtok tőlük venni?
1: Egyrészt ugye benne van a saját kreativitásuk, tehát azt mindenféleképpen el kell mondani. Társművészetektől is vesznek mozgásformákat, tehát a kortárs tánc elemeket is. Rendkívül jó a ritmikai felkészültségük. A karláb függetlenítő gyakorlatok szerintem azok zseniálisak, a páros gyakorlatok, a játékok, amik fejlesztőek, és a, egészen azt gondolom, hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is erősödik ilyenkor a gyerek.
0: Hogyan tudják majd diákjaitok a továbbiakban ezeket a gyakorlatokat majd beépíteni, amit itt ma kapnak?
1: Nem csak a növendékek, hanem ugye a tanárok is részt vesznek a foglalkozásokon, és ezeket a gyakorlatokat, ezeket az újszerű gyakorlatokat mindenki a saját kis csoportján belül, akár úgy, ahogy megtanulja, de lehet ezeket tovább gondolva használni természetesen.
0: Nagy Izabella Bernadettel, a Színvevölgyi Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógusával beszélgetek. Néptáncpedagógusként miért hasznos, hiszen láttam, hogy már beálltál ide a próbára. Hogyan látod, miért lesz hasznos ez a mai nap?
2: Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy ne csak magával a tánccal foglalkozzunk, hanem egyébként a testünkkel, az egyéb tudatunkkal, és hogy tudjunk közösségben dolgozni. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a tánc az egy csoportos mozgalom, az egy csoportos megmozdulás, és fontos, hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni, főleg a mai digitális világban azt gondolom, hogy ez egyre jobban elveszik, belebújunk a telefonunkba, belebújunk a készülékekbe, és bizony a szemkontaktus, az érintések, ez van, aki ma már nem is tudja elviselni, és főleg a gyerekek körében ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mindemellett a ritmus gyakorlatok, testtudat egyre jobban erősítése, izommemória, azt is tudni kell, hogy hol van, mennyire kell behajlítani a térdemet, és bizony ezek a gyakorlatok játékos formában, egy jó kis mozgalmas program keretében segítik elő az egyéb táncoknak a tanulását. Tehát ezek ilyen gyakorlatok, alapozó gyakorlatok, nagyon-nagyon fontos, hogy nyissunk az egyéb dolgok felé, tehát ne csak a néptánc legyen, hanem legyen más tudásunk is.
0: Milyen módszert tudsz esetleg átvenni a pedagógus párostól?
2: Hát ugye nagyon fontos a pedagógus személye. Ez mindenképpen kiemelendő, hogy ők mind a ketten egy ilyen nyitott emberek, akik szívesen fordulnak a gyerekek felé, szívesen beszélnek velük, látszik, hogy a gyerekek is rájuk fókuszálnak egyből. Ez nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom. És hát amit most itt az elején láthattunk, ugye ketté vették a társaságot, vannak kisebbek, vannak nagyobbak, 10-15 éves korosztályig vannak itt jelenleg a gyerekek, és hát nem ugyanazt kell tanítani egy 10 évesnek, mint egy 15 évesnek, ez egyértelmű. Ők ezzel kezdték, hogy kettészették a csoportot, aztán gyorsan össze is mosták, hiszen jöttek olyan gyakorlatok, amikor egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Bemelegítettek egy pár mozdulattal, jó kis pörgős zenére, és folyamatosan instrukciókat adnak. Ez is nagyon fontos, hogy segítsük a gyerekeket, igazítsuk ki folyamatosan, ami nem úgy megy, jó hangulatban, és hát ez, hogy távolról indultunk, és egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Ugye az elején, ha láttuk, akkor csak magunkkal foglalkoztunk, és aztán elértünk oda, hogy nemhogy megérintettük a másikat, ráadásul idegeneket, és ez is egy fontos instrukció volt a részükről, hogy itt nem ismer mindenki mindenkit. Különböző iskolákból vagyunk, a gyerekek csak a csoporttársaikat ismerik, ők pedig mondjuk egy-egy csoportból vannak körülbelül ketten-hárman, és különböző iskolákból, de mindenki a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola égisze alatt van itt, és hogy így ismerkedjenek meg, nyissanak a másik felé. Először ugye, ahogy mondtam, hogy mindenki a saját magával foglalkozott, és most már odáig eljutottunk, hogy egészen a fülünket kellett összeérinteni. Szóval egyre jobban közelebb hozzák a többieket.
0: Antal Rolanddal, a Nyíregyházi Tánctanoda művészeti vezetőjével folytatom az összeállítást. Régi ismeretségünkre való tekintete, ha megengeded, tegeződnék. Mivel készültetek itt a mai nappal a fiataloknak, a Színvavölgyi Iskolának?
3: A Színvavölgyi Iskolával már elég régóta van kapcsolatunk, szakmai kapcsolatunk, és ami a legfontosabb, baráti kapcsolatunk a vezetőséggel és mindenkivel. A mai napra, erre a tehetségnapra a különböző tánctechnikai fejlesztő feladatsorokat hoztunk, amivel a mindennapokban, a hétköznapjaikban a gyerekek sokkal könnyebben tudják elsajátítani azt a táncmatériát, ami a magyar néptánc, a Kárpát-medence néptánc anyaga lesz majd a számukra. Ez nem csak annyi, hogy itt most fejlesztjük a gyerekeket, hanem igazából ez egy közösségépítés, ez egy olyan nap, aminek az elején még egy kicsit olyan bizonytalanak érzik magukat, hogy úristen, mi lesz majd ebből, de aztán, amikor befejezzük délután egy órakor, akkor mindenkinek itt kristályosodik, hogy úristen, hát ez mind miért történt, és mit kellett ezzel az egésszel tenni és csinálni. Ami a mai napnak a belső tartalma, azok különböző bemelegítések, táncelőkészítő gimnasztika, akkor nyújtások, tánctechnikai gyakorlatok, amelyek különböző táncdialektus területeken táncolt táncoknak a mozdulataiból épülnek össze, úgyhogy ők igazából most játszva, játékosan fognak tanulni nagyon sok mindent.
0: A társpedagógusok említették, hogy nagyon sok újítást hoztatok. Te hogyan látod, mik ezek az újítások, milyen új módszereket hoztatok így a táncpedagógiába? Gondolom, maga ez az egész óra is például az lenne.
3: Ezt már most olyan nagyon újnak nem mondanám, hisz már azért mi több évtizede azért ezzel dolgozunk, de lehet, hogy egy műhely nem így dolgozik, ahogy mi, éppen ezért számukra ez esetlegesen új, de maga az, hogy játszva tanulunk, ez azt gondolom, hogy a mai kor egyik elengedhetetlen része, hisz a gyermek, hogyha jól érzi magát, akkor igazából, ha ezt egy pontos és megalapozott és felkészült szakmai háttérrel rendelkező pedagógus végzi, akkor igazából onnantól kezdve bármit megtehet és bármit meg tud csinálni a gyermekkel, mert ha jól érzi magát és szereti ezt csinálni, akkor igazából egy táncpróba az mindig öröm. És akkor onnantól kezdve a táncpróbára szívesen jövünk, és hogyha már szívesen jövünk, akkor meg már a táncot is jól fogjuk csinálni.
0: Akár a különböző kardgyakorlatok, izomgyakorlatok, ritmikai gyakorlatok, ugye egyfajta alapok. Miért fontos ez egy táncos, vagy akár egy táncpedagógus számára itt, amit már átadtuk, úgymond milyen módszert tanulhatnak ebből?
3: Igazából a táncosok számára az, hogy az izomtónus az rendben legyen, az, hogy a tágság, hajlékonyság meglegyen, az mind a, inkább azt mondom, hogy a színpadi táncművészetre lesz majd később hatása, hiszen ez egy olyan látványos eleme a táncművészetnek, amit így lehet kialakítani. Tehát az, hogy egy nyújtott kar, mondjuk egy pubertás korban lévő gyermeknek, akit mondjuk az elmúlt 3 hónapban nőtt 20 centit, az szinte elképzelhetetlen, de nekünk táncpedagógusoknak az a célunk, hogy ez menjen és működjön.
0: Ha egy-két konkrét gyakorlatot említenél, ami ilyen nagyon hasznos lehet ma, vagy nagyon különleges, amivel készültetek?
3: Egy-kettőt nem tudnék, mert mindegyik nagyon hasznos, és mindegyik nagyon fontos gyakorlatsor, de ez, ami most éppen a háttérben folyik, ez a fejem, a vállam, a térdem, a bokám, ez egy koordinációs gyakorlat, amivel a gyerekek megtanulnak a mozgás közben beszélni, tehát itt két figyelemközpontot kapcsolunk össze, amikor mondjuk, mutatjuk, és közben még tempóbali eltérések is lesznek, de lassított, gyorsított. Tehát ez már egy olyan háromszintű figyelem, ami mondjuk, hogyha a színpadra kivetítem, akkor énekelnem kell tánc közben, egy koreográfiai folyamatot kell táncolnom, amire már is oda kell figyelnem, és ugye a tempóbeli különbségek, meg ahogy adják a táncot, egy ugrós, egy lassú és egy friss csárdásban eltérő tempók vannak, tehát erre mind oda kell figyelni. És itt most nem friss csárdás, lassú csárdás és ugrós táncolnak, hanem épp egy olyan játékos gyakorlatot tesznek és csinálnak, amelyekkel aztán majd később ez is fejlődik. Tehát igazából számunkra ez a lényeg, hogy nem mindig közvetlen azzal az anyaggal gyakoroltatunk, hanem még inkább fejlesztünk különböző részterületeket, és a sok részből fog összeadódni az egész.
4: Megtartották az első színvavölgyi tehetségnapot. A program célja az volt, hogy a 10 és 15 év közötti kiemelkedő képességű növendékek olyan szakmai impulzusokat kapjanak, amelyek a mindennapi csoportos foglalkozásokon túlmutatnak. A színvavölgyi tehetségnap nem csak a növendékekről, hanem a pedagógusokról is szólt. A Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Székházában megrendezett programon készült összeállításunkat hallották. A riportán Sütő Dávid Pelé volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, sikeresen túl vannak ugyanis az autó tesztelésén az egyetem parkolójában. Az Electric Racing Miskolc egy diák csapat, amely részese a Formula Student bajnokságnak. A Formula Student konstruktőri mérnök verseny célja egy olyan formula autó tervezése, kivitelezése és képzeletbeli piacra bocsátása, amelyet hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok valósítanak meg és versenyeztetnek nemzetközi szintéren. A csapat hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatta az autóját. A teszt során értékes tapasztalatokat gyűjtöttek, és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen és pályára állnak a versenyautóval. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
2: Sikora Dáviddal, az Electric Racing csapat ex-csapat vezetőjével, csapat támogatójával, Tóth Eszterrel, a csapat jelenlegi vezetőjével és Tulák Marcellal, főmérnökkel, és mondhatjuk azt, hogy egyik sofőrrel fogok itt beszélgetni a mai riport során. Ugye, ami a legfontosabb most talán itt a csapat történetének az életében, hogy elindult az autó. Eljutott idáig, elindult az autó. Dávid, hozzád lenne az első kérdésem, hogyan indult el ez az egész, mint ex-csapatfőnök, hogyan emlékszel vissza rá, hogyan indultatok el a kezdetekkor?
3: Húha, hát hosszú volt az út, hogy ezt is elértük, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Annó még 4 évvel ezelőtt, még 22-ben kezdődött a csapatnak az élete, amikor igazándiból 5-6 lelkes hallgató bement a dékáni hivatalba, hogy szeretnénk egy ilyen csapatot elindítani, és hogy mik a lehetőségeink, és akkor a mai napig talán a csapatunk legnagyobb támogatója, Simén Faj Zoltán dékán úr rámondta az igent, és elkezdődtek a munkálatok annak az irányába, hogy a pénzügyi, illetve az infrastruktúrális lehetőséget biztosítsuk a hallgatók számára. Ugye, hogy ez pontosan hogyan néz ki, lényegében hallgatóknak, egyetemista hallgatóknak kell megtervezni, megépíteni, teljes mértékben lefejleszteni, sőt dokumentálni, és utána versenyeztetni egy teljes értékű Forma 1-es versenyautót, annyi különbsége, hogy kicsit kisebb, viszont teljesítményben nagyon hasonló egyébként egy ilyen autóhoz. A jelenlegi autón konstrukció ez egyébként egy hátsó kerék meghajtású elektromos versenyautó, ami bárcsak 22 kilométert tud megtenni, viszont a maga nagyjából 200 kilós öntömegéhez képest egy 110 lóerő társul, úgyhogy egyébként elképesztő gépezetek ezek. Az elmúlt 4 évet nagyon sok szenvedés és munka töltötte ki, de azt mondhatom, hogy erről az 5 főről szépen lassan felgyarapodott a csapat a jelenlegi nagyjából 80 fős állapotára. Természetesen azóta sok hallgató el is végezte az egyetemet, ők már nincsenek itt velünk folyamatban, illetve már csak távolról tudják segíteni a munkánkat. Azonban már több mint 120-140 hallgató megfordult ebben a műhelyben, az egyetemnek lényegében majdnem minden karáról. Úgyhogy elképesztően nagy úton mentünk keresztül, hogy eljussunk ide, és hát nagyjából a sztorinkról ezt tudom elmondani. Ez év márciusában volt az első teszt, amikor megindult az autó, de itt már át is adnám a jelenlegi csapatvezetőnknek a szót, hogy szeptember óta ezek hogyan történtek, a felkészülések, illetve hogy mi is újság ezzel.
2: Hogyan éled meg, hiszen ugye a te kezeid között, vagy a te csapatvezetéseddel indult el az autó fejlesztése. Sokat interjúztunk, beszélgettünk, hogy hogyan alakult ki az autó, és ahogy említetted, mindent ti fejlesztetek hozzá. Milyen érzés volt, milyen élmény volt számodra, hogy végre eljutott abba a fázisába az autó, hogy elindult a saját kerekein?
3: Nagyjából érzelmileg ezt úgy tudnám elmondani, mint amikor egy embernek a gyereke elkezd először beszélni, járni, az első achievementek úgymond sikerülnek. Hát nekünk, akik alapítottuk ezt az egészet, lényegében tényleg egy gyerekünk, nem csak maga az autó, hanem az egész csapat, és az, hogy sikeresen, mint csapat tud működni ez a dolog, az, hogy rengeteg támogatónk segítségével elértük azt tényleg, hogy ezt a szinte lehetetlennek tűnő célt, amire annó azt hittük, hogy egy év alatt meg lehet ezt csinálni, szépen lassan rájöttünk, hogy 2-3 év is kevés egy versenyautó nulláról való lefejlesztéséhez. Ez tényleg elképesztő volt látni a dolgot. Ilyenkor tipikusan így visszajönnek az érzelmek, mint a filmekbe, így bejönnek a vágóképek, hogy így átélni az elmúlt évek pillanatait, amellett, hogy izgultunk, hogy lesz-e bármi baj az autónak ott a pálya mellett. Nekem is lehetőségem volt ott állni az autó mellett, amikor elindult. Hála jó égnek, tényleg mint egy első gyerek, aki elkezd beszélni.
2: Esztel, átfordulok hozzád, amióta átvetted a csapat vezetését, de Dávid említette, hogy te is régebb óta azért a csapat tagja vagy. Hogyan élted meg ezt a fejlesztést, milyen előkészületek voltak itt, hogyan közeledtetek ahhoz, hogy úgymond elindulhatott az autó, előtte miket kellett még csinálni?
4: Hát az időszak az hosszú volt, és igazából mindenki számára fárasztó szerintem. Rengeteg tesztelés, előkészület volt, közben voltak ugye versenyek, események, amelyeken részt kellett vennünk, és megjeleníteni az autót is olyan esetben, és mindemellett pedig elkészülni azzal, hogy ténylegesen tudjunk tesztelni és fejleszteni a dolgokat.
2: A tesztre, konkrétan a napjára hogyan készültetek fel? Ott milyen előkészületek kellettek, hogy egy ilyen versenyautót leteszteljetek? Hol, hogyan sikerült letesztelni az autót, milyen körülmények között?
4: Elsősorban a helyszín biztosítása és lefoglalása volt az elsődleges szempont, hogy tudjuk is, hol letesztelni az autót. Erre a Miskolci Egyetem nyújtott számunkra lehetőséget, és a Jó Szerencsét parkolójában tudtunk tesztelni, illetve emellett ugye nyilván fontos volt, hogy az autónak minden eleme biztonságosan legyen felszerelve, illetve mindenféle biztonsági előírásnak megfeleljen, hogy nyilván azért a pilóta is biztonságban érezze magát, és hogy jól menjen az autó.
2: És ott a teszt pillanataiban, vagy a teszt napján te, mint csapatfőnök, hogyan érezted magad, milyen hangulatban voltál? Gondolom azért egy kicsit ilyenkor izgalmasabb, feszültebb a helyzet. Mik voltak benned akkor?
4: Sok gondolat, sok izgalom, és hát igen, nyilván ugye először teszteltünk a pályán, a fékpados tesztelések ugye már megvoltak, és úgy ott nagyjából minden biztonságosan is ment, de nyilván azért teljesen más egy ilyen dolog, amikor ténylegesen kint van az ember, és ténylegesen beleül a pilóta, és ténylegesen el kell vele indulni a négy kerékkel. Izgultam, de nyilván szervezetnek kellett lenni, és irányítani a csapatot, hogy minden rendben menjen.
2: Te azt hogyan élted meg, hiszen te is azért már régóta itt vagy, régóta segíted az autó fejlődését, fejlesztesz, hogy sikerült ezt elérni, hogy elindult az autó, ezt te hogyan élted meg, hogy ez a cél megvalósult?
4: Igen, igazából szerintem alapítás után egy évvel csatlakoztam a csapathoz, szóval én is eléggé benne voltam ebbe, és végignéztem azt, hogy hogyan is küzdünk, és hogyan is próbáljuk ezt elindítani. Szóval boldogság volt, nagyon nagy boldogság, és tényleg ahhoz tudnám hasonlítani, amit Dávid is mondott, hogy olyan, mintha a gyerekünk elindult volna. Érdekes volt, és boldogsággal töltött el engem is, hogy végre ment az autó.
2: Fordulok Tulák Marcelhez, főmérnökhez, illetve most mondhatjuk azt, hogy mint jelenlegi sofőr, te uralod a gépjárművet. Te előtte hogyan élted meg az egészet?
5: Igazából azt szerintem az eddigi év legstresszesebb két hete volt, amit én akkor megéltem, hogy ezt az autót igazából úgy rakjuk össze előtte, hogy semmi gond ne történhessen, és velem csak én ültem bele, volt egy másik pilótánk is, de nagyrészt én ültem bele, mikor még teljes teljesítményen ment az autó. Így hát az is bennem volt, hogy még az előtti este, mikor ezt raktuk össze, és minden részét tökéletesítettük, akkor hatalmas nagy ideg volt bennem, hogy azért ez minden jó lesz, minden jól fog menni, és még aznap reggel is, tehát enni nem bírtam aznap, hogy biztos, hogy minden jól fog menni, és ez az érzés, ez bennem volt addig igazából, amíg bele nem ültem, és meg nem nyomtam először ezt a gázpedált, és akkor jöttem rá, hogy igazából összeraktuk az egészet annyira jól, amennyire csak abban a pillanatban tudtuk.
2: És a tesztnek mi volt a célja? Említettük, hogy azon túl, hogy ugye az autó elinduljon, bár ez is egy cél volt, hogy ezt leteszteljétek. Főmérnökként még, vagy a csapat milyen célokat tűzött ki, úgymond a teszt napjára?
5: Az egyik tesztünk az volt, hogy az autó kis és nagy akkumulátora mennyire fogja bírni magát a menetet, mert ugye az Endurance versenyszámunk az kb. 30 perc lesz, és kíváncsiak voltunk, hogy egyáltalán a kis feszültségű akkumulátorunk ki fogja bírni ezt a 30 percet. Itt ez volt az egyik nagyobb cél. Ugye a másik meg tényleg az volt, hogy az autó maga menjen, és hogy magát a felfüggesztést, a hajtást és mindent, ami úgy van, azt kiteszteljük végre úgy, hogy az autó forog is, hogy fordul is, és nem csak egy fékpadon megy
2: Milyen volt belülről vezetni, amikor elindult, milyen érzés járt át, illetve ott benne mind gondolkodtál? Nem tudom, hogy egy sofőr, egy pilóta mind gondolkodik ilyenkor, ha beül egy, mondjuk azt, hogy egy versenyautóba.
5: Igazából először is nagyon megtisztelő volt, hogy a csapat 4 éves megalakulása után én voltam az, aki először vezethette, és először úgy ült az autóban, hogy menetképes. Ez volt az első dolog, és azután, hogy végül is beindult az autó rendesen, és minden ment, egy nagyon jó érzés volt az autót vezetni, mivel hogy egyáltalán nem olyan, mint akármilyen autó, amit végül is egy ember legálisan, vagy egy civil ember akármilyen módon hozzájuthat. Tehát ez a legközelebbi dolog egy formula autóhoz végül is, amit szerintem én is valaha hozzá fogok nyúlni, mondjuk azt így. Nagyon jó érzés volt.
2: Teszt során te főmérnökként miket figyeltél, miket kellett tesztelned sofőrként, úgymond miket csináltál a pályán?
5: Nagyobb része a féknek a kitesztelése volt, emellett az autónak nagyobb gyorsulásnál a viselkedése, és mi igazából szlalomban néztük meg, hogy így ugye aeroelemek nélkül, de milyen szlalomozni az autóval így. Emellett még a telemetri rendszerünket teszteltük ki, és a beállítások távoli módosítását teszteltük ki ugyanúgy.
2: Mennyire volt sikeres, hogyan élted meg, milyen tapasztalatokat gyűjtettél?
5: Nagyon sikeres volt a teszt. A tapasztalataink hát azok nem érdekek voltak. Igazából mindent, amit ki akartunk tesztelni, arra választ is kaptunk. Fél óra menetidőn át tudtuk hajtani az autót, és minden tesztünk sikeres volt.
2: Beszter, zárásként még hozzád visszafordulok, így, hogy mondhatjuk azt, hogy készen van az autó, már leteszteltétek. Milyen versenyre készültök vele, hol fog így menetképesen majd megjelenni?
4: Egyrészt a májusban megrendezésre kerülő Tech Together versenyre fogunk menni, az ugye ilyen műszaki részre, oda nem visszük az autót, viszont az autót visszük júniusban és augusztusban is egy-egy versenyre. Az FS Easter előversenyre fogjuk ismételten elvinni, ahol próbálunk mindent is letesztelni, hogy az augusztusi FS East versenyen minden is flottul menjen majd.
1: Mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata, sikeresen túl vannak ugyanis az autó tesztelésén az egyetem parkolójában. Az Electric Racing Miskolc egy diák csapat, amely részese a Formula Student bajnokságnak. A Formula Student konstruktőri mérnök verseny célja egy olyan formula autó tervezése, kivitelezése és képzeletbeli piacra bocsátása, amelyet hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok valósítanak meg és versenyeztetnek nemzetközi szintéren. A csapat hosszas tervezési és építési folyamat után mozgás közben is kipróbálhatta az autóját. A teszt során értékes tapasztalatokat gyűjtöttek, és megerősítést kaptak arról, hogy jó úton halad az autó fejlesztése. Idén 2 rangos nemzetközi versenyen és pályára állnak a versenyautóval. Sütő Dávid beli összeállítását hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megjelent a magyar közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint bizonyos Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, illetve lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Május végén nagyszabású vasúti felújítás kezdődik a Nyíregyházát is érintő vonalon. A munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között várhatóan egész nyáron pótlóbuszok közlekednek majd, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és átszállásokra kell készülniük. Május 27-én indul és várhatóan augusztus végéig tart az a nagyszabású pályakarbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyházában. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkákat, mintegy 3,2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott beruházás keretében. A munkálatok idején Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érinti. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlást légkondicionált autóbuszokkal oldják meg, ugyanakkor az utazási idő várhatóan megnő, és több járat esetében átszállásra is szükség lehet. A 3 hónapon át tartó felújítás során mintegy 200 szakember dolgozik majd korszerű vasútépítőgépekkel. A beruházás célja, hogy megszűnjenek a jelenlegi sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota, és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés. Nem csak a pályán dolgoznak majd a szakemberek, a felújítás részeként 4 vasúti átjárót is korszerűsítenek, emellett karbantartják a felső vezetéki rendszert és a biztosító berendezéseket is. Védjegyes palackba kerülnek a tokaji borkülönlegességek júliustól. Ezzel tovább erősödik a tokaji eredetvédelem, tájékoztatott a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A tokaji borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme alapozza meg. Létkérdés, hogy a tokaji bor meg tudjon felelni hírnevének és megbízható minőséget képviseljen, hangsúlyozták a közleményben. Nagy lépést jelent a minőségvédelemben, hogy július 1-től a tokaji bor különlegességek, az eszencia, az aszú, a szamorodni, a fordítás és a máslás könnyen felismerhető, védjegyes, tokaji palackba kerülnek, amelynek forgalmazását a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Mindez biztosítja, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott. A jövőben a hegybírók által ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a helyi borbíráló bizottság által jóváhagyott, a tokai termékleírásnak megfelelő, a Nibih által ellenőrzött, hibátlan minőségű tokai borkülönlegesség kerül a védjegyes palackba. Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 16:30 regionális hírösszefoglalónk a Régió Krónika következik. Ezután témánk lesz, hogy Katonáné Varga Olga lelkész a zsákai és a furtai református egyházközségekben szolgál a bihari református egyház megyében. 17 éve hirdeti Istennek igéjét ebben a két gyülekezetben. Emellett iskola lelkészként is dolgozik Berettyó Újfaluban, a Diószegi Refiben. Vallja, hogy a fiatalok megszólítása az egyik legfontosabb szolgálat az életében. Katonáné Varga Olga lelkésszel beszélgetünk majd 16:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: vagy valamilyen módon való, hát ebbe való beavatkozás az, ami segíthet abban, hogy mondjuk a betegnek kevésbé fájjon a feje, de hogyha konkrétan a migrént kiváltó okokról beszélünk, vagy általánosságban mondhatjuk azt, hogy talán a fejfájást kiváltó okokról, akkor ott a táplálkozási szokások, tehát maga az étrend, a stressznek való kitettség, a hormonális váltakozások, akár mondjuk az időjárás, vagy stressz, az alváshiány, tehát számos olyan ok van, amit meg kell említenünk kiváltóként. Az elsődleges fejfájás betegségeket alapvetően három nagy csoportra szokták osztani, az egyik a tenziós, a másik a migrén, és a harmadik típus az a cluster fejfájás. És a tenziós fejfájásra szokták ez a szorító, nyomó típusú fájdalmat említeni, a migrénre inkább mondják ezt a lüktető, pulzáló jelleget, és a cluster fejfájás, azt gondolom, az elsődleges fejfájásokon belül is egy eléggé speciális csoport, mert itt a fájdalom az a szem orr környékére lokalizálható, általában féloldali, és a betegeknek szemkönnyezése, szemirritációja, orrdugulása, orrfolyása van a rohamok során. Tehát ezek a jelzők, ezek picit átfordíthatóak az elsődleges fejfájásoknak a jellemzőjére is.
1: Egyébként vannak vagy lehetnek külső kiváltó okok? Ugye szoktuk hallani azt, hogy valaki frontérzékeny, hogy azért fáj a fejem, mert a meleg után jött egy hirtelen lehűlés vagy fordítva. De én tapasztaltam fejfájás például gyomorrontás esetén is. Ezek hogyan függenek össze egymással?
0: Táplálkozással kapcsolatban biztos, hogy vannak olyan tényezők, amire a betegeknek figyelniük kell. Tehát vannak olyan migrénes betegek, akiknél például a vörösbor, vagy egy speciális sajtípus, vagy a koffein, vagy a folyadékfogyasztásnak a hiánya. Tehát mondjuk, hogyha valaki túl keveset iszik, akár klasszikusan mondjuk, ha a vízre gondolunk, ez kiválthat náluk rohamokat. Nyilván ilyenkor a betegeknek oda kell arra figyelniük, hogyha nekik mondjuk egy pohár vörösbor elfogyasztása után migrénjük lesz, akkor javasolt ugye nekik elkerülni ezt a típusú folyadékfogyasztást. A front érzékenység az olyan szempontból mindenképpen ott van a háttérben, hogy az időjárási frontok, magának a légnyomás változásnak a jelenléte, az biztosan tud szintén migrénes rohamot indukálni. A stressznek a megléte az szintén biztosan ott van a kiváltó okok között. Sok betegnél érdekes módon nem a stressz folyamat alatt fog migrénes rohamjuk kialakulni, hanem amikor ebből úgymond felszabadulnak, és a stressz hatás elmúlik. Maga az alváshiány is megemlíthető kiváltó okként, de ugyanígy a túlalvás is. Tehát ugye, hogyha a beteg mondjuk átlagban 7-8 órát alszik egy nap, és ha mondjuk valami miatt ő csak 5 órát tud aludni, vagy mondjuk az adott esetben utána ezt bepróbálja pótolni, és alszik 10 vagy 12 órát, az is kiválthatja a migrénes rohamot. Ugyanígy a környezeti tényezők közül egy nagyon erős fényintenzitás, például egy nagyon erős illat, szaginger is kiválthat rohamot, tehát hogy elég széles körről lehet igazából beszélni, amikor arról van szó, hogy mi tudja indukálni a migrénes rohamot.
1: Említette a kávét. Van olyan tényleg, hogy valakinek elmulasztja a kávé a fejfájását? És megfordítom a kérdést, van, hogy pontosan a kávé váltja ki a fejfájást? Ez tényleg így van?
0: Alapvetően ugye a koffeinnak a fogyasztása az egy függőséget tud kiváltani, és azoknál a, nem mondjuk azt, hogy betegeknél, mert mondhatjuk ugye, hogy ők átlag emberek, akik rendszeresen fogyasztanak kávét, az ő szervezetük magához a koffeinhez hozzá fog szokni. És maguk az erek is tudnak reagálni magára a koffeinnek a hatására. Például, ha valaki mondjuk minden reggel 6 és 7 között megiszik egy csésze kávét, és ő mondjuk ezt egyszer kihagyja, vagy mondjuk délig ezt nem iszza meg, akkor nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nekik fejfájásuk lesz. Ugye ez a klasszikus, egyszerű idézőjelben fejfájás is kiválthat, ez még nem migrén, de migrénes betegeknél ki tudja váltani a kávéfogyasztás hiánya, ha ő idézőjelben rendszeres kávéfogyasztó. Azok, akik nem isznak kávét, és ők valami miatt mégis ezt kipróbálják, és ők mondjuk migrénesek, akkor náluk mondjuk lehet a koffeinnek hatása a migrén provokálására. Nem feltétlenül kell, hogy legyen, de nekik is erre oda kell figyelniük. Nyilván próbálkozni lehet, csak hogyha ez kiváltott egy rohamot magának a koffeinnek az erekre gyakorolt hatása, akkor erre nekik a jövőbe figyelniük kell. Tehát, hogy indukálhat is, meg akár a rendszeres fogyasztóknál meg is előzheti a roham kialakulását, és a migrénnel kapcsolatban több ilyen jellegű jellemző van, a sporttal kapcsolatban is ez elmondható, ott is vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy az intenzív sport az például képes a migrénes rohamot kiváltani, ugyanakkor viszont a megelőző terápiában, tehát amikor megpróbálják a betegek ugye a rohamok megjelenését csökkenteni, tehát, hogy kevesebb szerfája mondjuk egy hónapban a fejük, ott azért vannak olyan sportolási típusok vagy ágak,

0: amiket viszont javasolnak. És a rendszeres testmozgásnak nyilván van pozitív hatása a migrén prevencióban is, és ezzel kapcsolatban is nagyon eltérő kutatási eredmények vannak. Tehát itt nagyon nehéz fehéren-feketén látni a dolgokat sok esetben, mert nem tudunk biztosan egy adott jellemzőnél kijelenteni, hogy na, ez biztos, hogy mindenkinél migrént fog okozni, egy másik dolog meg biztos, hogy mindenkinél megelőzi a migrént. Sajnos nem ennyire egyszerű a helyzet.
1: Említette a folyadékbevitel és a fejfájás összefüggését. Hogyan befolyásolja ez a kettő egymást?
0: Ezt úgy kell egy kicsit elképzelni, hogy az, aki ugye naponta a szükséges folyadékmennyiséget beviszi a szervezetébe, ami ugye ez a másfél-két és fél liter, ugye nyáron nagy melegben ugye ez ilyen 4-5 liter köré is ugye felmehet, akkor ugye a folyadékbevitelünk az befolyásolni fogja a folyadékmennyiségünket a szervezetben és az erekben keringő vér mennyiségét is. Tehát lefordítva, a normális folyadékbevitel az inkább egyfajta prevenció, vagy megelőző tényező lehet a migrén megelőzésében. Maga a folyadékbevitelnek a hiánya válthat ki inkább migrénes rohamot, azért mert átalakulnak a vízterek a szervezetben, lecsökken a keringővérnek a mennyisége. Nyilván erre a szervezetnek vannak különböző idegi és hormonális szabályozó rendszerei, amelyek ezt megpróbálják ellensúlyozni, és nyilván ez működik is, de melléktermékként vagy melléktünetként elindulhat egy olyan folyamat, ami magát a migrénnek a kialakulását fogja kiváltani. Megint, hogyha visszautalunk a klasszikus fejfájásra, biztos, hogy volt már olyan, aki mondjuk adott nap nem tudott odafigyelni rá, vagy egy olyan helyzetben volt, hogy nem tudott odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, és mondjuk a nap végére megfájult a feje. Ez nem kell, hogy migrén legyen, ez egy sima, egyszerű, idézőjelbe, tehát egyszerű fejfájás is lehet. Tehát maga a folyadék tereknek az átrendeződés, vagy a folyadék mennyiség a szervezetben, annak lehet egy olyan hatása, ami kiválthat egy fejfájást, egy migrénes rohamot.
1: Milyen genetikai összefüggések állapíthatók meg egyébként a migrén tekintetében? Ugye erre, ha jól tudom, akkor voltak kutatások, vannak kutatások.
0: Igen, az biztos, hogy maga a migrén mögött állnak genetikai tényezők, ezt ma már tudjuk. Azt még nem teljesen és nem biztosan tudjuk, hogy ezek pontosan mik. A legnagyobb esély a jelenlegi kutatások alapján arra utalnak, hogy a sejtekkel lévő ioncsatornáknak a genetikai változásai azok ott lehetnek a migrénes roham kialakulása mögött. Ezek az ioncsatornák, ezek a sejtek falán vannak rajta, és ki be tudnak nyílni, és ennek megfelelően tudják a sejt belső és külső közötti ion összetételt kicserélni. Ezek normálisan kell, hogy működjenek, ez minden sejtünkön tulajdonképpen ők megtalálhatóak. És a bennük lévő genetikai elváltozások, nagyon egyszerűen hívhatjuk ezt mutációnak, ezek valószínűleg ott lehetnek a migrénes roham mögött. Konkrétan azt mondani, hogy egy mondjuk migrénes anyának biztosan migrénes lánya vagy migrénes fia lesz, ezt nem tudjuk. Tehát nem tudunk konkrétan megnevezni mondjuk 1, 2, 3, 4, 5 olyan gént, aminek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában. Valószínűleg itt nagyon sok gént kellene megtalálni ahhoz, és azoknak a idézőben csomagját kellene mondanunk, hogy ha ezek ott vannak, akkor nagyobb az esély rá. Családon belül nagyobb esély van rá, hogy öröklődik, ez biztos. Tehát, hogy ha megnézzük a migrénes betegeket, akkor nagyon nagy százalékuk fogja azt mondani, hogy a családban van diagnosztizált migrénes beteg. Tehát valamilyen genetikai kapcsolat biztos, hogy van, csak nem tudjuk még azokat a konkrét géneket, amelyek érintettség esetén fennáll a migrénnek a bekövetkezése. Egy különálló betegség a familiáris hemiplégiás migrén, ez borzasztó ritka betegség. A familiáris szó az utal a családi öröklődésre, a hemiplégia pedig egy féloldali bénulást jelent. Tehát a betegek a roham alatt fél oldaluk, végtaguk zsibbad, vagy akár le is bénulhat. Ez egy nagyon speciális verzió. Itt vannak konkrét olyan ioncsatornák, amelyekről tudjuk, hogy ha ott van, akkor biztos, hogy ez a betegség meg fog jelenni. De ez nem a klasszikus migrén. Tehát van ilyen, csak még nem tudjuk a migrén mögött álló konkrét genetikai hátteret.
1: De ez más, mint az aurás migrén?
0: Ez más. Az aurás migrén az a migrénen belül egy altípus. Ugye van aura nélkül és aurás migrén. Az aurás migrén esetében ugye valamilyen plusz kísérő tünet ott van. A migrén kísérő tünete a nem aurásé is, például a fényérzékenység, hangérzékenység, a hányás, a hányinger. Az aurás migrénes betegeknél az aura maga azt jelenti, hogy valamilyen, és ez általában vagy leggyakrabban a szemre lokalizálódó tüneteket fog jelenteni. De ez nem kell, hogy csak a szemre lokalizálódjon. Ők láthatnak például a roham alatt mondjuk fényfelvillanásokat, talán ez a leggyakoribb, de ez egészen tág határok között mozoghat, hogy maga az aura mit jelent a betegnek. Korábban, ha jól emlékszem a számokra, akkor 40% a migrénes betegeknek aurás, és 60% a nem aurás. Ez most nem biztos, hogy a legújabb adat, tehát lehet, hogy már 50-50%-nál vagyunk, de az aurás migrénes betegből kevesebb van valamennyivel, mint a nem aurás migrénes betegből.
1: Ha már a statisztikáknál, meg a százalékoknál tartunk, akkor manapság jóval több migrénes van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
0: Igen, a migrén gyakorisága az elmúlt, inkább azt mondom, hogy évtizedekben emelkedett. Itt nem mondanám az elmúlt mondjuk csak 20 évet, de az, hogy a gyakoriság emelkedik, az köszönhető akár annak is, hogy mondjuk a diagnosztika fejlődik, vagy magának a migrénnek ugye a felismerése, tehát mondjuk a neurológiai osztályon, ott nyilván ezek a betegek, ha megjelennek, akkor ott a betegekre, ez nem szép szó, de talán jobban odafigyelnek, mint mondjuk 60 vagy 70 évvel ezelőtt. Nyilván az is biztos, hogy megemlíthető a migrén mögött, hogy az életvitelünk is nyilván teljesen más, mint mondjuk egy 70-80 évvel ezelőtti emberé. Tehát, hogy ezek a mondjuk úgy, hogy civilizációs ártalmak, amik a mai világban sajnos fokozottabban vannak jelen, ezek is biztos, hogy valamilyen módon, mint környezeti hatások, hozzátesznek a migrén kialakulásához.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést a fejfájásról és a migrénről dr. Nagy Grócz Gábor biológussal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés kedden kezdődik, 13 órakor. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgáló bizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és visszavonja a Büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken. Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások, akik több mint 500-an gyűlnek össze a tervek szerint május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyomány előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni. A kezdeményezés előzménye egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalja, mivel most a cél a Guinness világrekord felállítása. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendül fel az 500 fős citera együttes előadásában.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Grócz Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar oktatási DK-helyettesével, a fejfájásról és a migrénről, amelyek manapság már népbetegségnek számítanak.
2: Vegyük a készítményeket, amiket lehet kapni a patikában. Ugye vannak vén nélküli és vannak vénre kapható gyógyszerek. Gondolom itt is különbséget kell tenni sima fejfájás és migrén között.
3: Ha vén nélkül kapható, és mondjuk a leggyakrabban médiában szereplő csillapítókra gondolunk, ami mondjuk egy klasszikus, idézőjelben egyszerű fejfájást csillapít, azok képesek az azt a fejfájást kiváltó okot is kezelni. De ugye ők nem migrénesek. Tehát náluk éppen mondjuk lehet, hogy valamilyen külső hatás miatt kialakult egy egyszerű fejfájás, és ezt egy darab gyógyszer meg tudja oldani, egy szemtabletta például. Ugye náluk arra az esély, hogy mondjuk egy-két-három héten belül újra lesz egy klasszikus fejfájásuk, arra igazán kicsi. A migrénes betegeknél vannak már migrénspecifikus szerek. Tehát, hogy ott már meg tudjuk azt mondani, hogy konkrétan az a szer, az milyen olyan rendszerre fejti ki a hatását, aminek biztosan van szerepe a migrénes roham kialakulásában.
2: Azt is sokat lehet hallani, főleg egyébként a migrén esetében, hogy a hormonháztartással is összefüggésbe hozható. Tehát, hogy nők esetén például hormonális változás is okozhat rohamot.
3: Igen, ez egy szintén nagyon érdekes kérdés, és itt sem tudjuk egyértelműen azt mondani, hogy a hormonális rendszer az pontosan hogyan hat a migrén kialakulására. A nemi megoszlás, a nemi arány az a nők javára mutat nagyobb megoszlást ennél a betegségnél. Korábban a 3-1-es arányt tartottuk egy elfogadható adatnak, ma már inkább talán a 2-1, tehát mintha egy picit csökkenne a női dominancia, de magának a női hormonális rendszernek a hatása az biztosan valamilyen módon ott áll a migrénes roham kialakulása mögött. Természetesen férfiaknál is megfigyelhető a migrén kialakulása, tehát nem lehet ezt csak klasszikusan mondjuk az ösztrogén hormonra fogni. Azt tudjuk, hogy a menstruációs ciklus változásai nők esetében a terhesség vagy a menopauza alatt után vannak olyan nők, akiknél teljesen megváltozik a migrénes rohamnak a gyakorisága, az intenzitása. Ha a terhességre gondolunk, nagyon sok nő mondja azt, hogy a terhesség alatt nincs migrénye például, vagy nagyon lecsökken a gyakorisága. A szülés után pedig egy idő után majd visszatér. A menopauza sokaknál például képes lesz mondjuk megszüntetni a migrénes rohamokat, vagy legalábbis ezt csökkenteni, ezeknek a megjelenését, de ennek a fordítottját is sikerült már megfigyelni, hogy pont a menopauza után jelentkezik valakinél a migrén. Tehát magának a hormonnak a szintje, a jelenléte, az még a mai napig nem teljesen tisztázott. És igazából két nagy tábora van, akik a migrén és a hormonális kapcsolatot vizsgálják. Azok között van, aki azt mondja, hogy az ösztrogénnek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában. Valaki pedig azt mondja, hogy hát, hogy lehet, hogy az ösztrogén inkább egy preventív tényező, és az ösztrogén szintjének mondjuk a csökkenése, vagy a hirtelen megugrása lesz az, ami a migrént kiváltja. Tehát szintén azt kell mondjam, hogy nem tudunk egyértelműen azt mondani, hogy ilyen mondjuk X hormon szintnél valakinek biztosan migrénje lesz, mert ezt nem tudjuk így kijelenteni.
2: Ha a terápiát nézzük, akkor milyen gyógyszeres kezelések állnak rendelkezésre a migrénesek számára?
3: Igen. A gyógyszeres kezelést alapvetően két nagy csoportra lehet bontani. Az egyik az a rohamterápia, tehát amikor a betegnek konkrétan fáj a feje, mit tegyen, hogy ne fájjon. Ugye a beteget nyilván ez fogja érdekelni. A másik pedig a megelőzés, az intervallumterápia, amikor nem fáj a feje, tehát rohamok között vagyunk, és megpróbálják nyilván azt meggátolni, hogy egy újabb roham kialakuljon. A rohamterápia az igazából nem igazán lehet azt mondani, hogy rengeteg speciális készítmény lenne, amit a migrénes beteg a roham alatt bevehet. Ezek a klasszikus fájdalomcsillapítók lehetnek, a hányáscsillapítás, hogyha a betegnek hány ingere vagy hányása van. Korábban ugye az ergot származékokat is alkalmazták, Ma már inkább, amelyek a rohamterápia alatt megemlíthetőek, azok különböző például CGRP antitest ellenek készítmények. Maga a CGRP, az a calcitonin génrelációs peptid, vagy génrokon peptid, róla tudjuk nagyon régóta, hogy szerepe van a migrén kialakulásában, és az ebbe a rendszerbe való beavatkozás, az segíthet a migrénes betegeknek a rohamait csökkenteni, tehát mondjuk rohamterápia alatt. Ennek van egy másik verziója, ami az intervallum, tehát a megelőző terápiában alkalmazható, amelyek specifikus szerek a migrén kezelésében, azok a triptánok és a CGRP rendszerbe beleszóló, mondjuk úgy, hogy készítmények. Az intervallum terápia, tehát a megelőző terápia, az alapulhat akár beta-receptor blokkolókon, kálciumcsatorna blokkolókon, itt akár az antiepileptikumok is szóba kerülhetnek, és itt is meg lehet említeni a CGRP-t, a monoklonális antitesteket, ez egy relatív új iránya a migrén specifikus szerek között, tehát döntően ezek azok a szerek, amelyek itt megemlíthetőek. Ami fontos, hogy az ő esetükben is lehet alkalmazni a klasszikus, mondjuk non-szteroid gyulladás csökkentőket, mint fájdalomcsillapítókat, de azért a migrénes betegeknél ez a két nagy csoportja a migrén ellenes szereknek, amik specifikusak a migrénre, ővelük azért érdemes próbálkozni.
2: És milyen terápiák vannak, hogyha nem gyógyszeres kezelésről beszélünk?
3: Nyilván a táplálkozás, a folyadékfogyasztásra érdemes odafigyelni, mert ezek, hát most nem gondolunk arra, hogy ezek kezelési módszerek, de egyébként a prevencióban ott vannak. Tehát, hogyha valaki tudja azt, hogy neki migrénes rohama lesz akkor, hogyha nem megfelelő folyadékot fogyaszt mondjuk egy nap, akkor igenis fogyaszt el azt a megfelelő folyadékot, és ezzel is tud egy picit tenni annak érdekében, hogy ne legyen migrénes rohama. A másik ugye maga a stressz. A stressz, ami minket ugye naponta ér, az egy teljesen, mondjuk úgy, hogy normális folyamat. Erre a szervezetünknek van egy olyan, hívjuk úgy, hogy rendszere, ez a vegetatív idegrendszer, amely a szervezetnek a belső működését mindig az adott környezeti tényezőkhöz fogja illeszteni. A stresszel akkor van gond, amikor az felfokozott lesz, és mondjuk hosszú ideig megmarad. Ennek bizonyítottan van hatása, nem csak a migrén kialakulására, hanem nem nagyon tudunk olyan betegséget mondani, ami mögött a stressz ne lenne ott, mint kiváltó tényező, tehát erre is érdemes odafigyelni. Nyilván nagyon könnyű ezt mondani, ezt hallhatjuk, de tényleg meg kell találni mindenkinek azt az adott, mondjuk úgy kikapcsolódási, vagy bármilyen feltöltődési lehetőséget, amivel ő ezt az erős stresszt is vissza tudja egy picit vinni a normál stressz szintre. Ezek nagyon fontosak. Ami még mint alternatív vagy kiegészítő kezelés szóba kerülhet, az például, amit szoktak említeni, az az akupunktúra például, a masszázs, különböző masszázsterápiák, krónikus migrénes betegeknél ott a botox kezelés is már nagyon szép eredményeket ér el. A krónikus migrén az a migrénnek megint egy, mondjuk úgy, hogy talán különálló verziója, amikor a betegnek egy hónapban több mint 15 napig van rohama, és ez 3 hónapig biztos, hogy így megvan. Vannak még olyan kritériumok, amit még úgymond ki kell pipálni ahhoz, hogy valakit krónikus migrénesnek nevezzünk, de alapvetően ez a krónikus migrén, és az ő esetükben a botox injekció bizonyos ilyen triggerpontokra beadva tudta csökkenteni a rohamoknak a számát. Tehát, hogy azzal is voltak nagyon jó eredmények. Amit még meg lehet említeni, az a transzkraniális mágneses stimuláció. Ez egy ilyen nem annyira hatalmas nagy eszköz, ez így a betegnek mondjuk a kezében elfér, és az agyra, tehát a koponyára, az agykéregre irányított mágneses, akkor hívjuk-e stimulációnak, az képes lesz szintén akár mondjuk egy kiegészítő terápiaként megjelenni. És hát a másik lehetőség még az nyilván a pszichológia irányából jön, az ugye a kognitív viselkedés terápia, tehát valamiféle pszichoterápiának is lehet hatása mondjuk abban, hogy megelőzze a rohamok kialakulását, és azt gondolom, hogy ezek inkább a megelőző oldalról jönnek be, tehát ezeknek a roham alatt nem biztos, hogy lesz olyan nagy hatása, amit mondjuk a beteg várna.
2: Amikor készültem az interjúra, és utána olvastam a migrénnek, hogy miket is alkalmaznak az elmulasztására, akkor ott jött szembe velem a migrén piercing. Ez micsoda tulajdonképpen? Ez tényleg hatásos?
3: Igen, itt is én azt gondolom, hogy nagyon eltérő eredményeket látunk. Nekem is van személyesen olyan ismerősöm, akinek már van ilyenje, és ő azt mondja, hogy neki ez jó. Kiegészítő, alternatív terápiaként meg lehet ezt próbálni. Nyilván, mint minden beavatkozásnak, ennek is lehetnek szövődményei, tehát itt ugye akár a gyulladás az minden egyes beavatkozásnál ott van, de próbálni ki lehet. Én azt gondolom, hogy természetesen minden ilyen alternatív alternatív lehetőséget a kezelőorvossal azért természetesen érdemes egyeztetni. Azt mondani ma nem tudjuk, hogy ez biztosan jó, vagy biztosan rossz. Nagyon sok beteg azt mondja, hogy tényleg neki kevesebbszer fáj a feje, vagy nem olyan erősen fáj, valaki meg azt mondja, hogy nála ennek semmilyen hatása nem lett. Tehát ez is egy picit olyan, és most visszautalok a gyógyszeres terápiára, vannak olyan gyógyszervegyületek, amelyek bizonyos migrénes betegeknél szinte tökéletesen működnek, van olyan beteg, akinél pedig egyáltalán semmilyen hatás sajnos nem tud kiváltani az adott gyógyszer, és akkor ott a kérdés, hogy na akkor ő vele mi lesz? Tehát, hogy a migrénnél, azt talán nem mondtam, de hogy a migrén az 4-72 órán keresztül tartó féloldali lüktető pulzáló fájdalom, fejfájás, ami általában közepes vagy erős intenzitású, és ehhez társul még a fényérzékenység, a hangérzékenység, a hányes, a hányinger, tehát ezek a betegek, ezek tényleg sok esetben egy sötét, csendes szobában próbálják meg túl élni idézőjelbe ezt a helyzetet, szóval ez egy borzasztóan megterhelő betegség.
2: Azt elismerem, és ebben biztos vagyok, hogy nem könnyű annak, aki migrénes, mert amikor jön a roham, az nagyon nem kellemes, és én azt figyeltem meg, több ismerősöm is van, aki migrénnel szenved, hogy ilyenkor a legkisebb zaj, egy mozdulat is nagyon nagy fájdalmat tud okozni. Az alvás, én úgy látom, hogy jó megoldás lehet, még akkor is, ha itt nem pihentető alvásról van szó.
3: Igen, ez valószínű, de maga az alvás viszont segíthet esetleg a rohamcsökkentésben. Van, akinél ez egy jó lehetőség, hogyha el tud aludni, és tud aludni nem feltétlenül több órát, de egy rövidebb időt is, annak lehet hatása a rohamcsökkentésében. És igen, pont amit mondtál, hogyha belegondolunk abba, hogy az egész életének a tervezhetőségét azért befolyásolja, hiszen a klasszikus példa, hogy mondjuk 2-3 hét múlva ők fixálnak egy adott családi programot, ahol mondjuk mindenki ott lesz, ő is szeretne ott lenni, de ha neki előtte nap, vagy éppen aznap reggel elindul egy migrénes rohama, akkor hát ha el is próbál menni, nyilván nem fogja úgy érezni magát, mintha nem lenne rohama, vagy sok esetben ilyenkor a betegek azt mondják, hogy hát akkor ezt most kihagyja. Tehát, hogy azért ennek az egész életére van befolyása nyilván.
2: Ugye vannak azok, akik nem szeretnek gyógyszert szedni, és ezért alternatív gyógymódokhoz fordulnak. Hogyha ezeket nézzük, akkor ezek között van olyan, ami inkább árt, mint használ?
3: Konkrétan most így hirtelen olyat mondani nem nagyon tudnék, ami biztosan kijelenthető, hogy nem lehet hatása rá. Ugye itt a migrén piercinget említetted, beszéltünk egy picit masszázsról, akupunktúráról, különböző illóolajokat is van, aki például használ a masszázs során. Ezek legalábbis így hirtelen, ha belegondolok, ezek mind olyan lehetőségek, amiket a betegek kipróbálnak. Mert egyszerűen próbálnak ők is megoldást keresni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba az akkor történik, amikor a beteg nem keresi fel a szakorvost. Tehát ezt is el kell mondanom, sok mindenről beszéltünk, én biológus vagyok, de a kutatásaim azok az elejétől kezdve a migrénhez köthetőek. Nagyon sok olyan beteg van, aki nem kerül mondjuk diagnosztizálásra, mert nem keresi fel a szakorvost. Ugye az országban is a felfejes ambulanciák azok, ahova a betegeknek be lehet menni, be kellene menni, és ott egy neurológussal konzultálni, mert maga a diagnózis az nem egyszerű. Tehát itt a szakorvossal történő beszélgetés, állapotfelmérés már a szakorvosban felvetheti a migrénnek, vagy akár a klaszter, vagy akár a tenziós felfejesnek a lehetőségét. Ha még egy picit a diagnosztikáról beszélünk, akkor ott a laborvizsgálatok is segíthetnek. A laborvizsgálatok azok alapvetően például mondjuk a hormonszinteket lehet megnézni, de nincsen olyan laborvizsgálat, ami mondjuk specifikusan migrén, vagy akár bármilyen fejfejes specifikus laborvizsgálat lenne. Hormonszinteket sok esetben a nőknél például meg szokták nézni annak tisztázására, hogy éppen amikor ő neki mondjuk rohama van, vagy roham közötti időszak van, ugye picit az ösztrogénről beszéltünk, illetve a képalkotó vizsgálatok még, amik megemlíthetőek. Itt ugye az MR vizsgálat az, ami klasszikusan szóba kerül, de az MR vizsgálatnak a megléte is egy mondjuk másodlagos fejfejes kizárására kell, hogy ott legyen. Hogy azt lehessen mondani, hogy a betegnek nincs konkrét szervi ok a háttérben, tehát neki valószínűleg azért fájhat a feje, ha a kritériumrendszer teljesül, mert mondjuk migrénje van. Tehát nincs semmi mondjuk szervi eltérés a háttérben.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a fejfájásról, valamint a migrénről hallhattak.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR-kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Odafent.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását, a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés kedden kezdődik, 13 órakor. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgáló bizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A szerdai ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A képviselők lefolytatják az alaptörvény 16. módosításának vitáját. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az Európai Unió tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogén alapú műtrágyákra, köztük a karbamidra és az ammóniára kivetett vámtarifákat, közölte az uniós tanács. A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés célja az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeinek csökkentése. A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású vámtarifák alapján. A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra. Az uniós tanács kiemelte, a döntés jobb hozzáférést biztosít az európai gazdálkodóknak a megfizethető, megbízható műtrágya ellátáshoz, és segít rugalmasabb ellátási láncokat és partnerségeket kiépíteni világszerte. Az intézkedés továbbá csökkenti az EU függőségét Oroszországtól és Fehér-Oroszországtól a műtrágya termékek esetében, és segít egy diverzifikáltabb kereskedelmi hálózat kiépítésében. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Lannert Judit szerdán jelentette be, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett 4 szakmai államtitkárság jön létre, kora gyermekkori jóllétért, közoktatásért, felsőoktatásért, valamint szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Pásztortalálkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás pünkösdi királyválasztás várják a családokat pünköst hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. Vasárnap a legelők és pásztorok nemzetközi évéhez csatlakozva pásztortalálkozót szerveznek az emlékparkban. Az ősi mesterség fogásait ismerhetik meg a skanzenben, ahol a hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán kézi ollós birkanyírást tartanak, majd délután a Nomád Parkban kiderül, miként lesz a gyapjúból kéz termék. A Szeri Gyógynövényházban a délalföldi táj jellegzetes növényvilágát, valamint a vadon termő füvek emberi és állati gyógyászatban betöltött ősi szerepét mutatják be, a szentesi tanyán pedig azt, hogyan készül a hagyományos pásztorétel, a tarhonya kézzel és rostával. A hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán hagyományos népi receptek alapján sülnek finomságok a kemencében, amelyet a vendégek meg is kóstolhatnak, de nem hiányoznak a programok közül a népi gyermekjátékok, az erő és ügyességi próbák sem. Pünköst hétfőjén a skanzen Mester László zenekarának muzsikájától lesz hangos, Fordulj egyet, de ne neves címmel pedig interaktív viseletbemutató és játszóhelyzet. Ház fogadja a betérőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a kamaszok sminkeléséről beszélgettem.
2: Bőrük pont az a korosztály, amikor a hormonváltozás miatt nagyon gyakran pattanásos, zsíros, akár gyulladásos is lehet egy arcbőr, és persze hát ezt szeretnék minél jobban elfedni.
1: Majd Horányi József horgászt a tavaszi pikkerezés módszereiről faggattam.
3: Tehát ezzel a fajta horgászmódszerrel, ezzel a horogmérben bármekkora halat megakasztunk, a horogunk az égvilágon sem probléma, mert ezt maximum a zsinórunkkal lehet valami probléma, hogyha a fáztásnál valami x-el közbe jött. Úgyhogy attól nem kell félnünk, hogy a horogunk ki fog hajolni, uram, bocsánat. És mindenféleképpen kicsi kis féldelkos halat javasolnak, hogy belehet egy kis etetőanyagot bele gyúrni, és mehet is a horgászat.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel a grillezés alapjairól beszélgettünk.
4: Nyilván az igazi, az a faszenes grillezés. Na most ez a legfinomabb, ez a legideálisabb arra, hogy odakint szabad tűzön grillezzünk, ez adja meg azt az élményt is, ízt és stb., amit várunk, viszont ez a legbonyolultabb is.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked!
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: Sok mindenről beszéltünk már itt az évek során, szerintem még a kamaszok sminkeléséről nem. Arról igen, hogy szeretnek próbálkozni, meg

ének elfedni, akkor inkább korrektor használata javasolt, mert azt helyileg itt-ott pöttyökben föl lehet tenni a pattanásokra, és sokkal természetesebb marad a bőrük. Egyébként ez a no make-up make-up, ez a természetes sminkelés, ez ma nagyon divat, és nem csak felnőtteknél, hanem ez szerintem a tiniknél is, a kamaszlányoknál is abszolút, csak tudni kell azt, hogy ezt hogyan lehet elérni, mert lehet, hogy mindent is felhasználnak ahhoz, különösen előszeretettel a highlightokat, hogy legyen fényes az arcbőr, de ugye, ha eleve zsíros az arcbőre, akkor nem biztos, hogy pont ez kell neki. Tehát érdemes azért itt is tanulni, itt érdemes elmenni. Egyébként van olyan vendégem, aki nem is egy, ki elhozta a lányát, hogy elkezdett sminkelni, és akkor ha már sminker, akkor tanítsam már meg arra, hogy mi az, ami jótékony is, és nem árt a bőrének. Tehát nem szabad elnehezíteni, elvastagítani, hanem ott lehet rétegezni, ahol éppen problémás és szükséges. Erre egy korrektor, vagy egy elsődlegesen egy BB krém használata egy nagyon jó szolgálatot tehet, és szerintem elég is. Jellegzetes hiba szokott lenni, hogy nincs elég türelmük válogatni, vagy nem jó minőséget választanak, csak lekapnak valamit a polcról, vagy nem a sajátjukat használják, kipróbálnak, és ugye egy teljesen más színű, más árnyalatú lesz az arcuk, mint például testüknek a többi része. Ez elég gyakori, megjegyzem, hogy nem megfelelő alapozó árnyalatot választanak. Ugye ezt is egy színváltós BB krémmel például el lehet kerülni, mert ugye az alkalmazkodik a bőrnek a színéhez. Ha túl sötétre sikerül az alapozó választása, akkor az öregítő hatást kelt. Ha túl világos, ugye az meg sápad, beteges hatást mutathat. Tehát nagyon fontos, hogyha már alapozót szeretne használni a fiatal hölgy, akkor ugye ki kell próbálni, tehát mindenképpen, és mindig a nyakon próbáljuk ki az alapozót, hogy passzol-e ugye az arcbőrünk színéhez, és ne váljon el a nyak színétől is. Azon kívül tudni kell azt, hogy hideg, meleg, vagy semleges árnyalatról van szó, tehát ezért is fontos a kipróbálása, hogyha nem is ilyen tudományos alapon szeretné kiválasztani az alapozóját, akkor mindenképpen a próbálást azt javaslom. Főleg drogériában vásárolnak, és van egy ilyen nagyon alapszabály, hogy a W betűvel a warm, azaz a meleg árnyalatokat szokták jelölni, a C-vel pedig a cold, vagy a hűvösebb árnyalatokat, az N-nel meg a neutrális természetes árnyalatokat. Tehát ez is egy segítség lehet ahhoz, hogy ne legyen nagyon-nagyon másféle színű az alapozó. Még egy nagy hiba szokott lenni a púderezés. Ha a lapozót kennek föl, és hú, akkor most még jobban zsírosabbnak látszik a bőre, és akkor le akarja mattítani púderrel, és ez sokra sikeredik, vagy túl vastag rétegre. Na most ez megint egy természetellenes hatást kelt, tehát ezt megint nem, akkor inkább semmit, vagy megint visszatérek a BB és korrektor használatához. Egyébként lehet egy alapozó is olajmentes, tehát itt is lehet keresgélni, de tényleg jó minőséget, amelyik nem tartalmaz zsiradékot, és akkor nem fog kifényleni a bőr alatta, tehát fel is szokták tüntetni a tégelyeken, hogy olajmentes alapozó, és akkor az nem lesz ennyire zsírosító hatású. Ugye ez is egy ilyen kritérium, amit, hogyha vásárolnak, akkor meg kell nézni. A szempillaspirál, ugye arról még nem beszéltünk. Szerintem ez az első, amit így a leghamarabb használnak a kamaszok, a fiatal lányok, úgy talán ez, ami a leghamarabb kipróbálnak magukon, hogy szempillaspirált kezdenek használni. Bár ma majdhogy nem kiütötte a szempillaspirált az épített műszempillák, ugye a szálas szempillák, amit nagyon-nagyon nem javaslok, mert iszonyat természetellenes hatású tud lenni egy kamaszlányon, pláne akkor, hogyha a bőre pattanásos. Tehát, hogy inkább bőrápolásra hívnak fel a figyelmet, hogy használjanak megfelelő bőrápolókat, hogy karban tartsák a bőrüket, de egy sminkeletlen arc, amelyiken nincsen semmi más, csak egy óriási nagy műszempilla, az ellenkező hatást fog kiváltani, mert szempillaspirált lehet használni, de az sem túlzottan, tehát ne tapadjanak össze a pillák, ne legyenek elnehezültek, vastagok, ez nem csak a felnőtteknél, hanem a kamaszoknál is
abszolút megállja a helyét, mert ők szeretik túltolni a dolgokat. Jó, hogy csak hogy legyen most estére, megyek valahova, barátokkal találkozok, és akkor minél vastagabb, de nem. Tehát ez a kevesebb, több elve, ez mindig mindenhol érvényesüljön, és ez fontos. Hogyha spiráloznak, akkor

0: akkor netán egy frissen vásárolt szempillaspirál van, akkor előtte mindig érdemes a festékkeféről egy kicsit leszedegetni a felesleges festéket, hogy ne a szemére, szempillára ragadjon föl. Tehát akár a tubusnak a szélén kicsit meghúzgálni a kefe végéről, a hegyéről, ami göböket is okozhat a szempillán. Tehát hogyha dús szempillát szeretnének, akkor inkább a rétegezés legyen az, hogy egy vékony réteg megvárja, megnézi, és akkor lehet még egy réteget húzni, hogyha egy kicsit látványosabb szempillát szeretne.
1: Nemrégiben kezembe került egy ilyen sminktrendek, az egyik nagy drogéria lánc ad ki minden negyedében újságot, és ott említették a színes szempillaspirált. Hát szerintem ez a korosztály az, amelyik igazán tudja ezt alkalmazni.
0: Igen, nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert tényleg így van. Most annyira divat lett újra a színes szempillaspirál, kezdő kozmetikus koromban akkor volt nagyon menő a zöld meg a kék szempillaspirál, és most újra divatba jött, és valóban az ennek a korosztálynak felnőtteknél is, nyilván megfelelő körítése, de hát így a kamasminkelésben akár csak egy gyönyörű kék szempilla is már egy olyan jó pofa hatást tud adni. Tehát abszolút, ez most trendi, úgyhogy éljetek vele, kamaszok. És még egy fontosat azért behoznék ide a végére, hogy az esti sminklemosás. Tehát, hogy itt kezdődik a bőrápolás, hogy először egy krémmel vagy olajos sminklemosóval ugye le kell szedni a sminket, és akkor utána arcot mosni még pluszban. Tehát aki sminkel, lányok fogják meg, hogy kétszeres lemosást kell végezni, tehát ez a dupla arctisztítás néven fut a köztudatban, tehát először a sminket kell eltávolítani, és nem túl erős dörzsöléssel a szempillát. Különösen figyelni kell, hogy nem szabad dörzsölgetni, inkább fültisztító párcikát belemártani a sminklemosóba, és azzal finoman leszedegetni a szempillaspirált, ugye az arcpirt, alapozót, azt mindenképpen először vattapamacsal eltávolítani a sminket, és akkor utána jöhet egy arclemosás, amit már vízzel lehet leöblíteni.
1: Ezért így a nagy általánosságban a színekről mit tudhatunk?
0: Ha valakinek, akkor nekik jól állnak az élénk színek. Tehát tényleg ez a korosztály az, aki elég bátor is ahhoz, hogy viselje, és nem csak a fekete, vastag és hosszú tus, mert ugye ez mindig is megy divat, de például a tusvonalat is lehet színessé tenni, kék, zöld, lila, ezek az ilyen alapárnyalatok, amelyek szemhéj púderben is nagyon-nagyon jól tudnak állni. Nekik vagy ceruzákkal kihúzni, nem csak tussal a szemhéjat, de hogyha valaki profi, akkor már használ fényeket, highlightereket, az is kerülhet a szemhéjra, nem csak a színek, vagy a színre rá, egy kis csillogást is vihetnek bele, de ezeket nem hétköznapra. Tehát ezek kifejezetten ilyen hétvégi társasági összejövetelekre ajánlok.
1: Szerintem a kamaszok sminkeléséről elmondtunk mindent, amit így el lehetett mondani egy rádióadásban, és hogyha tehetik, akkor forduljanak szakemberhez, aki segítséget tud nyújtani az első lépések megtételében, mert szerintem ez nagyon fontos, mert akkor már utána maga biztosabban alkalmaznak mindenféle technikát, anyagot, színt.
0: Igen, igen, így van. Talán még egy dolgot hozzátennék, hogy ugye megtiltani nem tudjuk, mert akkor úgy titokban...
1: Nem is kell szerintem.
0: Hanem inkább támogassák az édesanyák, a lányokat, és segítsenek nekik jó minőséget összeválogatni, tehát inkább akkor legyenek partnerek abban, hogy a kiválasztásban, hogy mi az, amit használjanak.
1: Így van. Én köszönöm, hogy itt voltál velem. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten folytatjuk. Szia!
0: Köszönöm szépen én is, szia! Néha

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia, Józsi!
2: Szerbusz, mesélj, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az elmúlt héten már ilyen tavaszi horgász praktikákat osztottunk meg a hallgatókkal, és hát, ha jól tudom, azért van még ilyesmi a talsajodban. Mit hoztál nekünk mára?
2: Igen, most egy másik fajta horgászmódszert mutatnék be. Igazándiból, amitől a múlt héten, amiről beszéltünk, egy megybotos horgászmódszer, vagy egy úszós horgászmódszer, amik ezen igazándiból az az előnye, hogy nem csak a fenéken, fenék közelében, vagy víz közt is lehet vele könnyedén horgászni, de a lényeg az, hogy tavasziasan lefinomított szerelékkel lehet horgászni, ami ilyenkor igazán van jelentősége. Na most ugye ezt a horgászmódszert, az úszós horgászmódszert, ugye ezt a megybotozást is az angolok találták ki, épp úgy, mint a féder, vagy leginkább azt a pikkelbotos horgászmódszert, amit igazándiból most húznik elő. Azért egy kicsit másabb, és én megkülönböztetném, hogy van külön féderbotos horgászat, meg külön ilyen pikkelbotos horgászat. A pikkelbotos horgász az egy tipikusan olyan fenekező horgászmódszer, ami tényleg nagyon vékony, lefinomított, könnyű szerelékes horgászathoz, fenekező horgászathoz találtak ki. Míg a féderbotozás az tulajdonképpen, míg a mai angliai klasszikus féderbotok még mindig olyan lágyak, de azt tudjuk, hogy amikor átjött Európába, itt azért kezdett kialakulni egy olyan féderbotos technika, mert nálunk Magyarországon Dömegából képvisel többek között, ami azt jelenti, hogy pontfogó technikának használják. Tehát nagyobb testű halakat fognak vele. Innentől kezdve tulajdonképpen az a lefinomításos része az elvész, hiszen azokkal a botokkal nagyobbat kell dobni, távolabb kell dobni, és nagyobb halakat választunk.
1: Értem.
2: De most ezt most kizárjuk. Egyébként beszélgettünk a tavalyi folyamán féderbotos horgászatról, kiveséztük, de ilyenkor tavasszal úgy gondolom, hogy kicsit lemennénk az alsó ágára a pikkelbotos horgászathoz. A pikkelbot nem csak attól másabb, mint a féderbot, hogy általában olyan 3 méterig, maximum 3-30-ig szokták pikkelbotnak hívni, de van 2-10-es, meg 2-40-es pikkelbot is, tehát ez is egy elég széles tartományú, éppen mint a féderbotok, de a lényeg az, hogy nem igazán, nem a hosszában látom a lényeges különbséget, hanem az, hogy ezek tényleg olyan vékony anyagú, filigrán kis lágy botok, inkább azt, hogy nem azt mondom, hogy gyenge, mert nem gyenge bot az, hanem lágy botok, amik azt jelenti, hogy egy kilós kárász is szinte karikába tudja vágni a botot. Tehát a fálasztási élménye kívülről szemlélve óriási, az ember egy ilyen bot állásnál, egy ilyen célbetűs állásnál legalább egy 5 kilós pontot feltételezne.
1: Igen.
2: De a valóságban ez akár egy kilós kárász is lehet. Úgyhogy itt tulajdonképpen a botnak a látsága a lényeg. A látság pedig azért nagyon fontos, hogy amikor, és itt még jobban kijön a dolog, mint mondjuk egy meccsbotos horgászatnál ez a látság, mert amikor bevágok a tehát itt is vékony zsinorral horgászunk. Szintén, ugyan mondtam.
1: Ilyen kis finom szerelés.
2: Maximum 16-os főzsinor, elég 14-es, 12-es előke, kicsik is ólomsúlyok, 15-20 g, nem több, vagy kicsik is etetőkosarak, ilyen 10 g-os etetőkosarak, megtöme talán 25 g. Tehát ilyen könnyű kis szerelékre kell felkészülni. Ezért mondom, ez tavasz, mert le van finom, mint a teljesen. És innentől kezdve ez a kis bot hidalja át azt a problémát, hogy amikor én bevágok, és netán hal van a végén, akkor ő nem csak az orsó fékével tud korrigálni, hanem már maga a bot nyúlása is rögtön nyúlik utána.
1: Aha.
2: Nem olyan gerinces, és nem engedi elszakadni a zsinort.
1: Értem.
2: Én azt mondom egyébként, hogy ilyenkor, míg aki kevésbé tud jól fárasztani, az is nagyon jól áll a pikkelbotokkal, mert mikor az orsója egy kicsit későn is kezd el adagolni a zsinort, a bot azon kívül, hogy ő kézzel követni esetleg a kiugró nagyobb halnak a mozgását, a bot már rögtön hajlik utána. Tehát valamelyest a reflexeket, ha egy kicsit még tompábbak is tavasszal, ez kisegíti, korrigálja. Tehát mindenféleképpen nagyon tudom javasolni ezt a horgászmódszert. A különlegessége az az, hogy ugye itt egy kis hal is hatalmas halnak érződik, hiszen rögtön az az érzésem az ember, hogy az hal az úr, és nem ő az úr. Hiszen egy ilyen karikába vágott botta azért irányítani nem nagyon lehet a halat, maximum egy kicsit terelgetni.
1: Igen.
2: Lehet.
1: És minden azt érdekel, hogy életed nagy halát megfogtad.
2: Igen. Teljesen ilyen érzése van az embernek. De ezt ki is kell élvezni, tehát jó sokáig kell fárasztani, és a biztonságos szákolás az itt is nagyon fontos. Itt, mint a botok hossza, ez elég rövid, tehát kíváncsi, hogy mint egy meccsbotnál, vagy mint egy féderbotnál, hogy 360-tól indul fölfelé. Itt egy hagyományos mejtőszák is tökéletesen megteszi. A türelmes fárasztás az nagyon fontos dolog. És én is itt azt mondanám, hogy itt tulajdonképpen az orsóval különösebben a botanyag az nem releváns, mert letett botta a horgászok, nem kézben fogjuk a botot, akár egy kompozit anyagú bottest is, ami kicsit nehezebb. nem fontos, hogy te egy nagyon magas karbontartalmat megvenni. Ehhez képest egy általában ezek a botokkal nem szokás messzire dobálni, tehát egy 25-ös, 30-as orsok bőven elég rá. Aminek egy követelménye van, mindegy, hogy első vagy hátsó fékes, legyen jó az a fékés kész, mert vékony a zsinórunk. A főzsinórnak tényleg azt mondom, hogy különösen ilyen március közepi időszakban 16-os főzsinórnál sokkal vastagabbat nem is nagyon javaslok, és akkor az előkével próbáljuk lejjebb menni ilyen 14-12-es előkére. Itt mindenféleképpen viszont a meccsbotozáshoz képest egy picivel nagyobb horgot javasolnék, ott ugye ilyen 18-ast is mondtam, egy szemcsontira vetítve. Én most azt mondom, hogy egy kicsit azért menjünk följebb, mert ugyanis azzal, hogy itt a csali nem mozdul el a fenékről. Ebből kifolyólag nagyon szívesen veszik fel ezt a nagyobb testű halak is, akik szeretik azt, hogyha a csali nem izemmozog annyi előttük, és azokat a csaligat egy kicsit nagyobb horogra kell föltenni. Tehát azt mondjam, ilyen 12-es horogtól mehetünk akár egészen a 6-os, 8-asig horogig is, és akkor majd attól függ, hogy a csalink milyen, ahhoz válasszuk. Mert az biztos, ebben a horogmérben, tehát ezzel a fajta horgászmódszerrel, ezzel a horogmérben bármekkora halat megakasztunk, a horogunk az évvilágon sem probléma, mert ezt maximum a zsinórunkkal lehet valami probléma, hogyha a fáztásnál valami x-el közben jött. Úgyhogy attól nem kell félnünk, hogy a horogunk ki fog hajolni, uram, bocsán. És mindenféleképpen kicsi kis féldelkos halat javasolnak, hogy bele egy kis etetőanyagot bele gyúrni, és mehet is a horgászat. Annyi van benne, hogy sok olyan fédelbotos és pikkelbotos horgászt is látok, akik hagyományosan, mint ahogy a fenekező horgászattal horgászik az ember, a két bot az a víz felé néz be.
1: Aha.
2: Ezzel is lehet így horgászni, de az a gond, hogy az a finnyás kapásokat, amik ilyenkor tavasz előfelő fordulnak, nem lehet rendesen látni. Tehát én azt mondom, hogy higgyük el, amit a versenyhorgászok különben is így használják a botjaikat, hogy a bot az a parttal párhuzamosan van, és derékszöget zárva a zsinór. Azért, mert tulajdonképpen itt a legkisebb mozgás is abban a pillanatban jelentkezik a bot végén. Míg a másik esetben, ott ugye, hát ezt is még kotangensekkel, meg ilyesmikkel kell, meg koszinusszal, meg szinusszal kell figuráznunk, de az a lényeg, hogy ki lehet számolni azt, hogy egy centi elmozdulásra hát bizony valószínűleg csak 0,5-0,6-os milliméteres elmozdulás jelentkezik. Tehát az egy sokkal nagyobbat kell mozgatni rajta a halnak, hogy
1: észrevehető legyen a kapás.
2: Igen. És ugye még a másik az, hogy mint egy kicsit nagyobb horogokkal horgászunk, nem ritkán fordulhat az elő, mint a meccsbotozásnál előfordul, hogy gyakorlatilag olyan kicsi a horog, hogyha jó hegye van, rögtön bele is fordul a hal szájába, és tulajdonképpen maga az akasztás folyamata, a bevágás folyamata szinte feleslegessé válik. Itt ez nem mondhatjuk el, mert olyan méretű a horog, hogy az mindenféleképpen ott be kell vágni, hogy az a nagyon méltó, hogy rendesen be tudjon szúródni. Igaz, hogy lágy szájú halakról beszélünk, de mindenféleképpen be kell, hogy szúródjon. Én azt mondom, hogy ennél a horgászmódszernél is inkább ilyenkor általános tavaszi szabály érvényesül. Nem kell sok etetőanyag, de az legyen frankó.
1: És az legyen édes.
2: Igen. Valami édeskés, gyümölcsös íz, ezek ilyenkor nagyon mennek, de ha nem akarjuk mi magunk kiválasztani, ma már minden nagyobb gyártónak megkülönböztetetten rá van írva, hogy hidegvízi etetőanyag. Ez nem csak attól, nem csak az íze miatt más, hanem mert a hidegvizekben kicsit az aromák lassabban terjednek, egy kicsit túl van aromázva. Valószínűleg a nyáron ezt a halag egy kicsit taszítóbbnak éreznék, és a horgász, mikor ilyenkor fölbontja, úgy is érezi, hogy egy kicsit, ez túl lehet, hogy túlöltem a célon, tehát az eper, mintha egy kicsit több eper lenne a kelletténél, de mindegy, az anyag, hogy ezt ilyenkor kell használni. És a csalikban azt mondom, hogy a mindenféleképpen a fehérjedús, tehát az állati eredetű csalikat, tehát a gilisztát és a csontit, pinkit, ilyesmiket javasolni.
1: Gyújjunk bele.
2: Igen, etetőanyagban is, meg azt is mindenféleképpen legyen a horgon. Tehát még ha nagyobb csalit is teszünk föl, nem árt, hogyha mellé húzunk egy ilyet is, és ilyenkor egy vegyes csalizási módszerre horgászunk, mert a fehérjedús táplálék az mindenféleképpen, tehát halak ösztönösen ezt keresik. És ezeket tudjuk kiszolgálni azzal, hogyha teszünk egy ilyet is. Mondjuk egy szem kukorica, csak a kukorica mellé. Úgyhogy mindenféleképpen azt javaslom a horgászoknak, hogy próbálkozzanak meg ezzel a módszerrel is. Mindenféleképpen azt mondom, hogy nem kell drága botot venni, de tavaszi botnak egy ilyen nagyon élvezetes tud lenni, mert látványos, sokkal több kapást eredményez. És igaz, hogy lehet, hogy az év többi részében ezt a botot félre fogjuk tenni, de ezért mondom azt, hogy lehetünk egy olcsóbb, egyszerű kompozit botot is. Nem kell vele kézben fogni lehet
1: de tenni. De néhány hétig nagyon élvezetes horgászás biztosít.
2: Sokkal elmélyesebb lesz, mint egy hagyományos pontyos véderbotos horgászat.
1: Remélem neked is sikerül majd ilyen módszerrel sok szép halacskát fárasztani, illetve fogni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én jó munkát, jó pihenést kívánok, és jövő héten újból várok. Szia!
2: Igen, szervuszasi.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Stanislo bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Múlt héten ugye a kerti főzőcskizés körül a bográcsozásról beszélgettünk, és hát hogyha a kertben szeretünk ételt készíteni, akkor nem maradhat ki a grillezés sem. Szerintem a grillezés ez egy kicsit nagyobb falat, már csak azért is, mert többféle módon grillezhetünk, többféle eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt a ételkészítési formát válasszuk. Szerinted a szalonnasütés az már grillezés?
2: Tulajdonképpen közvetlenül a szabad tűzön elkészített étel, az már szerintem grillezésnek számít, de ha már grillezésről beszélünk, tulajdonképpen tudnánk róla holnap délutánig is egyébként. Nyilván jön a jó idő, mindenki menjen a szabadba, a kertbe, és inkább ott sütné meg a kis alapanyagait, mint otthon a négy fal között, ami szerintem nagyon szuper, mert szabad tűzön odaként mindig minden finomabb. De ha már grillezés, akkor háromfajta grillezési módszer, ami alap vetően megkülönböztethető. Nyilván az igazi, az a faszenes grillezés. Na most ez a legfinomabb, ez a legideálisabb arra, hogy odakint szabad tűzön grillezzünk. Ez adja meg azt az élményt is, ízt és stb., amit várunk. Viszont ez a legbonyolultabb is. Vannak ettől kényelmesebb módszerek, a gázos, illetve az elektromos grillezés. Ott nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni akár az alapanyagok előkészítésére, vagy többet tudunk figyelni a pácolásra, húsokra, zöldségekre, stb. Ezt azoknak javaslom, akik inkább kényelmesebben, de mégis a szabadban szeretnének. A faszenes az igazi, de az tényleg az bonyolultabb egy picit. A barbecue-t azt nem sorolom ide szándékosan, mert az egy külön szakma, arról is órákat lehetne beszélni. Most a szabad tűzön grillezés, ami a téma.
1: Válasszuk azt, hogy mi most faszénán fogunk klasszikus módon grillezni. Előkészületek. Ez egy nagyon jó parázsat kell készítenünk a faszénből, és azon készíthetők el majd azok az ételek, amelyeket grillezni fogunk. Erre is van ötleted, gondolom, hogy hogyan készítsünk egy faszenet ahhoz, hogy az igazán jó grillező alapanyag legyen.
2: Hát igen, a faszenet elő kell készíteni, azzal foglalkozni kell, ugyanúgy, mint a tűzzel a bográcsnál. A gázgrillet felcsavarom, az elektromot bekapcsolom, na most a faszenet elő kell készíteni. Nagyon fontos, hogy jó minőségű faszenet használjunk, ami jó hőtartó képessége van, megfelelő hőenergiát tud leadni, nem 10 perc alatt elfüstölés. Igyekezzünk inkább kemény fából készült faszenet használni, és ne sajnáljuk az elején. Tehát rakjuk meg azt a grillt rendesen faszénnel, és mindenképpen várjuk meg, amíg úgy mondják fehéredésig, tehát fehér legyen a faszén, ne égjen, ne izzon, ne piros legyen, hanem fehér. Higgyük el, akkor is nagyon-nagyon forró, akkor a legalkalmasabb arra, hogy grillezzünk rajta. És ami a legfontosabb, sokan azt gondolják, hogy ezek a begyújtó folyadékok, hogy rálocsolom, meggyújtom, utána elmegy az íze, és az nem fogom érezni. Sajnos, de vannak olyanok, amik szinte így beleívódnak, és ez a vegyszeres dolog, hát rá fogjuk rakni közvetlenül a húsunkat, az alapanyagunkat, nem feltétlenül előnyös, én nem javaslom. Vannak ezek a begyújtó kockák, amik teljesen természetes, ilyen préselt farostból készülnek, például nagyon gyúlékonyak. Azzal megpróbáljuk, közé rakjuk a kis faszén közé, meggyújtogatjuk őket, és ez türelemjáték. Még egy módszer esetleg, hogy rakunk egy kis pici tüzet, mondjuk egy kis papírt, egy kis vékony fát, egy kis gyújtós, stb. Amikor már szépen ég, erre rakjuk a faszenet, és akkor várjuk meg, hogy átégjen, átízzon a faszénünk. Illetve van még egy trükk, amit a barbecue-sok és ezek a grillmesterek előszeretettel alkalmaznak. Ha van otthon esetleg egy hőlégfúvónk, akkor azzal meg tudjuk gyorsítani esetleg a parázsnak az átízását, és azzal tudunk rajta egy kicsit gyorsítani. És még valami, hogy az elején ne sajnáljuk a faszenet, rakjunk rá annyit, amennyit csak elbír az adott grill eszközünk, mert akkor nem kell majd a rácsot leszedegetni gyakran, és újra rakni, újra átízítani újra át, hanem egy jó nagy tüzet, egy jó nagy parazsat, és ha az leégett és szép fehér, azon elég sokáig tudunk nagyon sok alapanyagot megsütni.
1: Hát, hogyha már van tüzünk, közben tevékenykedhetünk, rengetegféle mindent lehet grillezni alapanyagként. Húsokat, azokból is a vörös húsokat, szárnyasokat, zöldségeket. Hogyan készítsük elő a grillezendő alapanyagokat?
2: Erről beszélhetnénk nagyon-nagyon sokat. Tulajdonképpen az alapvetés az az, hogy ez nem barbecue. Tehát a barbecue az egy másik kategória. Ne legyenek túl vastag húsaink, ne legyenek túl nagy alapanyagaink. Tehát a grillezés az pont arról szóljon, van egy jó kis tüzem, egy parazsam, rádobom az alapanyagot, fordítok rajta kettőt, hármat, pár perc is készen van, friss, de mégis átsült, és nem időzök vele sokáig, tehát ne egy 3 kilós tarját próbáljunk egy faszénen átsültögetni, mert nem fog sikerülni. Pácolás terén én azt gondolom, hogy minden hús válogatja, hogy ki, hogyan és mikor. Szárnyasokat nem feltétlenül kell előző este akár, vagy 24 órával előtte, egy pár órával előtte, ha bepácoljuk egy akár savas, vagy akár joghurtos, vagy bármilyen olyan pácba, ami átjárja a húst és ízt ad neki. Marhahúsoknál, sertéshúsoknál, amiket azért nehezebben jár át, és vastagabbak akár, vagy erősebb, rossz szerkezetűek, azokat érdemes előző este bepácolni. Ez tényleg mindenkire rá van bízva, hogy milyen pácot használ. Nagyon fontos, hogy ne legyen rajta egy olyan vastag és olyan erőteljes máz, amikor felkerül a rácsra, ami hamarabb égne meg, mint hogy a húsunk mondjuk átsül. Tehát hajlamos az ember egy nagyon vastag mustáros réteget hagyni rajta, vagy egy ilyen nagyon mézes, vagy ilyen erős kecsapos, vagy paradicsomos pácot, ami hamarabb ég meg, mint hogy átsül a húsunk. Ugye erre érdemes figyelni, de az, hogy mikor, hol, vagy mennyire, azt mindenki kitapasztalja.
1: Van-e olyan ajánlás, hogy húsfajtánként mi legyen abban a pácban?
2: Hát tulajdonképpen a szárnyasokhoz és a szárnyas húsokhoz inkább egy ilyen visszafogottabb és nem túl erőteljes, inkább ilyen zöldfűszeres pácot ajánlok, akár egy joghurtos pácot. A joghurt az nagyon jó, puhítja és átjárja a hús szerkezetet, ha megfelelően van alkalmazva. Sertés és marhahúsoknál inkább az ilyen erőteljesebb, fűszeres, füstösebb, inkább csípősebb vonalat, fűszerpaprika, barbecue, szósz esetleg, vagy ilyen markánsabb fűszerek, fokhagyma, füstölt paprika, durva bors, ezek, amik úgy illenek hozzá egy kis mustárral, jó minőségű dijoni mustár, vagy ilyen angol mustárral, amik úgy adnak jó kis karaktert ezeknek a húsoknak, szárnyasoknál nyilván egy kicsit visszafogottabban, akár egy kis citromlével, olajjal, zöldfűszerekkel pácoljunk. Fontos, hogy sózdi a pácot, az csak visszafogottan, vagy egyáltalán. Tehát itt csak az ízt akarjuk adni a húsnak, azt majd a grillen megsózzuk a húst, és majd ott elég sót fog kapni, nehogy kiszáradjon. De azt gondolom, hogy ez a végtelen plusz egy a lehetőség. Oda kell figyelni, hogy milyen hús, milyen vastag, milyen fajta, és akkor ahhoz mértem.
1: A csontot például kiszedjük-e a húsokból?
2: Hát azt gondolom, hogy az ízlés dolga mindenféleképpen, de hát alapvető, ugye, hogyha csontosan hagyunk egy húst, akkor ott valószínűleg több lesz a sütési idő. Jobban oda kell figyelni, hogy a csont mellett is elérje azt a hőfokot, amikor már fogyasztható, vagy azt a hőfokot, amin szeretnénk mondjuk egy marhasztéket, vagy egy húst fogyasztani. Jobban oda kell rá figyelni. Nyilván ízletesebb, tehát egy csontos tarja, például egy tarjaszelet, vagy egy csirkecomb egészben csonttal megsütve, biztos, hogy ízletesebb, finomabb, szaftosabb marad, mert ugye egészben marad. Csak oda kell figyelni sokkal jobban az átsülésére és a hőfokra, hogy megfelelő legyen.
1: Zöldségek, ugye ezeket is grillezünk, valamivel fűszerezzük?
2: Abszolút, tehát bármit grillezhetünk, még akár gyümölcsöket is, tehát mondjuk ananászt is szoktunk, de a zöldségeknél ugye, hát pácolni nyilván nem kell. Adott zöldséget nyilván a megfelelő méretre kell vágni, tehát azért, hogy átsüljön. Nem kell, hogy teljesen, tehát nem kell egy lecsó állagúra a sütni, például egy cukinit, vagy padlizsánt, vagy gombát, paprikát, hanem igazából a zöldség szerintem, ha már grillezzük, és szabad tűzön készítjük, akkor a frissességét próbáljuk megőrizni. Kapjon egy kis ízt, egy kis füstöt, egy kis hőt, de maradjon meg a frissessége, a ropogósága, tehát nem kell teljesen rommá sütni. Fűszerezésben tulajdonképpen nem túl erőteljes fűszereket szoktunk zöldségeknél alkalmazni, egy pici bors, egy pici kakukkfű, ami nagyon jól áll a grillezett zöldségeknek, egy kis rozmaring esetleg, a zöld fűszerek azok, amik inkább előnyösebbek, és ezeket úgy visszafogottabban, tehát próbáljuk, ha már jó minőségű zöldség és gyümölcs, akkor megőrizni a frissességét, saját ízanyagát, zamatait, picit visszafogottabban, és nyilván pácolni azt nem kell.
1: Alultálcát tegyünk alá, vagy ne tegyünk?
2: Ez igazából azon múlik, hogy mennyire szeretnénk, hogy például, hogy mondjuk egy pác, ha belefolyik a parázsba, akkor az tud mondjuk megégni, füstös lenni, stb., vagy nem akarjuk, hogy közvetlenül érje a hő a húsokat. Ha mondjuk egy vastagabb szelet tarjánk van, vagy egy nagyobb csirkecombunk, akkor berakhatjuk ezt egy ilyen alumínium tálcán, és akkor azon át megkapja a hőt. Ha lezárható ugye a grill, ha tudunk zárt hőteret kialakítani, akkor érdemes, mert esetleg a kifolyószaftok, vagy ízanyagok, zamatok, azokat fel tudjuk fogni, akkor a végén mondjuk fel tudjuk használni tálaláshoz, vagy egy salátához, vagy bármihez. De mindenképpen, hogyha elkészült a húsunk, és meg vagyunk vele, és úgy gondoljuk, hogy elérte azt a átsülési fokozatot, amit szeretnénk, akkor mindenképpen kapjon egy kis közvetlen hőt a rácson, és amikor már nem veszít folyadékot, nem csöpög a pácli, és a többi, akkor adjuk meg neki, ha már faszénen grillezünk, a lehetőséget, hogy kapjon egy kis füstöt és parazsat.
1: Ilyenkor általában valamilyen salátát szoktunk a grillezett zöldség mellett fogyasztani.
2: Igen, hát ugye ezek a füstös, grillezett dolgok, azok elég erőteljesek, fűszeresek, nehezek. Nagyon-nagyon jól illik melléjük egy friss saláta, legyen az akár egy caciki, vagy valamilyen más joghurtos saláta, egy tejfölös uborka saláta, vagy akár mostanában nagyon népszerű egy tabulé saláta, amilyen feta sajtos, bulguros, friss zöldséges saláta. Mindenki valami frissítő, valami üde dolog, ami ellensúlyozza ezt a nagyon erős füstös és barbecue-s és fűszeres, faszenes ízt, illetve hát ugye a friss zöldségek mellé, hogyha van lehetőségünk, akkor nagyon-nagyon finom ilyen lepénykenyereket lehet például a grillen sütni. Nagyon egyszerű, pár 3-4 összetevőből gyúrunk egy tésztát, kis lepényeket csinálunk egy sült hús mellé, egy kis cacikivel, friss salátával, isteni tud lenni.
1: Szerinted egy ilyen grillezéshez sör vagy bor?
2: Hát kinek mi? Nekem sör mindenféleképpen, mert általában ugye akkor grillezünk, mikor jó idő van, egy jó hideg sör mindig jól esik mellé, amikor sütögetünk a grillen, de ha mondjuk vannak olyan vendégek, akik mondjuk hölgyek, vagy olyan ételeket sütünk grillen, mint mondjuk halat, szárnyast, ahhoz egy pohár frissítő fehérbor az nagyon jól tud esni, vagy egy jó fröccs megfelelő arányban. Ezt étele és ember válogatja, hogy kinek mi az ízlése, de mondom, ezekhez az ételekhez egy friss, üde, könnyű vörösbor vagy rozé, az bárkinek, aki szereti, annak jól tud esni, de nálam inkább a sör.
1: Kedvenc grillezett ételed?
2: Bármi, ami faszénen készült, tehát én nagyon-nagyon szeretem. Én mindig remegve várom az alkalmat, hogy mehessünk. Én nagyon-nagyon szeretek mindent, ami grillen készül. Nagyon szeretek kísérletezni, bármilyen hús, bármilyen hal, bármilyen köret, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és az igazi, amikor csak le kell ülni, és minden készen van, és akkor csak neki kell esni enni. Bármi, ami grillen készül, de ha említenem kell valamit, akkor mondjuk egy jó tarjaszelet, egy jó cacikivel és egy lepénykenyérrel, egy pohár sörrel, az verhetetlen nyáron.
1: Hát így legyen, remélem, hogy sikerül a nyáron ilyen finomságot fogyasztanod. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, és rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok, minden jót!

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés kedden kezdődik, 13 órakor. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgáló bizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A szerdai ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A képviselők lefolytatják az alaptörvény 16. módosításának vitáját. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Megjelent a Magyar Közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint bizonyos Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, illetve lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Országos mezőgazdasági felmérést indított a KSH Agrárium 2026 néven. Az adatgyűjtés több 10 000 gazdaságot érint, célja pedig, hogy minél pontosabb képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről és az ágazatban zajló változásokról. A felmérés július közepéig tart. Minden uniós tagállamot érint, az eredmények pedig a későbbi agrártámogatási és szakpolitikai döntéseket is segíthetik, hangzott el sajtótájékoztatón Nyíregyházán. A KSH adatfelvétele országszerte közel 1000 települést, valamint mintegy 70 000 gazdaságot és gazdasági szervezetet érint. Az eredmények a későbbi agrárpolitikai és támogatási döntéseket is segíthetik majd. Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője kiemelte, az adatfelvétel két szakaszban zajlik. A sajtótájékoztatón elhangzott, Szabolcs-Szatmár Bereg mezőgazdasága országosan is fontos szerepet tölt be. Erős a gyümölcs és zöldségtermesztés, az ország gyümölcsöseinek közel 40%-a itt található. Emellett az állattartás is jelentős, ezen belül főként a baromfi tartás. A térségben több mint 22 ezer gazdaság működik, közel 320 ezer hektáron gazdálkodnak, míg Nyíregyházán több mint 2000 gazdaság található. A Vármegye 77 településén végeznek adatfelvételt, csak Nyíregyházán mintegy 75 címre jutnak el az összeírók. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Lannert Judit szerdán jelentette be, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett négy szakmai államtitkárság jön létre, kora gyermekkori jóllétért, közoktatásért, felsőoktatásért, valamint szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Nemrég pompás mesés intézménnyé avatták a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumot, technikumot, általános iskolát, óvodát és kollégiumot. A különleges címet az intézmény Csillagfürt Református Óvoda Egysége már 2023-ban elnyerte, azóta tudatosan építik be a felsőbb évfolyamok életébe is az élőszavas mesemondást. Mára létrejött egy olyan egységes nevelési rendszer, amelyben a mesék minden korosztály személyiség fejlesztésében szerepet kapnak. Dihenné Rucz Erika óvodapedagógus, pompás mesés nagykövet, a módszertani közösség szakmai vezetője 4 éve alkalmazza ezt.
2: A pompás napok módszertanát használjuk, népmeséből indul ki egy-egy foglalkozásunk, és a többi népi hagyományt, mint például népi játékokat, népi mondókat, népdalokat, illetve tárgykészítést vonjuk így a mese köré. Ezzel a módszerrel óvodától gimnáziumig tartok mesefoglalkozásokat, ezzel a néphagyomány értékeit is közvetítjük a gyermekeknek. Élőszóban mesélünk az óvodában, egész héten ugyanazzal a mesével dolgozunk, felépítjük köré a foglalkozást. A mesében is játszunk, kiszólunk a gyerekeknek, beleszólhatnak a mesébe, kérdezzünk mese közbe tőlük, akár felállítjuk őket, és végigjárjuk velük a hős útját. Új dimenziókat nyitott meg nekem a mesemondásba, hogy igenis nem kell leültetni a gyerekeket mereven. Általános iskola alsóban még nagyon sokat használjuk ezt, és felsőre már letisztul, meg gimnáziumra, hogy élőszóban mondjuk nekik a mesét. Olyan játékok vannak, amik az ő korosztályuknak megfelelő, és ugye mese közben ugyanúgy beszélgetünk velük. Több nagykövetünk is van országosan, ötletet cserélünk egymással, előadásokon veszünk részt, tanulunk egymástól, illetve az élőszavas népmesélést népszerűsítjük, mesefoglalkozásokat tartunk, visszük tovább a pompás napok módszerének a szemléletét.
1: A Filharmónia Magyarország nagyszabású zenei programja az Orgonák éjszakája, amivel már 2019 óta népszerűsítik a templomi hangszert. Idén országszerte 100 koncertet tartanak ehhez kapcsolódva, május 23-án, azaz ma, határon túli magyar lakta területeken, és szerte a nagyvilágban is több helyszínen csatlakozik a kezdeményezéshez. Az alkalomra pályázatot hirdettek, hogy egy kortárs orgonamű szülessen. A debreceni református kistemplomban 3 tenor, 1 orgona címmel lesz hangverseny az Orgonák éjszakáján 20 órától. A 3 énekest, Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a kistemplom kulturális vezetője kíséri majd. Most őt hallják.
3: Nagyon örülök annak, hogy a Filharmónia ezt a koncertet most hozzánk hozta a kistemplomba. Azért is különleges, mert most nem akármilyen énekművészekkel fogok tudni majd együtt dolgozni, és a kortárs zene is megjelenik ezen a koncerten. Kodály Zoltán, Gárdonyi Zsolt, Vajda János művei elhangzanak, Vajda János legújabb Preludium című művével fog kezdődni a koncert. Ezt kifejezetten a 2026-os Orgonák éjszakájára komponálta. Ez egy hagyomány, minden év Orgonák éjszakájára egy zeneszerzőt kér fel a Filharmónia, hogy egy mottót adjon, egy olyan művet komponáljon, ami kifejezetten erre az alkalomra születik. Ezt fogom én is ős bemutatni, illetve mindazok a kollégák, akik ezen a sorozaton játszanak. Utána elmerülünk abba a csodálatos német, francia és olasz romantikus operairodalom, dal irodalom világába, amelyet a 3 nagyszerű tenorunk, Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel meg fog szólaltatni, és az orgona kíséret az a közös pont, amely összehangolja, összefűzi majd őket. Ezeknél a műveknél az orgona vagy egy kontinuó szerepet, egy egyszerű kíséretet valósít meg, vagy pedig egy komplett zenekart helyettesít, mintha egy szimfonikus zenekar előtt állnának a tenorjaink. Az orgona szólisztikus szerepben is előkerül Siegfried Kargélert, illetve a már említett Vajda János ős bemutatón túl Gárdonyi Zsolt szóló orgona műve is előkerül majd.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Bécsből, hiszen egyébként itt református berkeken belül bizony nagyon nagy becsben tartják az ő zenei munkásságukat.
1: Igen, ez szerencsére így van, tehát ezt nagyon nagy örömmel tapasztaltam, hogy én ugye erre az évre nagyjából azt a célt tűztem ki, hogy megpróbálom elősegíteni, hogy minél több program és minél több úgymond produktum szülessen ennek a témának a farvizén, és azt vettem észre, hogy tőlem függetlenül rengeteg önszerveződő gárdonyi jubileumi esemény van, nagyon-nagyon sok koncert, kórusok vannak, protestáns egyházzenészek, akik maguktól nagyon-nagyon szépen életben tartják ezt a hagyományt, de mégis egy olyan zeneszerző párosról van szó, akik egyértelműen mondjuk úgy például nemzetközi figyelmet érdemelnének. Tehát szerintem olyan... Bizonyos körökben igen, de azért lehetne még rajta dolgozni. Tehát én például, mint az Y generációnak a képviselője, gondoltam, hogy felvállalom például azt, hogy megadom nekik azt a fajta online jelenlétet, ami manapság szerintem szükséges ahhoz, hogy tényleg eljusson a megfelelő emberekhez, mert egyébként szerintem nagyon sok mindenkit érdekelne az ő életművük, csak egyszerűen nem hozzáférhető, mert manapság az internet világában, tehát például a művek nagy része azért itthon van magyarországi könyvtárakban, néhány németországi könyvtárban, vannak videók fent az interneten, de ezek is, hogy is mondjam, az algoritmusokon kívül, tehát nem nagyon kerülnek az embereknek a látóterébe, és ezeket egy picit kampányszerűen egy kicsit fel kell lendíteni.
0: És hogyha jellemezni kellene az ő egyházzenei tevékenységüket, tehát a gárdonyi párosnak apa, fia tevékenységét, munkásságát, akkor mit lehet mondani erről? Tehát milyen zenei irányt képvisel alapvetően az ő munkájuk?
1: Hogyha lehet így fogalmazni, ezek a kifejezések mindig egy kicsit félrevezetőek, de akinek van füle hozzá, az érteni fogja, hát mondjuk úgy, hogy konzervatív vonalat képviselnek, tehát egy alapvetően tonális, modális, dallamos hangzásvilág. Egyébként ez lehet talán az egyik oka annak, hogy bizonyos körökből ők kikerültek, mert ugye a 20. század második felében azért nagyon-nagyon erős hullámai voltak az avantgárdnak, amik nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal, hogyha valaki még hagyományos modellekben, hagyományos formákban szonátát ír, hangnemek vannak, tehát nagyon-nagyon kicsit, mint az olaj meg a víz, úgy körülnült el ez a fajta két zenei világ, és nem nagyon volt átjárás a kettő között. Hogyha most jellemezni kéne egyébként a művészetüket vagy a munkásságukat, hát nekem most egyre erősebben jut eszembe egy ilyen kép, hogy picit olyanok a gárdonyi művek, mint egy református templom. Fehér, egyszerű, tisztára eszelt, és van mondjuk egy-két fontos ornamens, mondjuk egy urna, vagy egy pelikán, vagy egy olyan fontos szimbólum, ami valahogy nagyon egyértelműen oda irányítja az ott ülőnek a figyelmét. Kicsit ilyenek a művek is, tehát valahogy mindenféle teátrális elemet mellőznek, és van egy pozitív értelemben vett eszköztelenség, ami egy kicsit annak a célját szolgálja, hogy a daraboknak és a műveknek a belső üzenete tényleg eljusson, és nyilvánvalóvá váljon.
0: Tehát azért ez egy jó nagy falat, jó nagy projekt, de úgy hallom, hogy azért vannak, akik támogatnak ebben. Például Karaszon Dezső mit szól hozzá?
1: Hát ő nagyon-nagyon fontos, mondhatom, hogy mentorom ebbe az egész projektbe. Ő nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápolt Gárdonyi Zoltánnal, tehát több művét neki komponálta a zeneszerző, tehát személyes jó kapcsolatban voltak is. Egyszerűen olyan dolgokat lehet Karaszon tanár úrtól megtudni, ami sehol nincs, meg valószínűleg nem is lesz leírva, ezért egyébként próbálom minél többet beszéltetni, tehát minél több olyan konstellációba hozni a helyzetet, hogy valahogy meg tudjon nyilvánulni ezeken a területeken. Egyébként nagyon sok ponton részt fog venni még a jubileumi évben. Egyébként a kistemplomi templomban ő egy narrátori szerepet is betöltött, bemutatta a darabokat, mesélt egy kicsit az eredet történetükről, illetve van egy pár Gárdonyi Zoltán mű, ami nem lett még kiadva, pedig nagyon fontos művek. Ezekből most készülnek kiadások, az Edíció Mudika Budapestnél ezekhez előszavakat fog írni, konferencián is lehet majd hallani, sőt mesterkurzust is fog tartani, szóval próbáljuk minél több dologba belevonni, és hát én úgy látom, hogy nagyon-nagyon örül, hogy ő is benne lehet ezekben a folyamatokban.
0: Egyébként nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a református kántosnak, amelynek most László Lóránd a vezetője, a karnagya, az a terve, hogy nyáron ők egy koros művel meglátogatják a Gárdonyi Zoltán fiát Würzburgban, ahol él, és oda elmennek, és ott fel is lépnek. Te tudtál erről?
1: Igen, fokozatosan jutnak csak el hozzám a koncertet. Szerencsére tényleg annyi van ilyen típusú szerveződésből, hogy még nekem is picit át kell látnom, hogy hányadán állunk, de nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sok lehetőség van, és valóban, tehát külföldön is lesznek egyébként gárdonyi koncertek, ugyanis Gárdonyi Zsolt már hosszú ideje Würzburgban él, ő ott a Würzburgi Zeneművészeti Főiskolának volt zeneelmélet professzora.
2: Te is meglátogatod?
1: Igen, egyébként tervben van. Én megyek idén többször majd Németországba, célirányosan nem Würzburgba, hanem Erfurtba és Düsseldorfba, de nagyon szeretném majd valahogy ezeket összekötni. Egyébként itthon Magyarországon szoktunk találkozni, most legutóbb pont egy hete találkoztunk.
2: Igen,
1: szokott hazajárni, és megvitattuk pont a jubileum évvel kapcsolatot.

0: és legfontosabb dolgokat.
1: Első kézből.
0: Így van, műsort, tanácsokat adott, ugye hát neki, mint jogörökös, neki mindenhez szükségünk van az ő hozzájárulására, úgyhogy egyeztetünk vele elég sokat.
1: Azért akkor ez egy nagyon szerencsés projektmunka, mert még él, hála Istennek, aki a legfontosabb információkat átadhatja, így van?
0: Igen, abszolút, és én is valahogy úgy látom, hogy még a nehézségek ellenére is azért van egy önálló lendület ennek a projektnek.
1: Tehát, egy élő dolog.
0: Igen, és úgy tűnik, hogy azért olyan sok ember fontos ez, hogy mondhatjuk, hogy van e körül egy hagyomány, aminek nagyon örülök, úgyhogy én azon fogok dolgozni, hogy ez ne csak egy egyéves kampány legyen, hanem ez maradjon fent, és itt alakuljon ki egy rutin az életmű gondozása szempontjából.

0: Tamajdi Ádám debreceni származású református orgonaművésszel folytatjuk beszélgetésünket.
1: Ahogy most említetted, akkor német nyelvterületen is vannak feladataid. Érdekes, mert éppen néhány évvel ezelőtt meg arról beszélgettünk, hogy Japánba mész, arra az időszakra hogyan emlékszel vissza, és hogyha összehasonlítod a két területet, akkor mi az alapvető különbség? Tehát ott milyen volt művészi tevékenységet végezni, és mondjuk német nyelvterületen milyen művészi tevékenységet végezni? Gondolom, van különbség a kettő között, ugye? A két közeg más.
2: Abszolút. Tehát orgona szempontból egészen más az a terület, ahol az orgona egy benszülött instrumentum. Most itt elsősorban az európai országok, tehát Németország, Franciaország, esetleg a déli országok, Olaszország, Spanyolországra gondolok.
1: Itt mind voltál?
2: Igen, előfordultam koncerteken, mondjuk nem ismerem mindenhol ugyanolyan szinten. Nyilván a tanulmányai miatt legjobban a francia orgona kultúrát ismerem. Németországban hivatalosan nem tanultam, bár nagyon szerettem volna, de hát mindenre nincs lehetőség. Hát Japán az egy abszolút, tehát ott egy import cikk az orgona, és érdekes, mert azt hiszem, hogy az első orgonák valamikor a 70-es években épültek, és ott még mindig van egyfajta újdonság ereje, tehát teljesen más fülel hallgatják ezt, mint egy. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a mi nagyszüleink azért úgy nőttek fel, hogyha aki templomba járt, az azért hallott orgonaszót, és Japánban a 70-es években élő orgonaszót ők nem is nagyon hallottak előtte. Tehát, hogy ez nagyon erősen érződött, hogy máshogy viszonyulnak, sokkal inkább egzotikusnak, sokkal inkább az újdonság erejével tudhatni az orgona. Arról nem is beszélve, hogy én ugye nagyon izoláltan csináltam ezt a tevékenységet.
1: Volt a COVID.
2: Egyrészt amiatt, másrészt egyszerűen amiatt, hogy ez egy olyan tevékenység volt, amit nagyon-nagyon szorosan meg voltak adva ennek az egésznek a keretei. És ennek egyébként nagyon sok előnye is volt, nagyon sokat tudtam egyedül nyugodtan dolgozni. Nagyon nagy élmény volt egyébként, az egyik legmeghatározóbb élményemként tekintek vissza arra a Japán egy évre. Még a COVID ellenére is, ami az egy elég kemény időszak volt, valahogy nem sikerült beárnyékolnia, tehát így megmaradt azért a nagyon pozitív összkép arról az időszakról.
1: Az egy izgalmas időszak volt, arról külön is beszélgettünk akkor, és hát lehet mondani a hallgatóknak, hogy szerintem idestova bőven 10 éve már, hogy ismerjük egymást, lehet, hogy kicsit régebb óta is, és azóta hogy vetted észre, hogy a te orgonához való viszonyod, a művészeted, a művészi repertoárod, a nyitás, a különböző műfajok irányába, hogyan változott, vagy hogyan hullámzott ez, mi volt az, ami alapvető változást hozott a te, mondjuk, karrieredben?
2: Ez egy érdekes dolog. Egyrészt elkezdtem egy picit többet versenyekre járni. Ez nagyon izgalmas, mert hát rájöttem, hogy eleinte viszonylag későn indult be nálam ez a folyamat, és pont az volt benne az ellenérzés, hogy hát most tulajdonképpen nem is értem, hogy miért versenyzünk, hát ez nem az a műfaj, amiben egyáltalán érdemes eldönteni, hogy most ki a jobb, hát nagyon sokféle jó megoldás van. És rájöttem, hogy egy idő után teljesen más megközelítés kapott bennem ez a dolog. Egyrészt inkább úgy tekintek erre az egészre, mint a hegymászás. És ez szerintem egyébként nagyon fontos minden zenésznek a karrierjében, hogy hegymászó alkat legyen, igen. És időről időre legyenek, hát ha nem verseny, akkor legyen valamilyen más projekt, ami, tehát mindig, amikor megmászott egy hegyet, lejön a hegyről, eltelik egy kis idő, és aztán nézze ki a következő hegyet, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, mert ez tart egy zenészt, hát mondjuk úgy, hogy formában. Nagyon-nagyon könnyen el lehet kényelmesedni, bele lehet kényelmesedni egy karrierbe, és szerintem nagyon fontos ez ellen tenni, és borzasztóan fontos a folyamatos művészi megújulás, amihez meg a kihívások kellenek. Ez az egyik oka, és van egy prózaibb oka a versenyzésnek. Az orgona az egy nagyon-nagyon helyhez kötött hangszer, és nagyon-nagyon izoláltan fejlődött a különböző területeken, és emiatt az organista társadalom is azért nagyon-nagyon heterogén. És amikor picit be akarunk vonódni, és jobban kapcsolódni a nemzetközi orgona világhoz, akkor ehhez egy nagyon-nagyon jó lehetőség egy verseny. Amikor ott vagyunk, legutóbb például Londonban, pontosabban St. Albansban voltam, hát egy 2 hét volt, egy 3 fordulós verseny, és az alatt a 2 hét alatt hát nyilván rengeteget találkoztam a versenytársakkal, akikkel egyáltalán nem olyan a viszony, mint ahogy mondjuk elsőre gondolná az ember, hát nagyon-nagyon pozitív, esténként leültünk, iszogattunk, nagyon sokat beszélgettünk, eszmét cseréltünk, koncerteken voltunk közösen, arról is kibeszéltük a véleményt, tehát hogy nagyon-nagyon konstruktív. Igazából valahogy miután egy cipőben vagyunk, és mindenkinek ugyanolyan körülmények között kell versenyezni, inkább szolidaritunk egymással, mint ellenségekként, vagy vetétársaként tekintünk ott egymásra. Rengeteg kapcsolatot sikerült ezeken a versenyeken építenem, úgyhogy ez a másik prózaibb oka, hogy nagyon-nagyon fontos a nemzetközi kapcsolatépítés az organistáknak, amikre például a nemzetközi versenyek nagyon jó lehetőséget biztosítanak.
1: Ez most nagyon érdekes. Ilyen modern szemléletben, ilyen friss megközelítésben még senkit nem hallottam beszélni az orgona művészetről. Tehát ez a fajta nemzetközi kitekintés nagyon fontos. És akkor hogy ítéled meg nemzetközi vonatkozásban az orgona társadalmat?
2: Nagyon-nagyon más. Minden társadalom, mindegyik országnak megvannak a sajátságai. Egyébként megmondom őszintén, hogy még hogy valamennyire tapasztaltam is a külföldi tanulmányaim során ezeknek a közösségét, akárhol jártam, valahogy mindenhol az az érzése, mintha csak a kulcsukon kukucskáltam volna be, egy-két év alatt is. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz egy társadalmat úgy megítélni, hogy például az ember nem beszéli jól az idegen nyelvet. Tehát így voltam mondjuk Japánban is, tehát én akármennyire is próbáltam komoly energiákat belefektetni a japán nyelvbe, azért alapvetően megmaradt a távolság, és emiatt nehezen tudtam sok mindent megítélni a kultúrában. De egyébként kiderült, hogy ezzel nem vagyok egyedül, ismertem magyarokat kint Japánban, akik 4-5 éve kint éltek, és már perfekt beszéltek japánul, és ők is ugyanezt mondták, hogy hiába élnek itt 5 éve, ők is azt érzik, hogy csak a kultúrának egy nagyon-nagyon kis szeletét tapasztalják meg.
1: Miért ugye... van velük egy távolságtartás? Vagy zártabb a világok?
2: Egyértelműen zártabb. Tehát ami Japánt illeti, maga a társadalom, tehát a japán emberek teljesen másképp kommunikálnak, nagyon-nagyon sűrűn rétegződik a kommunikáció, és nagyon nem mindegy, hogy kivel beszélnek. És azért, amikor egy külföldivel beszél, még hogyha japánul is beszél, azért ott van egy ilyen nagyon-nagyon formális szintje a kommunikációnak, és ezután emiatt ugye nem nagyon derül ki sok minden. Valószínűleg ott le kell élni egy életet, hogy az ember tényleg lássa, hogy mi történik. Nyilván Európában ez teljesen más. Tehát amikor mondjuk egy franciával beszélgetek, akkor azért érzem, meg látom, hogy hát azért nagyjából ugyanazon az iskola rendszeren ment át, vagy nagyon hasonló iskola rendszeren, ugyanazok a dolgok veszik körbe, nagyon sok olyan társadalmi modell van, ami közös, még hogyha más is a kultúra.
1: Hogy látod egyébként, hogy van olyan ország, ahol közismertebben, vagy ismerősebben cseng a te neved, mint orgonaművész, mint idehaza?
2: Már hogy jobban, mint idehaza?
1: Jobban, megismertebben.
2: Hát azt nem hiszem azért.
1: Mint Magyarországon?
2: Szerintem egyértelműen Japánban Magyarországon. Nem. Japánban ugye viszonylag, tehát ott nagyon kampányszerűen zajlik ez a, ugye az a poszt, amit betöltöttem, az úgy néz ki, hogy minden évben betölti ugyanezt a poszt egy másik orgonista, tehát ott egy picit nehezebb benne maradni. Igen, de egyébként nagyon-nagyon profi módon próbálják fenntartani ezt a rendszert, tehát például a honlapon a szaporúi kitarakoncertelem ezt nagyon nagy becsben tartja ezt a hagyományát, és például a honlapunkon ott van az összes orgonista, mindenkiről egy életrajz, egy személyes gondolat, és hát ami a legfontosabb, minden orgonistával csinálnak egy CD-t, ami gazdagítja a koncertteremnek a gyűjteményét, és én például azzal kezdtem, hogy egyfajta ajándék volt a koncertterem dolgozóitól, amikor megérkeztem, hogy megkaptam az összes többi előző orgonistának a CD gyűjteményét, mármint az összes CD-t, kb. 15-20 CD-t azt hiszem. Mindent nem hallgatta meg, de a nagy részüket igen, és nagyon jó érzés volt, hogy most ebbe fogok bekapcsolódni, ahol egyébként a volt tanárom Fasang László is, ő volt a harmadik ilyen rezidens orgonista, én pedig a 21. És ilyen formán azért nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy fennmaradjon ez a hagyomány.
1: Vannak különböző hangszerek, zongora, fuvola, hegedű, nem tudom, amikkel ugye lehet egyéni karriert építeni. Az orgona az mennyire alkalmas erre, mert ugye még csak a hangszerek királynője.
2: Abszolút, én azt látom, hogy nagyon jól, nagyon izgalmas hangszer, pusztán csak amiatt, mert nagyon-nagyon különbözik önmagától, nagyon-nagyon sokféle. Tehát amikor tegyük fel, hogy egy zongorista készít magáról mondjuk egy TikTok videót, vagy valamilyen modernebb hangvételű videót, akkor azért ugyanaz a fekete, fehér, egy klaviatúra, Steinway zongora, Yamaha, ezek nagyjából ugyanazok. Viszont amikor egy organista készít magáról egy ilyen videót, kapásból nem mindegy, hogy 1, 2, 3, 5 manuál van előtte, és nagyon-nagyon sok más olyan tényező lehet, ami valahogy egy kicsit frissebb és tartalomgazdagabbá teszi a jelenlétünket, tehát én szerintem nagyon jól eladható önmagában, és egyébként nagyon sok olyan influencer is van, például elég megnézni, van egy nagyon-nagyon tehetséges brit lány, az Anna Lapwood, aki ilyen egészen eszelős, több ezer fős követőbázisokkal rendelkezik, és nagyon szépen felépítette az orgonának az online jelenlétét.
1: Neked van saját művészi oldalad, vagy ilyen közösségi oldalad, vagy web oldalad, ahová felteszel dolgokat magadról, esetleg kisebb videókat?
2: Van saját weboldalam is, az egy kicsit, mondjuk, hogy az a tűzhely, tehát oda szoktam minden olyan fontos eseményt feltölteni, ami közeljövőben elérhető, tehát ott van egy koncertek fül, ahol azt mindig próbálom frissíteni, bár nem kis munka egy weboldalt is fenntartani, főleg két nyelven, tehát elég sok macera van vele, és hát az a helyzet, hogy muszáj csinálni a Facebookot, az Instagramot, a YouTube-ot, tehát hogy az összes ilyen felület picit más célközönséget céloz meg, és ezeket nagyon fontos időről időre gondozni. És hát sajnos az a helyzet, hogy nagyon fontos a rendszeresség, talán ez a kulcs, ugyanis ezek az algoritmusok úgy működnek, hogy ha az ember kiesik ebből, akkor picit nehezebb bekerülni a köztudatba, úgyhogy elég sokat dolgozok rajta, hogy minél jobban benne maradjak.

0: Saját magadat menedzseled, vagy van, aki ebben segít neked?
1: Hát nagyon sokszor felmerült, hogy jó lenne valaki, aki segítene, de az a gond, hogy ezek annyira személyes tartalmak. Én lehet, hogy egy kicsit kontrollmániás vagyok, de ezeket nehezen tudom kiadni. Szóval, hogy amikor egy posztnak számomra legalábbis nagyon fontos, hogy egy olyan arcomat közvetítse, amit én szívesen felvállalok. Egyébként ez állandóan nehéz probléma, ez ugye a közösségi médiának egy komoly gondja, hogy az emberről egy nagyon-nagyon részleges képet ad, és ha már részleges képet ad, én nekem nagyon fontos az, hogy az a részleges kép az legalább önazonos legyen. És ezt valójában ezt más nem igazán tudja megcsinálni, vagy hát legalábbis mire lekommunikálnánk, hogy egy adott poszt milyen legyen, annyi erővel én meg tudom magamnak csinálni, szóval nem nagyon van kiút ebből.
0: Hogyha mondjuk koncertügyben felkérnek, akkor közvetlenül veled tárgyalnak.
1: Igen, ennek két része van, van a menedzsment és van a közösségi média, tehát ugye van, aki erre külön szakembereket tart. Hát a közösségi médiát az szerintem nem nagyon lehet. A koncertekkel való tárgyalás az már egy másik téma, ott nekem azért folyamatban vannak tárgyalások. Az is egy olyan terület, amit picit nehéz belülni, hogy honnantól érdemes átadni más valakinek, de már nagyon-nagyon régóta gondolkodom ezen, hogy sokat tudna segíteni egy menedzser, és tárgyalásban is vagyok egyébként, és nagyon jó lenne ezeket kiadni, mert egyébként nagyon sok olyan munka, ami elveszi a sok energiát a művészi tevékenységtől, úgyhogy ez így család mellett nagyon-nagyon nehéz lemenedzselni néha, úgyhogy remélem, hogy ebben lesz majd erőrelépés.
0: És akkor, ha már megemlítetted a családot, akkor beszéljünk, mert én emlékszem, hogy készítettem veled úgy is interjút, hogy a feleségeddel, Eszterrel ültél itt velem szemben, és ha jól emlékszem, ő hegedűművész, ugye?
1: Így van, egy csodálatos hegedűművész. Pont most volt közös koncertünk nagypénteken, és lesz is majd, a Miskolci Javasi templomban is fogunk játszani, egy komplett orgona hegedű koncert fog elhangozni, hát néhány orgona szólómű is lesz. Ez május 23-án szombaton este 9-től lesz az Avasi templomban. Ez az Orgonák éjszakája rendezvény sorozatnak egy kiemelt eseménye lesz, és egy gyertyafényes orgona hegedű koncert valami ilyesmi címet kapott.
0: És itt Debrecenben nem?
1: Most momentán Debrecenben nem terveztünk, de a Szent Anna Székesegyházban volt egyszer egy közös koncertünk, és annyira jó élmény volt, hogy megbeszéltük, hogy valahogy majd mindenféle éppen meg kell ismételni, úgyhogy reméljük, hogy majd lesz rá lehetőség.
0: És hát gyarapodott a család.
1: Igen, most már másfél éves a kisfiam Ábel, úgyhogy a csak nem 4 éves kislányom Rózával már így 4-en vagyunk. Eléggé pörgősek a mindennapjaink.
0: Hát én úgy hallottam, hogy van egy csodálatos nagymama a háttérben, aki sokat segít nektek, igaz?
1: Igen, nagyon-nagyon hálásak vagyunk, édesanyám, amikor csak tud, akkor feljön. Hát ugye az a gond, hogy Gyömrön lakunk Budapest mellett, és nagyon nehezen megközelíthető, tehát ilyen kampányszerűen tudnak csak a nagyszülők besegíteni, de hát ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis Eszter is most már azért lassan visszatér az életbe, a szakmai életébe, és egyre több projektet vállal, próbajátékokon szeretne részt venni, és hát ezeknél nagyon nagy segítség, hogyha van egy-két hét, amikor egy kicsit besegít valaki a felügyeletbe.
0: És a gyerekek mennyit élveznek, vagy mennyit kapnak a ti muzikalitásatokból?
1: Hát a mindennapokban ugye ez úgy néz ki, hogy amikor én otthon gyakorlok, akkor folyamatosan bejönnek, de egyébként borzasztóan aranyosak, tehát nyilván megtanítottuk a játékszabályokat, tehát hogyha nyilván dolgozok, akkor ott nem tudunk, nyilván felülnének és rögtön ők is játszanának, amire persze van lehetőség, de amikor például dolgozok, akkor a kislányomnak megtanítottam, hogy akkor bejöhetsz, Rózikám, de szépen üljél le a kanapéra, és ott hallgathatod apát, vagy esetleg mellém ülhetsz, és akkor már szépen megtanult, hogy akkor nem játszik bele. Én egyébként nagyon jól tudok koncentrálni úgy is, hogyha ott van. Nekem ezt nem szokott problémát okozni, és akkor van, hogy ott van, behoz magával egy mesekönyvet, egy ilyen 15-20 percet olvasgatja, hallgatja a zenélést. Aztán persze a nappaliba ott van a zongoránk, hát oda maguktól is nagyon sokszor odaülnek, rengeteg zenét hallgatnak, kislányom rengeteget énekel, úgyhogy elég szorosan ott vannak a mindennapokban ezek az élmények.
0: Lehet, hogy később lesz egy családi zenekar.
1: Igen, abszolút elképzelhetőnek tartom, igen. Ez furcsa szokott lenni, mert vagy nagyon erős lesz az affinitás, az a tapasztalat most, hogy ugye mi nem vagyunk zenész család, de nagyon sok zenész barátunk van, ahol generációkra visszamenőleg zenészek a szülők, és az a tapasztalat, hogy vagy nagyon beszippantja a gyereket, egy zenész szülőnek a gyerekét ez a zene, vagy nagyon távolságtartó lesz, amivel egyébként szintén nincsen semmi probléma, úgyhogy már meglátjuk, kíváncsi leszek, hogy melyik konstelláció lesz.
0: És azért nem egyszerű az élet, kisgyerek. és egy ilyen zenei pályafutás mellett, szóval hogy tervezitek a jövőt itt a két kis csemete, és ezért neked nagyon szépen épül, nagyon szépen ível a karriered, gondolom, hogy az eszterése különb, szóval milyen nehézségekkel kell most megküzdenetek, vagy hát ez ilyen édes teher, ugye, úgy szokták mondani.
1: Azt vettem észre a barátainkon is, hogy a 30-as generáció legszűkebb keresztmetszete mindenhol talán az idő. Tehát valahogy azt tapasztaljuk, hogy a lényeg, valódi probléma az az időmenedzsment, hogy az ember kitalálja, hogy mire mennyi idő megy el, és például ez nálam abban képeződik le, hogy egyelőre ugye teljesen szabadúszó vagyok, ami egy nagyon-nagyon előnyös, tehát ebből a karrierből a szóló orgona szempontjából egy nagyon-nagyon szerencsés dolog, ugyanis, hogyha nekem mondjuk lenne egy teljes állásom, vagy egy félállásom, hát akkor rögtön nagyon leszűkülne az a keresztmetszet, amikor én hosszú összefüggő időt tudok az orgonával tölteni. Hát ugye egy-egy szólókoncertre felkészülni az kemény heteken, hónapokon át tartó napi 3-4 órás gyakorlás. És amikor emellett mondjuk van egy teljes állás, és még emellé kapcsolódik be a család, akkor ez a 3-4 óra ez nincs meg.
0: Az állás az mondjuk egy tanári állás?
1: Mondjuk egy tanári állás, de egyébként nagyon sokféle területen el tudom magamat képzelni, tehát nem feltétlenül. Nagyon, nagyon szeretek tanítani, egyébként momentán pont pedagógus szakot is csinálok az egyetemen, most fogom befejezni, valószínűleg májusban, és nagyon-nagyon sok mindent ad nekem ez a tevékenység is, de szerencsére elég sokféle területen el tudnám magamat képzelni, úgyhogy lehet, hogy most szeptembertől kísérletezni fogok azzal, hogy milyen fix állás van, ami még nem lehetetleníti el azt, hogy a karrier előre haladjon.
0: És Eszter, fele mi a helyzet? Ő most azért otthon babázik még egy kis ideig, aztán gondolom, hogy ő is, mert azért mondtad, hogy fellépésre készültök, meg volt is már közös fellépésetek a babák mellett is, szóval ő tanítani fog, vagy kifejezetten a művészi karrierre helyezi majd a hangsúlyt, tehát mennyire fontos, amikor már család van, a biztonság is?
1: Hát fontos, igen, pont itt történik az egyensúlyozás, hogy nyilván azért szeretnénk, hogy azért fenntartható legyen az az élet, amit csinálunk, de közben meg próbáljuk meghatározni azokat a preferenciákat, és aszerint meghatározni a döntéseinket, amik azért mégiscsak belülről jönnek. Hát Eszter egyértelműen a művészi életét próbálja, tehát ő most kamarazenészként, zenekari zenészként szeretne elsősorban elhelyezkedni. Valószínűleg egyébként már szeptembertől, hát ő úgy tűzte ki, hogy szeptembertől ő már szeretne visszatérni, ami ráadásul azért pontosan, és egyébként kisfiam már így is annyira szociális, szerintem semmi problémát nem fog neki okozni a beilleszkedés. És vonósoknál egyébként is nagyon-nagyon fontos, hogy ne maradjon ki nagyon sok. Ő is nagyon sok energiát fektetett ebbe, például tavaly januárban volt a doktori koncertje, arra is fel kellett készülnie, és az is nagyon, nagyon fontos volt, hogy hát az is egy hegymászás volt most így visszautalva a beszélgetés elejére, és nagyon fontos volt, hogy felment egyszerre arra a csúcsra, és viszonylag közeli élmény, és adott esetben egy próbajáték során azért vissza tud ahhoz az élményhez nyúlni majd.
0: Mennyit tesz hozzá a ti kettőtök kapcsolatához, hogy azért mind a ketten művészek vagytok, zenészek, és közös fellépéseitek is vannak?
1: Hát rengeteget, tehát én el se tudnám képzelni. Hát az, hogy a mindennapokban, az egy dolog, hogy zenészek vagyunk, de aminek nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodunk bizonyos témákról, tehát a zenész világon belül is azért egyszerűen nyilván vannak értékrend különbségek, és mi valahogy nagyon-nagyon közösen. Ugye amikor nagyon sokat zenélünk, ez akkor is kiderül, hogy egy darabról való elképzelésünk is nagyon-nagyon közös, tehát nagyon hasonló. És nagyon-nagyon össze, igen, abszolút. És hát azért az, hogy ezeket a dolgokat napi szinten ki tudjuk egymás között tárgyalni, ez szerintem nagyon fontos, és hát ezt nem adnám semmiért. Tehát ő, amellett, hogy a feleségem, amellett egy kollégám is, egy barátom, akivel ezeket a témákat ilyen szinten ki tudjuk tárgyalni.
0: Kiegyensúlyozottnak tűnsz, jól látom?
1: Abszolút, igen, igen, egyértelműen. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgozunk azon, sokat beszélgetünk, és nekem nagyon fontos az, hogy Eszter is, és hát természetesen neki is fontos, hogy én azt csináljam olyan intenzitással, ahogy szeretném, tehát valójában abszolút, és én is nagyon örülök, tehát engem motivál az, hogyha ő sikeres, és abszolút motivál, hogyha kiteljesedve látom. Nyilván áldozatokat kell hozni ennek érdekében, ez ezzel jár, de hát amikor az ember családot alapít, ezzel tisztába kell lenni. Tehát egy család az, nyilván én is nagyon sok mindenről lemondtam azzal, hogy családom volt, persze ezt nagyon-nagy örömmel tettem, és semmiért nem adnám ezt a döntést. Hát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt szerintem folyamatos rendszeres kommunikációval egy házastársi kapcsolat ezt fenntartsa.

0: Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Tabajdi Ádám, debreceni származású református orgonaművésszel beszélgettünk. A muzsikus a párizsi Notre-Dame székesegyház orgonista gyakornokaként és a szapporói Kitara koncertterem rezidens orgonistájaként széleskörű nemzetközi tapasztalatokra tett szert, melynek köszönhetően napjaink egyik kiemelkedő fiatal magyar orgonaművészeként tarthatjuk számon. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter, és megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, jelentette be az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Sibiha bejegyzése szerint a svédországi Helsingborgban a NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján lezajlott eszmecserén mindketten elismerték, hogy fontos az előrehaladás ebben a kérdésben, és konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére törekszenek. Az ukrán miniszter a maga részéről hangsúlyozta, hogy kritikus fontosságú Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek jól időzített megnyitása. Mint írta, tájékoztatta magyar kollégáját a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetséges új szerepéről. Egyetértettünk, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény mindkét ország és egész Európa számára, akár csak a koordinált további kétoldalú kapcsolatok minden szinten, írta X posztjában Andrij Sibiha. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtár ellátó non-profit Kft., a Kelló 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus a Facebook oldalán. A miniszter azt írta, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Egy ekkora értékű, 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció, több alvállalkozóra és milyen szakmai, pénzügyi, valamint vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Lannert Judit leszögezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni. Amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Egyre több munkáltató tervezi diákok foglalkoztatását a nyári hónapokat követően is, közölte a Mind Diák Szövetkezet közleményében. Tapasztalataik szerint egyre kevesebb az olyan lehetőség, amely kizárólag a nyári szezonra szól. Sok cég eleve úgy tervez, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárja, akár heti néhány napos, órarendhez igazítható munkavégzésben. A hosszabb távú gondolkodás egyik leglátványosabb jele, hogy még korábban inkább a multinacionális vállalatok és nagyvállalati szolgáltató központok indítottak gyakornoki programokat, ma már a KKV-k is egyre nyitottabbak arra, hogy diákokat vonjanak be adminisztratív, pénzügyi, mérnöki, informatikai vagy ügyfél támogatási feladatokba. A szövetkezet összesítése szerint idén a nyári munkák a korábbi évekhez hasonlóan a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. Nagy igény lehet a pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyors éttermi dolgozókra, fagyi és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra. A klasszikus nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indított országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adnak felzárkózásukhoz. Az akció célja, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adhassanak a felzárkózásra. Az ötnapos táborokban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket sajátíthatnak el, amelyek egész évben, sőt a további életüket tekintve is építőek. A kezdeményezést a www.segélyszervezet.hu kapaszkodó oldalon lehet támogatni, valamint a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal. Az újrahasználati központok éjszakájához csatlakozva 2026. május 29-én 18 óra és 22 óra között ismét különleges esti programmal várja látogatóit a Miskolci újrahasználati központ. A rendezvény a fenntarthatóság és az újrahasználat fontosságára hívja fel a figyelmet, miközben egyedi vásárlási élményt kínál az érdeklődőknek. Az idei alkalom különleges apropója, hogy idén 150 éves a hulladékszállítás. Ennek tiszteletére a szervezők egy kiemelt akcióval készülnek. 150 forintos zsákbamacska várja a látogatókat, amely meglepetés csomagként kínál izgalmas, újrahasználatra szánt termékeket. Az újrahasználati központok éjszakája keretében megrendezett program során emellett jelentős kedvezmények, ajándékok és széles kínálat várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Messziről látta, hogy ott áll és néz feléje. Egyre zavartabb lett. Kétszer is megpróbált dadogva búcsút venni Lubovszkitól, felnőttek szájáról ellesett frázisok akadoztak a nyelvén, ilyenek, hogy nem akarlak feltartani, meg hogy igazán nem hagyhatom, hogy miattam, de mindez nem használt semmit. Lubovszki már meglátta a sarkon várakozó leányt, és szimatolva tartotta magasba a fejét, mint a vizsla. Végül is nem volt mit tenni, odaértek. Judit állt, és Gottfriedre nézett, és Gottfried vörös volt, mint a posztó, és ő is csak állt ott, és nem tudta, hogy most mi lesz. Legszívesebben elsüllyedt volna a föld alá szégyenében. Aztán az lett, hogy Lubovszki rávillogtatta fehér fogait Juditra, és egyszerűen azt mondta, leszel szíves bemutatni a hölgynek? Erre meg Judit pirult el, mert valószínűleg még soha senki sem mondta neki azt, hogy hölgy. Kezet nyújtottak egymásnak. Lubovszki összecsapta a bokáit, és meghajolt. Lovag Lubovszki Kazimír vagyok, mondta, és Judit még jobban elpirult. Valószínűleg a lovag szó miatt, de aztán mosolyogva biccentett, és azt felelte, Judit. Gottfriedet meg keserű szégyen, és vadharag folytogatta, és szerette volna visszakérni Lubovszkitól a 80 fillért. Aztán együtt mentek a megszokott utcákon végig. Közbül Judit, balra tőle Lubovszki, jobbra Gottfried, és Lubovszki beszélt, folyton beszélt, mindenféle sületlenséget, és Judit hangosakat kacagott. A sarkon, ahol Judit búcsúzni szokott, Lubovszki könnyedén azt mondta, nagyszerű, hiszen akkor egy utunk van, szervusz Gottfried! Azzal diadalmasan és a győztes gőgével rávillantotta fogait az elképedt Gottfriedre, és ment tovább a lány mellett. Gottfried keserű haraggal a szívében baktatott hazafelé. Mérhetetlenül haragudott a barátjára. Haragudott rá a lovagi névért, amit olyan hódító könnyedséggel tudott odalökni, és amely nagyszerű és izgalmas regényekre emlékeztetett. Haragudott rá a finom modoráért és a szemtelenségéért, amivel pirulás nélkül tudta hazudni a leánynak, hogy az ő útja is arra vezet a vidámságért, azért, hogy annyit tud beszélni, és hogy beszédjével már az első percben megnevettette Juditot. Egy szóval mindenért haragudott, mérhetetlenül. Úgy érezte, hogy Lubovszki elárulta ezzel a barátságukat. Ezt a haragot nem tudta elfelejteni soha. Sem azt, ami azután következett. Mert attól a naptól kezdve minden délben Lubovszki kísérte haza Juditot, és a harmadik nap már megsúgta Gottfriednek szünet alatt az osztályban, hogy búcsúzáskor a kapu alatt meg is csókolta a száját, és hogy Judit visszaadta a csókot. Attól kezdve Gottfried kerülő úton járt haza, hogy ne lássa Juditot soha többet. Lubovszki egy szóval sem kérdezte meg, hogy miért megy másfelé. Csak rávillogtatta a fogait, amikor látta, hogy a kapunál ellenkező irányba fordul, és vidáman fütyörészve ment a sarok felé, ahol Judit már várta. Egy hétre rá Lubovszki újra pénzt kért. Kérj mástól, felelte Gottfried mérgesen, és majdnem elsírta magát. Lubovszki először csodálkozva ránézett, aztán elkezdett kacagni. Hülye vagy, sin? Bizony is te hülye vagy, mondta, és nevetve a vállára vett. Hát tehetek én arról, hogy a kis cica belém bolondult? Ezt a nevetést sem felejtette el Gottfried soha. Olyan volt, mintha éles késeket döftek volna a testébe. Látszólag fenntartotta továbbra is a barátságot Lubovszkival, már csak az osztály miatt is, hogy ne merjék bántani, és néha-néha adott neki pénzt azután is. De magában bent gyűlölte már attól kezdve, vadul és engesztelhetetlenül gyűlölte, és arra gondolt, hogy meg fogja bosszulni magát. Rettenetes bosszút áll rajta egyszer, mert szép, mert erős, mert bátor és felelőtlen, mert tud beszélni a lányok nyelvén, mert mindaz megvan benne, ami belőle hiányzik, és mert Judit beleszeretett. De aztán csak egy fél évig voltak még együtt. Évvégén Gottfriedet elküldte az apja Angliába egy rokonukhoz. Jó lesz, ha jársz néhány évet az angol iskolában is, mondta Pohris papa. Az angolok ma a világ urai, és azon kívül, tette hozzá, nem lehet tudni, mi lesz még itt. Néhány hónapra rá kitört a világháború, és Gottfried ott ragadt Angliában. Az új környezet, a sokféle új ember, s a múló esztendők úgy kitörölték emlékezetéből Juditot és Lubovszky Kazimírt, mintha nem is éltek volna sohasem. 18 éves volt, amikor az előkelő skóciai intézetben letette az érettségit. A rokonok kívánságára beiratkozott az Oxfordi Egyetemre. A hasznos összeköttetések miatt, ahogy a rokonok mondták, 2 hónap múlva Svájcon keresztül megjött a hír apja haláláról. Egy évre rá befejeződött a háború. Még egy évet töltött az Oxfordi Egyetemen, aztán hazatért.

barna bőrű fiatalember lett belőle, aki amerikai módon öltözködött, bő és kényelmes ruhákat hordott, gumitalpú cipőt, nyers sejeminget és tarka színű nyakkendőt. Szeretett előkelően és jól étkezni, halkan előkelően és udvariasan tárgyalni, és az üzleti dolgokat nem annyira irodákban, mint inkább kényelmes dohányzókban vagy divatos éttermekben lebonyolítani. A Pohris bankház szerencsésen megúszta a nagy gazdasági átállítódást, ami a monarchia felbomlásával járt, és Gottfried tisztelettel vette tudomásul, hogy mindez az apja érdeme volt. Az értékeket ügyesen és idejében áttolta semleges államokba, vagy olyanokba, amelyek a győztes oldalon állottak. Az első hónapok azzal teltek el, hogy számba vette és áttanulmányozta a bankház anyagi ügyeit. Csak most értette meg igazán az üzleti ügyek átvételénél, hogy mit jelent zsidónak lenni. Ismeretlen emberek jöttek hozzá, úgy, mint annak idején apjához, és kiderült, hogy ezek az ismeretlen emberek a veszedelmes időkben minden fölkérés nélkül maguktól gondoskodtak arról, hogy a Pohris vagyon olyan értékekbe menjen át, ami megmarad. Csak azért, mert zsidó vagyon. Mert nem a Pohrisoké egyedül, hanem az egész zsidóságé. Mindjárt az első napokban egy különös ember kereste föl a Rosengasse-i villában. Kopott, fekete ruhába öltözött, sovány ember volt. Az arca feltűnően sápadt, csak nagy sötét szemei izzottak fanatikus nyugtalansággal, és valami megnevezhetetlen erő volt azokban a szemekben. Jassza Mendelovics vagyok, mondta különös folytott hangon a sovány kopott ember, és azért jöttem, hogy megismerjem Pohris urat. Az apját jól ismertem, én mindenkit ismerek, tette hozzá anélkül, hogy mosolygott volna, és a szemei, mintha átfúrták volna a nézésükkel. Nézze, Pohris úr, mondta Jassza Mendelovics, amikor bent ültek a dolgozószobában. Mi, cionista zsidók, számon tartjuk egymást. Számon tartjuk azokat is, akik idegen hitet vettek föl, hogy azáltal könnyebben boldoguljanak a golyok között. Mi nem bánjuk azt, ha valaki nem tartozik közénk, de amellett hű zsidó marad, de jaj annak, aki elárulja a vért, ami az ereiben folyik. Itt a sovány, kopott ember előrehajult, és a szeméből tüzelt a vad elszántság. Jaj annak, Pohris úr, aki megsérti a törvényt, a Júda törvényét, érti? Az tönkre megy, az koldussá lesz. Azt kitaszítjuk, és megöljük, és elpusztítjuk. Arra kimondjuk a nagy átkot, az ősök átkát, és ezerszer jaj annak, aki átok alá kerül. Néhány pillanatig hallgatott, és mereven nézte Pohris Gottfriedet, aki valósággal összehúzódott a nagy bőrkarosszékben, és igen kellemetlenül érezte magát, aztán alig észrevehetően elmosolyodott a különös idegen, és szelídebben folytatta. Az ön apja nem tartozott közénk, de jó zsidó maradt azért. És mi segítettük őt mindenben és mindenütt. Ön sem tartozik közénk, de önt is segíteni fogjuk. A törvény rendeli ezt. Tudnia kell, hogy bármilyen üzleti vállalkozásba kezd. Mi láthatatlanul és észrevehetetlenül, de ott állunk a háta mögött. Mi? És velünk együtt a világ zsidósága. De a törvény, mely minket erre kötelez, kötelezi önt is. Ezt ne feledje el soha. Csak ennyit akartam mondani. Köszönöm, hogy végighallgatott. Ezzel az idegen elbúcsúzott, és Pohris Gottfried egyedül maradt felkavart érzéseivel. A törvényt eddig is tudta, gyermekkorától tudta, tapasztalta angol rokonainál is, de annak gyakorlati súlyát és jelentőségét csak most ismerte fel. Egyszerre megérezte a hallatlan erőt, ami mögötte van, egy megalázott, megvetett nép fiai szerte a világban fogják egymás kezét, és senki a sorból ki nem eshet, senki el nem bukhat, mert ez az én érdeke,
mely zsidótól zsidóig nyúlva

0: acélhálóként veszi körül a földgömböt, és a politikai hullámverés fölszíne alatt külön csinál egy láthatatlan nagy politikát, világuralmat a választott nép számára. Zsidónak lenni nehéz, de szép, hallotta olykor a messze múltból fölcsengeni az apja hangját, ahogy valamikor régen ezeket a szavakat mondta. És lassanként valami boldog meleg öntudat járta át, mert megértette őket. Belefeküdt a munkába. A Pohris bankház ügyeit rendezni kellett, átcsoportosításokat végezni, új tőkebefektetési lehetőségeket keresni, körül szimatolni a változott világban. S mintha ezt a szimatolást ezer és ezer orr végezte volna, tippeket kapott innen és onnan, és ő igyekezett betölteni a törvényt. Zsidókat alkalmazott, zsidókkal vásároltatott, zsidókat segített. Lázzal vetette bele magát ebbe az ötletbe. Utazott, tárgyalt, és hihetetlen gyorsasággal sikerült összehoznia mindent, mintha mindenütt láthatatlan kezek segítették volna előre. A vállalkozás a következő fél évben megnőtt, kiterebélyesedett, belekapcsolódott egy nagy, láthatatlan hálózatba, és szívta föl magába a különböző országok borát, gyümölcsét, aranyát. Ennek az évnek a végén került le Görögországba. Tulajdonképpen a beszervezés miatt ment le, de ennél sokkal nagyobb jelentőségű lett az útja. Megismerkedett Irenével. Irene egy kis szamoszi szőlős gazdának volt a leánya, egy egyszerű derék, de kisé részeges görögnek, akinek néhány láncnyi szőlője volt a hegyoldalában, s alatta egy horpadt tetejű nyomorult kis háza, egy tucat olajbokra és három kecskéje. Ez a három kecske kísérte Irenét a tengerparton, amikor Gottfried először meglátta. Ringó járásával, ahogy jött, olyan volt viseltes ruhájában is, mint egy királynő. Derek a sudár egyenes, arca tiszta vágású merész, combjainak pompás vonala minden lépésnél átrajzolódott a vékony ruhán. Biztosan nincs alatta semmi. Ez volt Gottfried első gondolata, és duzzadt szája furcsa vigyorgásba torzult. Egy odavaló borkereskedővel volt, és éppen indultak körülnézni a nagyobb szőlős gazdák között. A kereskedő meglátta a vendége szája körül azt a különös mosolyt, és azonnal megértette. Estére küldhetek belőlük kóstolónak a szállodába, mondta a gyakorlott kereskedőknek azon a pajtáskodó hangján, amellyel a nehéz üzletfeleket szokták megszelidíteni. Van itt az ilyenből elég olcsó áru. Gottfried a leány után fordult. Ismeri ezt? A kereskedő válasz helyett a távozó után kiáltott. Hé, te! Van apádnak eladó bora? A leány megfordult és mosolygott. Vakító fehér fogai voltak. Van annak mindig? Akkor hozz egy korsóval délben a vendéglőbe, próbálnak. A leány nevetett. Furcsa dallamos mély nevetés volt. Jó, mondta. Melyik vendéglőbe? Itt a kikötőben. A leány tovább ment a kecskéivel. Ismeri az apját? Kérdezte Gottfried, hogy tovább haladtak a tengerparton. A kereskedő legyintett. Minden embernek van itt eladóbora. Nem kell ahhoz ismerni őket. Délben a leány valóban beállított a kis kikötői csapszékbe. Biccentett a fejével, és egy kőkorsót tett az asztalra. Hogy hívnak? Kérdezte a kereskedő. Irene. Ülj le, Irene, megkóstoljuk a borodat. A leány megcsillogtatta a fogait. Az nem illik, majd kint megvárom. Igyák egészséggel. Gottfried szomjas szemekkel leste a leány mozdulatait, a hangját, a kacagását. Amikor kiment az ajtón, odafordult a kereskedőhöz. Arca pirosabb volt a szokottnál, és nehezen lélegzett. Megveszem az egész termést, látatlanban. A kereskedő vihogva nevetett. Nem szükséges, elég egy hordóval. Így van az, ha az ember fiatal. A korsóból löttyintett néhány cseppet a tenyerére, összedörzsölte és megszagolta. Nem rossz. Fiatal még. Tessék megtárgyalni vele, majd én beküldöm. A kereskedő kiment. Egy idő múlva bejött Irene, és megállt az asztal mellett. Ülj le, Irene, mutatott magam elé a székre. Meg akarom beszélni veled. A leány újra megcsillogtatta a fogait. Az csak az apámmal lehet, mondta. Hol lakik az apád? Fönt a hegyen. Messze? Nincs messze. Majd én elvezetlek, uram. Délután Irene fölvezette Pohris Gottfriedet a hegyre. Kettesben voltak. A kereskedőnek más dolga akadt hirtelen. A férfi városhoz szokott estének fárasztó volt a hegy. Egy olajfa liget szélén megállt. Pihenjünk, lihegte, és megtörölte zsebkendőjével izzadt homlokát. A leány ránevetett. Friss volt, pihent, még csak a lélegzete sem járt sebesebben. Arra felétek nincsenek hegyek, ugye? Kérdezte meg kíváncsian. Pohris nem értette meg minden szavát. Az üzleti tudáshoz szükséges kis görög tudása, amit egy gyors tanfolyamon szerzett, nem mutatkozott elégségesnek. Kezdte magát szánalmasnak érezni a leány ereje és szépsége mellett, és mivel még beszélgetni sem tudott rendesen vele, hát önkéntelenül a pénzhez fordult segítségért. Kivett a tárcájából egy nagyobb bankót. Két hordó bort is meg lehetett volna vásárolni vele. Látod ezt? Kérdezte. Látom, felelte csodálkozva Irene. Neked adom, ha kell. A leány nevetni kezdett. Ó, te szegény ember! Hát te csak így tudsz udvarolni a lányoknak. És nevetett, nevetett. De aztán elvette a pénzt, és lassan lehajtott fejjel megindult be az olajfariget sűrűjébe. Pohris Gottfried, a Pohris bankház tulajdonosa, a dél-kelet-európai bor és gyümölcskonszern megalapítója és vezére, dobogó szívvel és izgalomtól kivörösödve követte, és arra gondolt, hogy gazdagnak lenni a legjobb dolog a világon. Aznap este megvette a toprongyos görög szőlős gazda összes borát. Méretlenül. Ahány litert bemondott a görög, annyinak az árát tette le elébe az asztalra, alku nélkül. Tudta, hogy nagyon rossz vásárt csinált, de dőfös megelégedéssel töltötte el a tudat, hogy teheti. Egy leány ölelésért többet is kiadhat, ha kedve tartja. Irene meglepődött volt, és hálás. Nem nevetett többé. Csak csodálkozó nagy szemekkel nézett rá, mintha álruhába öltözött királyfit látna maga előtt. Szinte alázatos volt. Ez jól esett Gottfriednek. Még soha senki sem volt vele szemben ilyen alázatos. Még soha senki sem nézett föl rá így, ilyen áhítatosan csillogó szemekkel, legkevésbé nő. Késő este Irene lekísérte a szállodáig. Szótlanul jött mellette, érezte a testéből kiáramló meleget, és olykor a vevő tulajdonjogával markolt bele a leány feszes húsába. Irene hagyta, egyszer sem ellenkezett, de amikor a szálloda elé értek, megállt. Gyere föl, mondta Pohris rekedten, és megfogta a karját. De a lánya fejét rázta csak. Nem illik, mondta halkan. Bocsáss meg, uram, de azt nem illik. Mit gondolnak az emberek, ha meglátják? A bankár a független ember gőgjével duzzasztotta föl az ajkát. Mit bánod, hogy mit gondolnak? Gyere! De a lány kitépte a karját a szorításból, és hátraugrott. Holnap délután ott leszek újra a ligetben, súgta, azzal megfordult, és eltűnt az éjszaka füllet sötétségében. Pohris fejcsóválva nézett utána. Bolondok a nők, morogta bosszúsan, aztán benyitott a kis elhanyagolt szállodába. Másnap délután Irene valóban ott várt rá a ligetben. Forró volt, illatos és szép. Soha még ilyen délutánja nem volt Pohris Gottfriednek, mint amit ettől a kis mezitlábas görög leánytól kapott ott a jószagú olajcserjék között. Következő reggelen tovább kellett utazzék. Sok fontos és halaszthatatlan tárgyalás várta, de amikor a hajó elhagyta Samoszt, és ő a korlátnak dőlve visszanézett a zöld szőlőhegyekre, úgy érezte, hogy amit tesz, az az üzleti főkönyvek szerint talán helyes, de emberileg oktalan. Mert Samoszon kellene maradjon örökre. Végig utazta fél Európát. De minél távolabbra került a görög szigetektől, a vágy Irene után annál nagyobbra nőtt. Nem, mintha nem kaphatott volna nőt magának, amennyi csak jól esett, pénzért minden kapható volt a földön, de egynek a szemében sem találta meg azt a néma csodálatot, amivel Irene nézett föl rá. A többi nő szeme mind azt mondta, neked adom magam, mert pénzed van, de egy pillanatig se hitt, hogy több vagy a számomra, mint egy csúnya pénzes zsidó. Ezt mondták az itt-ott megajándékozott nők szemei, a kis titkárnőké, a divatos táncosnőké, mindegyiké. Csak az Irene szeme mondott mást. Az ő szeme azt mondta, legalábbis Pohrisch Gottfried úgy emlékezett vissza rá. Honnan jöttél, te mesebeli királyfi? Miféle magasságból ereszkedtél le hozzám? Mivel fizessem meg neked, hogy észrevettél és kegyedre méltattál? Elég neked, ha a testemet adom? Valami ilyesmit mondtak neki ott az olajligetben azok a csodálkozó nagy szemek. Attól kezdve csak szamoszi bort ivott. A Rosengasse-i ház dolgozó szobájában állandóan ott állt egy üveg, ebből a meleg, édes tüzes borból, és ha egyedül volt, ivott belőle egy-két kortyot. Kitapogatta a nyelvével az ízét, és az olajfaligetre emlékezett. 3 hónap múlva újra fölkereste Szamoszt. Úgy rendezte a dolgait, hogy üzleti útnak tűnjék, és saját magával is igyekezett elhitetni, hogy az. Első útja a szigeten Irene apjához vezetett a hegyre. A toprongyos görög nagy hódolattal fogadta, csupa hajlongás volt és alázat. Tudta, hogy ez csak a pénzének szól, és annak, hogy hagyta magát becsapni, de nem haragudott miatta a görögre, jól esett a hajlongó alázat. Holnap lesz a lányom esküvője, mondta a görög a második pohár bor után, amit a kunyhó előtti kőasztalnál megittak együtt. Megtisztelsz vele, uram, ha vendégem leszel, sietni kell vele, tudod, tette hozzá bizalmasan, mert gyereke lesz. Ilyenek ezek a lányok, vigyel őket az ördög. Pohrisch Gottfried érezte, hogy elszürkül az arca, hogy a bőre megpegyhüdik, mintha minden vér kifolyna alóla. Rámerett a zsíros arcú, bozontos görögre. Irene, dadogta. Irene? Az hát, bólintott a görög. Persze, hiszen ismered őt, uram. Egy halászlegény veszi el innen lentről. Az ilyen lányfélét nem lehet megőrizni, hiába. Isten éltessen, uram, és adja, hogy csak fiaid legyenek, lányaid soha. Agyan nem fogta föl a szavakat. Csak bámult maga elé, és hirtelen megdöbbent attól, hogy milyen szánalmas látvány lehet. Ahogy ott ül egy koszos görög paraszt asztalánál, és szédül a csapástól, amit rámért valami facér halászlegény. Ő... Pohrisch Gottfried, a Pohrisch bankház feje, a dél-kelet-európai bor és gyümölcskoncern vezérigazgatója, ő! Keze önkéntelenül a pénztárcájához nyúlt, és mintha megérezte volna valamennyi folyószámláját és bankbetétjét a háta mögött, kivörösödött az arca, és dőfösen szögezte előre húsos állát. Szeme összeszűkült, és élesen nézett a görögre, mint egy ellenségre. Ide figyelj, mondta rekedten, és a hangja rövid volt és pattogó, mint amikor az alkalmazottaival szokott beszélni. Ide figyelj, görög, megveszem a lányodat. Mit kérsz érte? A görög ránézett bambán, borgőzös szemekkel. Nem értelek, uram. Megveszem a lányodat, ismételte, és az ökle lecsapott az asztalra, mint ahogy a borodat megvettem. Mit kérsz érte? A görög nevetgélni kezdett. A lány nem bor, uram, az nem bor. Rosszabb annál. Jó kedved van, uram, Isten éltessen. Lent a hegyoldalban feltűnt Irene. Megismerte messziről is a járását, azt a ringó, rugalmas, puha járást, és a vér a fejébe torult. Harag volt az, ami égette, keserű harag. Az üzletember haragja, akinek az orra elől el akarják ütni az árut, amitől a vállalkozása függ. Előre hajolt az asztal fölött, és tompa, érzéstelen hangon, a kemény üzletemberek hangján vágta bele a szavakat a görög arcába. Azt kérdeztem, mit adjak a lányodért? Nem tréfálok, elviszem magammal, ajánlatot kérek. A paraszt szőrös fekete képe lassan elkomolyodott. Szeme megsötétült. Aztán lehajtotta a fejét, és nem nézett a vendégre, amíg lassan, nehézkesen mondta. Szegény ember vagyok, uram, és részeges, ez igaz, és lusta, ez is igaz, és semmire való, ez is igaz. Nem mondtad, de igaz. Azt sem mondtad, hogy becsaptalak a borral, pedig az is igaz. Csaló is vagyok, ha lehet, de hogy a lányomat, a tulajdon lányomat, pénzért? Nem, uram, ha veled megy magától, menjen, legyen a cseléded, vagy a szeretőd, vagy mind a kettő, mit bánom én, az ő dolga. Felnőtt ember teheti, amit akar, de hogy én pénzért, mint egy kecskét, te engem nagyon megvethetsz, uram. És akkor végső kétségbeesésében olyasmit tett Pohris Gottfried, amit egy életen keresztül nem tudott jóvá tenni, aminek a terhét és következményét egy életen keresztül hordozta vad keserűséggel és összeharapott fogakkal. De érezte, hogy nem győzhetheti le magát ettől a nyomorult koszos parasztól. Érezte, hogy valami olyasmit kell tennie vagy mondania, amitől az a toprongyos koldus ott szemben vele elszédül, és alázattal nyöszörögve omlik a lába elé. És mondta, dőfösen, keményen, mint a vereséget nem ismerő üzleti diktátor, amikor az utolsó nagy tromfját lecsapja a tárgyalóasztalra, amitől egyszerre összeroskad minden ellenállás. Ezt mondta. Add hozzám, feleségül a lányodat, görög! A nyelve hirtelen száraz lett és nehéz. Maga is megijedt a kimondott szavaktól. Az ember ott szemben vele felkapta a fejét. Szeme tágra nyílt, úgy, hogy a sötét arcból elővilágított a szemek fehérje. Hozzád, uram! Dadogta elképedve. De hiszen a halász... Mit halász? Ordult fel a bankár gorombán. Én csináltam a lányodba a gyereket, nem a halász! A görög lehajtotta bozontos fejét. Az lehet, uram, mondta csöndesen. Az meg lehet. A lányok ilyenek. Csönd nehezedett közéjük. Pohris sápadtan merett maga elé. Az előbbi indulat elszállt már belőle, és fölébredt benne a józanság. Most döbben csak rá súlyára annak, amit tett. Megkérte egy görög koldus lányának a kezét. Ő, a Pohris bankház feje, aki válogathatna az előnyösebbnél előnyesebb házasságok között. Őrület, gondolta, tiszta őrült vagyok. És agya már lázasan dolgozott azon, hogy miképpen lehetne jóvá tenni az elkövetett taktikai hibát, el nem hangzottakká tenni az elhangzott szavakat, pénzt adni a görögnek, sok pénzt. És ekkor megszólalt szemben vele az ember, az Irene apja lassan, komolyan, nagyon megfontoltan. Uram, mondta, én nem tudom, hogy józan vagy-e, vagy részeg, és én nem is akarnálak megbántani, mert jó ember vagy. De mert kérdeztél, hát nekem felelnem kell. Én nem adhatom hozzád a lányomat, uram. Azt hitte, hogy nem érti jól az idegen beszédet. A szívdobogása is elállt egy másodpercre. Lehetséges ez? Mit mondasz? Kérdezte rekedten és akadozó nyelvvel. Nem értem! Azt, uram, felelte a görög, és egyenesen a szemébe nézett, hogy mindent megkaphatsz. Tied a házam, a szőlőm, a leányom is, amikor megkívánod, s ha ő is úgy akarja. Nekem mindegy, de feleségül, uram, azt nem. Meretten bámult a parasztra. S miért nem? Mert te zsidó vagy, uram, és egy görög leány nem lehet zsidó felesége soha. Érezte, hogy a vér a fejébe tolul. Szédülés fogta el. A világ elfeketedett körülötte, a szőlőhegy, a horpadt tetejű ház, minden fölállt. A lába reszketett. Valamit akart mondani, de nem jött ki szó a száján. Érezte, hogy ökölbe szorul a keze, és arra gondolt, hogy rá kellene roncson erre az emberre, szét kellene törje, összezúzza, megölje. De hirtelen élesen és józanul megszólalt agyában egy ellenőrző gépezet, és azt mondta, hogy a paraszt talán erősebb lesz, mint ő. Ettől egyszerre lehűlt a dühe, és hideg lett, mint a kő.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés kedden kezdődik, 13 órakor. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A parlament dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgáló bizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A szerdai ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A képviselők lefolytatják az alaptörvény 16. módosításának vitáját. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az Európai Unió tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogén alapú műtrágyákra, köztük a karbamidra és az ammóniára kivetett vámtarifákat, közölte az uniós tanács. A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés célja az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeinek csökkentése. A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású vámtarifák alapján. A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra. Az uniós tanács kiemelte, a döntés jobb hozzáférést biztosít az európai gazdálkodóknak a megfizethető, megbízható műtrágya ellátáshoz, és segít rugalmasabb ellátási láncokat és partnerségeket kiépíteni világszerte. Az intézkedés továbbá csökkenti az EU függőségét Oroszországtól és Fehér Oroszországtól a műtrágya termékek esetében, és segít egy diverzifikáltabb kereskedelmi hálózat kiépítésében. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Lannert Judit szerdán jelentette be, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett 4 szakmai államtitkárság jön létre, kora gyermekkori jóllétért, közoktatásért, felsőoktatásért, valamint szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Pásztortalálkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás pünkösdi királyválasztás várják a családokat pünköst hétvégéjén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. Vasárnap a legelők és pásztorok nemzetközi évéhez csatlakozva pásztortalálkozót szerveznek az emlékparkban. Az ősi mesterség fogásait ismerhetik meg a skanzenben, ahol a hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán kézi ollós birkanyírást tartanak, majd délután a Nomád Parkban kiderül, miként lesz a gyapjúból kéztermék. A Szeri Gyógynövényházban a délalföldi táj jellegzetes növényvilágát, valamint a vadon termő füvek emberi és állati gyógyászatban betöltött ősi szerepét mutatják be, a szentesi tanyán pedig azt, hogyan készül a hagyományos pásztorétel, a tarhonya kézzel és rostával. A hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán hagyományos népi receptek alapján sülnek finomságok a kemencében, amelyet a vendégek meg is kóstolhatnak, de nem hiányoznak a programok közül a népi gyermekjátékok, az erő és ügyességi próbák sem. Pünköst hétfőjén a skanzen Mester László zenekarának muzsikájától lesz hangos, Fordulj egyet, de ne neves címmel pedig interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja a betérőket.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az ZZ Top együttes The Best Blue and Ballads című albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Easy Top egy texasi blues rock együttes, 1969-ben alapította Billy Gibbons, gitáros énekes, Dusty Hill basszus gitáros, valamint Frank Beard dobos, és azóta is ebben a felállásban játszanak.

Legnagyobb sikereiket az 1970-es és 80-as években érték el, lemezeikből több mint 50 millió példány kelt el világszerte, ebből 25 millió csak az Egyesült Államokban. 2004. március 15-én a rock and roll halhatatlanjai közé választották őket.

0: Az Easy Top jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozik Gibbons és Hill szinte megszólalásig hasonló külseje, a védegyszerű hosszú szakállak és a fekete napszemüvegek. Az együttes Double Back című száma a Vissza a jövőbe trilógia harmadik részének aláfestő zenéje. Az Easy Top meg is jelenik a filmbe, egy vagyunk a ti táncmulatságon zenélnek akusztikus hangszerekkel.
1: Rumors spreading round, and that takes its time. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Double Back videóklipjében a film jellegzetes képsorai láthatók, amelyekre Ramont írozták a zenészek figuráit, valamint Billy mellékszerepet kapott a Dr. Csont 5., 6., 7. évadának részeibe, Angela apjaként.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben az ZZ Top együttes The Best Blues and Ballads albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megjelent a magyar közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint bizonyos Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzit szállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, illetve lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Május végén nagyszabású vasúti felújítás kezdődik a Nyíregyházát is érintő vonalon. A munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között várhatóan egész nyáron pótlóbuszok közlekednek majd, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és átszállásokra kell készülniük. Május 27-én indul és várhatóan augusztus végéig tart az a nagyszabású pályakarbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyházában. Nyíregyháza térségében. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkákat, mintegy 3,2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott beruházás keretében. A munkálatok idején Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érinti. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlást légkondicionált autóbuszokkal oldják meg, ugyanakkor az utazási idő várhatóan megnő, és több járat esetében átszállásra is szükség lehet. A 3 hónapon át tartó felújítás során mintegy 200 szakember dolgozik majd korszerű vasútépítőgépekkel. A beruházás célja, hogy megszűnjenek a jelenlegi sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota, és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés. Nem csak a pályán dolgoznak majd a szakemberek, a felújítás részeként 4 vasúti átjárót is korszerűsítenek, emellett karbantartják a felső vezetéki rendszert és a biztosító berendezéseket is. Védjegyes palackba kerülnek a tokaji borkülönlegességek júliustól, ezzel tovább erősödik a tokaji eredetvédelem, tájékoztatott a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A tokaji borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme alapozza meg. Létkérdés, hogy a tokaji bor meg tudjon felelni hírnevének és megbízható minőséget képviseljen, hangsúlyozták a közleményben. Nagy lépést jelent a minőségvédelemben, hogy július 1-től a tokaji bor különlegességek, az eszencia, az aszú, a szamorodni, a fordítás és a máslás könnyen felismerhető, védjegyes, tokaji palackba kerülnek, amelynek forgalmazását a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Mindez biztosítja, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott. A jövőben a hegybírók által ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a helyi borbíráló bizottság által jóváhagyott, a tokai termékleírásnak megfelelő, a Nébih által ellenőrzött, hibátlan minőségű tokai borkülönlegesség kerül a védjegyes palackba. Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.
0: Az időjárásról.
1: Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hogyan zajlott a 3 éves konfirmációs képzés a Beregszászi Református gyülekezetben?
3: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és te rád figyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert.
2: Gimnazista kórus találkozó a Talentum iskolában.
4: Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
2: Anyák napi csendes délután a Makkos Jánosi Református gyülekezetben.
5: Az alkalom vasárnap délután 3 órától kezdődött, ahol énekszóval kezdtük az alkalmat, majd jó magam tartottam egy áhítatot, és ezután Jánosi Gyerekek szolgálata következett, ahol egy mosolygós kis történeten keresztül pillanthattunk be az édesanyák valós életébe, ahol kiderült, hogy egy édesanya az nem csak egy ember, hanem egy igazi szuperhős is.
2: Kettő szakokat indít a BBT-je.
6: A jövendőbeli felvételizőknek mindenképpen tudjuk ajánlani a Bábes-Bolyai Tudományegyetemet, és ezt mutatják azok az eredmények, amelyeket egyrészt az egyetem összességében elért, másrészt pedig azok az eredmények, amiket tanáraink, illetve diákjaink érnek el, és ahogy említettem, országszinten is, Kárpát-medence szintjén is nagyon sok nemzetközi elismeréssel és díjjal is rendelkezünk.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmációt több éves felkészítő időszak előzi meg, amely során a fiatalok nem csak a református hit alapjaival ismerkednek meg, hanem közösségi és lelki élményekkel is gazdagodnak. Hogy hogyan épül fel ez a 3 éves képzés, miként lehet megszólítani a mai fiatalokat a hit útján, és hogyan zajlott az ünnepi konfirmáció, arról Margitics János, a beregszászi református gyülekezet ifjúsági lelkipásztora beszél rádiónknak. 16-an konfirmáltak május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmálást egy 3 éves felkészítő konfirmandus képzés előzi meg. Mit kell tudni erről, és hogyan épül fel ez a 3 év?
2: A beregszászi református gyülekezet életében a konfirmációs képzés egy nagyon összetett és hál' Istennek gazdag szolgálati terület. Egy olyan rövid dologgal tudnám érzékeltetni, hogy ez nem csak 3 év volt, hanem sokkal több és sokkal több embernek a ráhatása, hogy nagyjából kiszámoltuk, hogy közel 20 ember van benne abba a szolgálatba, ami egy 9-es osztályt elkísér egészen a konfirmációig. Ez az óvodáskori hittantól kezdve a KT órák megtartásáig, iskolában való hitoktatásig majdnem mindent magába rejt, és talán még azok az önkéntesek meg se jelennek, akik táborokban és különböző más alkalmakon ezekért a fiatalokért dolgoznak. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon sok ember által önként vállalt szolgálati terület, aminek gazdag áldása az, amikor egy ilyen ünnepélyes, szép napon azt látjuk, hogy 16 fiatal, ragyogó tekintettel hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és egyéb más szavak kimondása mellett elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett. És ez a 3 év a képzésünknek a vége, ez általában egy lelkipásztor kezelése által egy lelkipásztor kíséri végig a 3 évet, mint a konfirmációs képzésnek a végét, amiben azt látjuk, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mik azok a kérdések, amikre válaszokat adhatunk. Ebben nagyon jó segédanyagaink vannak. A Heidelbergi KT, a második helvét hitvallás, a Szentírást azt mindenek fölötti rétegként tudnám idehozni, és ezekből próbálunk olyan ízelítőket, olyan kis, de nagyon jól érthető tiszta üzeneteket megfogalmazni, amikkel egy mostani fiatal is azt hiszem a saját életébe újra fogalmazhat magának nagyon sok helyzetet, például reménytelenség összefüggésébe, vagy egy iskolai élethelyzetet, amiben például az látszik, hogy van az osztályon belül egy irány, ami mindenki által természetes, de Bibliát olvasó embernek, egy KT-ban elmélyülő embernek lehet, hogy kérdései vannak ezzel kapcsolatban, és más utat választana. Tehát a konfirmációs képzés ez nem csak arról szól, és nem csak arra van felhúzva, hogy töltsünk együtt időt, hanem ez a tanítvánnyá válásnak egy nagyon szép időszaka, amikor is ilyen terhelhető, friss, fiatal életek, akikben ott van a potenciál, elsajátítanak egy mélyebb tudást, végig elkíséri őket az útjukon, és ez nem csak a KT-nak a szövege, vagy egy-egy szentírásból megjegyzett történet, hanem ezeknek az összefüggései, ezeknek az életből jövő dolgoknak a mélyebb értelmezései, azok, amik majd a későbbiekben is segítenek elmélyülni, visszatalálni, és benne maradni az Isten szövetségébe.
1: Hogy lehet a mai fiatalokban elhinteni a magot? Hogy valóban tiszta szívvel, saját akaratból álljanak oda az úrasztal elé, és hogy hitvallást tegyenek?
2: Én szerintem a külső nyomás a konfirmáció kapcsán egy egyre inkább eltűnő dolog, és az én személyes tapasztalatom lehet, hogy egy különösebb, vagy egy másabb közegben szolgálok, de én úgy látom, hogy a fiatalok belső meggyőződése is. Nyilván a szülői ráhatás és terelgetést azt mindenféleképpen bele kell vegyük, hiszen a gyermekeket a szülők nevelik és neveltetik úgy, ahogy a keresztelésben elhangzó fogadalom alapján, hogy ennek a konfirmációs fogadalomtételnek ők önként vágjanak neki. De én azt látom, hogy előbb-utóbb megtalálja benne mindenki a saját útját, és nem ritka esemény az, amikor arra leszünk figyelmesek, hogy konfirmációs képzésen belül a fiatal az már a saját maga nehézségeivel küzd meg azért, hogy ezen a folyamaton végigmenjen. Valakinek a magolás könnyebb, és esetleg az összefüggésekkel birkózik meg nehezebben, valakinek épp ellenkezőleg az összefüggésekbe áll össze az egész, és falra tud mászni egy magolástól, de nem is ennek adunk a legnagyobb hangsúlyt, hanem kicsit a Bibliát parafrazálva, azt mondva, hogy érted-e is, amit olvasol. És ennek adunk a nagy teret és nagy hangsúlyt, hogy azok a fiatalok, akik belevágnak ebbe a képzésbe, azok ismerjék meg a saját útjukat az egyházban. És itt én szélesíteném a kört, mert nyilván minden konfirmációs képzés avval a reménységgel indul, hogy a gyülekezet számára lesznek a fiatal felnőttekből, majd később felnőttek, és szolgálattevők és gyülekezeti tagok, de újra és újra megjelenik a szemünk előtt, különösen a háború éveiben egy nagyobb összefüggés is, hogy Krisztus szolgálni majd valahol, ahol lesznek. A fiatal életekhez ez most nagyon szervesen hozzátartozik, a mozgás, a különböző intézményekben való tanuláson keresztül élmények sokaságát meg lehet szerezni, tehát egy egyházban való létet építünk, egy egyházban való léthez próbáljuk megadni a megfelelő tudást, kíváncsiságot, magabiztosságot, és amit nagyon hangsúlyozunk a fiataloknak is, hogy eljön majd az idő, amikor már ők jönnek, és ők keresik a saját válaszaikat, a saját kérdéseiket, és a saját helyüket is a szolgálatban, a gyülekezetben és a közösségben.
1: Ha jól tudom, a konfirmálás előtt egy vizsgán is részt vesznek a fiatalok, erről mit kell tudni?
2: Igen, a tanéveinket mindig vizsgálják.

Legnagyobb sikereiket az 1970-es és 80-as években érték el, lemezeikből több mint 50 millió példány kelt el világszerte, ebből 25 millió csak az Egyesült Államokban. 2004. március 15-én a rock and roll halhatatlanjai közé választották őket.

0: Az Easy Top jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozik Gibbons és Hill szinte megszólalásig hasonló külseje, a védegyszerű hosszú szakállak és a fekete napszemüvegek. Az együttes Double Back című száma a Vissza a jövőbe trilógia harmadik részének aláfestő zenéje. Az Easy Top meg is jelenik a filmbe, egy vadnyugati táncmulatságon zenélnek akusztikus hangszerekkel.
1: About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Double Back videóklipjében a film jellegzetes képsorai láthatók, amelyekre rámontírozták a zenészek figuráit, valamint Billy mellékszerepet kapott a Dr. Chont 5., 6., 7. évadának részeibe, Angela apjaként.

0: Zeneslávok című műsorunkat hallották, melyben az ZZ Top együttes The Best Blues and Ballads albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megjelent a magyar közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint bizonyos Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának